0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összeköt.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt.

0: Összeköt.
1: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a vérem.
1: Érezzétek a jó zenét egész nap.

0: nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője egyaránt elítélte a Kárpátalját ért szerdai orosz drón támadást. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán azt írta, a kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról. A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz drón támadást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített eszélye a bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell, adta hírül az MTI. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, melyekkel a természetvédelemre hívták fel a figyelmet, mondta a rádiónknak Pekárikné Bakó Eszter múzeumpedagógus.
2: Készíthettek madarakat különböző típusú magokból, csigát, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat. De készültünk népi játszótéren, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk. Tehát hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalmány madárkex volt, elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben. Szabadtéren is volt foglalkozás. Az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy madarak és a fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségeket, amelynek a fák és a madarak is részei. Illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalmai zsákba macska volt.
1: A 6 éves Kónya Vencel az Ötvös utcai óvodába jár, és rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével.
3: Kerestem csontvázakat, játszottunk sokat, festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk, az egyiket közülök, én csináltam az őzikéset, azt az óvodába csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet. Festettem rá 3 fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
4: Miért fontos szerinted a fák és a madarak napja?
3: Azért, mert a madarakat védik a fák, madaraknak kirakunk madáretetőbe magot, a fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, és senki ne vágja ki.
1: Dal született a Paksi Városnapja alkalmából. Az ötlet a Paks városmárka referensének, Valla Gábornak a fejéből pattant ki. A szakember 1 éve dolgozik ezen a területen a városban, és a tavalyi városnapi rendezvény inspirálta, nyilatkozta rádiónknak.
5: Ez tavalyról indult, amikor én először voltam és először láttam itt Pakson a városnapját és a különböző produkciókat a színpadon, és akkor mondtam a barátoknak, kollégáknak, hogy milyen jó lenne valami különlegesebb hip-hopos funkis dologgal előrukkolni a színpadon, és akkor előadni élőbe. Gondolkodtunk, és egy idő után így megszületett az a dolog, hogy készítsünk egy zenét, és akkor én készítettem nagyon sok videófelvételt a tavalyi rendezvényről, és akkor azokat használjuk majd egy videokliphez, majd vágóképekként meg stúdióba leszünk. És akkor megkerestem a Tibit egy zenei alappal, ami nagyon megtetszett neki, ez egy fontos dolog volt ilyen szempontból, hogy utána elinduljon a munka, és akkor egy-két támpontot így adtunk egymásnak, hogy mi legyen, hogy legyen, mindenki megírta magának a saját szövegrészét, eljártunk a Delfin hangstúdióba hozzá, fölvettük a hangsávokat, és akkor elkészültünk.
1: A dal szövegírásában és feléneklésében a Kalocsai Verák Cruz zenekar frontemberei Kis Tibor és Kis Zsuzsa is részt vettek. A dal az ez évi Paksváros napjáról szól, de aktualizálható a következő évek rendezvényeire is, mondta el Kis Tibor.
6: Pont arra gondoltam, amikor írtam a szövegét, hogy én meg egy olyan szöveget szerettem volna így, hát most nem egy olyan óriási nagy megfejtés a szöveget, csak hogy ilyen vidám, hogy ez megállja a helyét esetleg akár így a későbbiekbe is. Úgyhogy azt leszámít, amit a Gábor mond, az aktualitást kiveszük belőle, az a pár sor, szóval tudunk belőle egy olyan verziót készíteni majd esetleg a jövőben, hogyha van rá igény, vagy ha tetszik a dal, ha majd meglátjuk, hogy megy, amitől gyakorlatilag ilyen általánossá válik, vagy ami majd esetleg a jövőben bármikor hallgatható lesz.
1: A dalt Paks városának Facebook oldalán tették közzé csütörtökön délután. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság szekszárdi szakmérnökségének tájékoztatása szerint május 8-án megkezdődött a duzzasztás a Sió árvízkapunál, írja Bordács József vadnagyközség polgármestere a közösségi oldalán. A városvezetők közlése értelmében a tervek szerint május közepétől a tolnai holtágak vízpótlása is elindulhat, és a megfelelő vízszint elérését követően a faddi holduna is vízpótlást kaphat. Bordács József szerint a folyamat jelenleg biztató, a vízszint lassan, de folyamatosan emelkedik. A vízügyi szakemberek nyomon követik a vízállást, és amennyiben minden a tervek szerint alakul, a jövő hét elején megkezdődhet a faddi holtág vízpótlása.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
7: Paksfm.
0: Paksfm.
7: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

sokszor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a

hazai. Hazai slágerek most a Paks FM-en.

0: csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összekönt. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Ezen a hétvégén is összegyűlünk, hogy meghallgassuk a legkedveltebb Paks FM slágereket, amelyek között simán ott lesz majd két magyar felvétel is. Az egyik a New Level Empire újdonság.

0: a másik pedig Fehérvári Gábor Alfred, vagy ahogy mi ismerjük, Freddy, az ő dalának címe pedig Pain and Glory. Egy emlékeztetőt, hogy nem maradj le a Top 50-ről. Szombat délután 3-kor kezdünk, számítok rátok.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti kisebbségi követelményeknek megfelelően, és már zajlik a vonatkozó intézkedések végrehajtása is. Az MTI értesülései szerint ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország érdekeit, számolt be Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes szerdán újságíróknak a jogállamisági úti terv egy évvel az elfogadás után című fórumon az RBK Ukrajna hírportál beszámolója szerint. Harmadik alkalommal adta át a Bartók Rádió az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként szakmai díjait 11 kategóriában szerdán Budapesten adta hírül az MTI. A Budapest Music Centerben rendezett díjátadón a komoly zenei elismerések mellett két jazz kitüntetést, a Babos Jazz előadói és a Vukán György jazz alkotói díjat is kiosztották. Az átadó ünnepségen idén is a magyar zenei élet meghatározó alakjai és formációi vehettek részt, és vettek át elismeréseket. Első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, melyekkel a természetvédelemre hívták fel a figyelmet, mondta el rádiónknak Pekárikné Bakó Eszter múzeumpedagógus.
4: Készíthettek madarakat különböző típusú magokból, csigát, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat, de készültünk népi játszótérrel, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk, mert hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalma egy madárkex volt, elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben. Szabadtéren is volt foglalkozás, az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy madarak és a fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségeket, amelynek a fák és a madarak is részei. Illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalma egy zsákba macska volt.
3: A 6 éves Kónya Vencel az Ötvös utcai óvodába jár, és rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével.
5: Kerestem csontvázakat, játszottunk sokat, festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk, az egyiket közülök én csináltam az őzikéset, azt az óvodába csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet. Festettem rá 3 fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
6: Miért fontos szerinted a fák és a madarak napja?
5: Azért, mert a madarakat védik a fák, madaraknak kirakunk madáretetőbe magot, a fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, és senki ne vágja ki.
3: Jótékonysági bált rendeznek 2026. május 16-án 20 órától a Tengelici sportcsarnokban, a Tengelici Mézes Kalács óvoda és mini bölcsöde szervezésében, adta hírül a település a közösségi oldalán. A program 22 órakor nyitó műsorral kezdődik, a bál jó hangulatáról a továbbiakban pedig a Tipsa Band gondoskodik. A vendégeket a helyszínen büfé várja. További információ a 0674-432-103-as telefonszámon kapható.
1: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 8 perc van, és május 15-e, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól, jó reggelt kívánok mindenkinek. Én és Zéti, aki itt ül velem a stúdióban, és jó reggelt kívánok mindenkinek.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Zéti, neked is, és a kedves vitelkörzetnek is. Mindenkinek jó reggelt kívánok.
2: Képzeljétek el, hogy találkoztam tegnap este az egyik ismerősömmel, aki egy benzinkúton dolgozik, és pont említette, hogy már a korára ment dolgozni. Az 5.30-at jelent. Én nem tudom, hogy vannak-e emberek, akik még korábban járnak.
1: Biztos lesz benne. Biztos lesz benne. Ez nagyon-nagyon fura átfedések vannak ilyenkor.
2: Na mindegy, és mondtam neki, hogy mi 6-kor kezdjük az adást, vagy 6 óra után kicsőre, és mondtam, hogy innen is akkor üdvözlöm a rádióból, úgyhogy...
1: Ez egy kedves
2: kitartás, gesztus. Kitartás, úgyhogy...
1: Így van, őt is, illetve mindenkit, aki még csak most készülődik, vagy már éppen dolgozik, vagy már munkában van, vagy éppen megy munkába, meg ilyesmi. Mindenkinek szól az élesztő, az a...
2: Már csak 11 és fél óra is lehet hazamenni.
1: Kivéve a hétvégén dolgozó emberek, mert olyan is van.
2: Igen, akik
1: dolgoznak. Okay. Ezek még ilyen suliból visszamaradt dolgok, hogy a hétvége az egyenlő a lazítás, de közben meg egyébként olyan fura beosztások vannak már, hogy elvesztett a jelentőségét az, hogy szombat meg vasárnap. De ettől függetlenül, hogyha mégis olyan hétfőtől péntekig dolgokba vagytok, akkor jelzem, hogy péntek van. úgyhogy
2: hamarosan... Lehet a piacra paprikát vásárolni.
1: Így van. Már annál is inkább, mert hogy ős szakadó eső várható, by the way, tehát pont közeleg a városnapja. Hát nem, ez leginkább amúgy pont holnapra a városnapjára.
2: Ma is már városnapja van.
1: Ja, tényleg?
2: Igen.
1: Jó, akkor használjátok ki, mert holnap jön a mediterrán ciklon, ami az egészet el fogja sodorni. Igen, bocsánat, hogy ilyen nyers előrejelzéseket kell hoznom, de esős szituka lesz itt. Már a mai napon is valamelyest egyébként, de holnap meg holnap után aztán sajnos különösen. Ami azt jelenti, hogy ma 21 fok lesz a napi csúcs hőmérséklet, most éppen 13 fok van odakint, és azt írja nekünk az oldal, hogy eső. Ziti, esik az eső? Most azért még annyira most... nem?
2: Én még nem látom, de még az illatát sem érezni.
1: Igen, pedig az már szinte előre szokta jelezni.
2: Van egy ilyen nagyon-nagyon könnyen felismerhető eső illat.
1: Hallod, én nem tudom, hogy az micsoda, de annyira imádom. Én
2: amikor a forró betonra ráesik a nyáron.
1: Úristen, ne is idegesíts, hallod.
2: Vannak fura szag...
1: fét is ez. Hát,
2: egyébként az, de vannak fura szagok, amiket szeret az ember.
1: Nagyon, igen.
2: Nekem ilyen például a fűvángásnak az illata.
1: Abszolút, abszolút, abszolút. Holott egyébként amúgy utána néztem, és így a dolgok, amiket tudom, az elvágott növényeknek az illata, például a fűnek a,
2: igen.
1: Ez a jellegzetes illata, ezek így kb. Az életért küzdő ilyen illóanyagoknak a kibocsátása.
2: Ja, tényleg. Mindegy, én nagyon élvezem.
1: Igen, tehát ez kvázi a növények gyötrelmének az illatát szívjuk be, és tartjuk annyira kell. Én is azon, hogy én is nagyon élvezem.
2: A másik meg ugye a robbanómotor, a benzines robbanómotoroknak.
1: Ezt mondom, ez
2: annál nincs jobb érzés, amikor egy benzinmotoros fűnyíróval vágod le a füvet otthon az udvarban.
1: Igen, ez a kettő
2: elegyen. És utána rásik az eső.
1: Úristen! Jézus, hallod,
2: ez belér egy orgazmus.
1: Ultimate dolog, így van. Ugyanakkor ez is egy olyan dolog, ami nagyon vitatható. Tehát miért esik annyira jól a benzin? Egyébként ennek biztosan van valami ilyen kémiai, biokémiai.
2: Gondolom van benne valami olyan anyag,
1: ami olyan anyag.
2: Valami stimulál az agyadban.
1: Nem véletlenül élnek vele vissza, amúgy, ami azt illeti. Tehát, annyira finom illata.
2: A nyers benzinnek nem szeretem az illatát, csak amit eléget egy robbanó motor. Aha.
1: Ja, tehát akkor, amikor mondjuk benzinkúton tankolás történik, azon annyira nem...
2: Ez nem jó, mert amikor van ez a tipikus benzinkút szag.
1: Van, persze.
2: Most pont az előbb a benzinkútról beszélünk.
1: Hello, amikor, innen is a benzinkúton dolgozóknak.
2: Pont... Az a legrosszabb, amikor tankolsz egy gázolajos autót, és nem tudom, a gázolajban lehet, hogy olyan anyagok vannak, hogy jobban szagosít, jobban megtapad a bőrödön, és nagyon sokáig íze, vagy érzed utána a dízelnek az illatát a kezeden. Én meg nem szeretem.
1: Figyelj, Zéti.
2: Inkább a benzin, hogyha lehet választani. Hogyha szagolgatni kell.
1: Hát nem kell, egyrészt nem kell. Szerencsére ott tartunk, hogy akár mindegyiket kizárhatjuk az életünkből, hogyha akarjuk, és egyébként mindenkinek azt javaslom, hogy inkább mondjuk a füvet szagolgassa, semmit a benzint. Arról meg nem is beszélve, hogy már hosszú-hosszú perceken keresztül az első beköszönésünk után, miről beszélünk, a benzin szagról. Mindenkinek jó reggelt kívánunk, remélem a kávé mellé nagyon jól esik ez a beszélgetés. Zenélünk egy kicsit. Oasis következik, a Live Forever a Gallagher tesóktól, ha már az előbb Beatles-t hallottunk, akkor kell egy kis Oasis, után pedig visszatérünk Zétivel, és folytatódik a nyavajatörés, mint ami sem történt volna.

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah! Oasis-t hallottatok, ez volt a Live Forever. Noel és Liam Gallagher bandájától az egyik nagy klasszikus. 6 óra 17 perc van, május 15-e, péntek. Ti az élesztőt hallgatjátok, hello mindenkinek, itt ülünk Zétivel, és éppen vitatjuk meg a szénhidrogéneket a benzinben? Lehet, hogy annak lett köze annak ahhoz, hogy ennyire kellemes illata van?
2: Hát konkrétan azt írják, bár ehhez egyébként most kivételesen nem értek.
1: Ó, kivételesen, megőrülök.
2: Találtam egy forrást az interneten, miszerint a BTX aromás szénhidrogéneket azt érzékeli az emberi agy, konkrétan a benzinben a benzolt, és egyébként ennek van egy ilyen jellegzetes illata, ami, vagy ez adja ezt az édeskés, erős, oldószeres szagot például a benzinnek. De van nagyon sok ilyen más, amit szóba hoztak. Ilyen például ugye a benzinszag, amit az előbb említettünk, vagy egy új autónak az illata.
1: Ú, tényleg.
2: Abszolút. Fieldstól, azt is említik.
1: Úristen, tényleg.
2: És van még kettő, amivel én személyesen nem értek egyet, de aztán lehet, hogy már sokan igen. Az egyik az a festék, igen. És a körömlak.
1: Igen, igen, igen. Ezek azok.
2: És igen,
1: ezek
2: jellegzetesek, szinte, de például nekem az úgy nem.
1: Ez
2: nem szimpatizálok. Nem szimpatizálok.
1: Ami a benzint is, hogy mondjam, oké, kellemes így elsőre, minden, de aztán így belegondolok, érted, hogy ez mégiscsak benzínről van szó, és így rögtön elmegy a kedvem az egésztől. Szóval.
2: Én emlékszem, most a technokol jutott eszembe, na. Annak volt még egy nagyon jellegzetes illat, és emlékszem, amikor...
1: Van is az még, nem?
2: Általános iskolában a gobodába hagdostuk ki, tudod, a kerti törpe formájú papír.
1: Igen.
2: És hurkapálcákhoz ragasztottuk hozzá a technokolnak.
1: Egyfolytában mindent azzal ragasztottunk. Technika óra, nektek volt még ilyen?
2: Igen, általános iskolában azt hiszem, hogy 8-ig volt végig. Hallott. Annyi, hogy...
1: Fura emlékek ezek nekem, mert általános iskolában konkrétan technika óra, nem voltam benne valami túl jó. Szerintem
2: hogy mindig barkácsoltunk valamit.
1: Igen, talán. Például periszkópot csináltatok ti is?
2: Igen, igen, de azt akarom mondani, hogy...
1: Forrázslat.
2: Nem tudom, hogy mikor kezdett el a tényleg technikásabb része, mert ugye az alsó tagozat az arról szólt, hogy papírból vágdostunk ki dolgokat, persze, azokat persze. Ragasztottuk össze, meghajtogattunk.
1: Igen,
2: technikusan.
1: Igen. Na igen.
2: És a felsőben, nem tudom, hogy mikor kell, most nem emlékszem pontosan, hogy 5. vagy 6. osztályban kezdtünk el dolgozni fával, ugye akkor csináltuk a periszkópot.
1: Így van a periszkóp.
2: Igen. Akkor nálunk az osztály ketté lett bontva, mint férfiak, mint nők, és a nők pedig képzede mentek konyhába.
1: Jaj, értem. Hát igen, nem is tudom, hogy mit gondoljak erről, egyébként szerintem fordítva kellett volna.
2: Ja.
1: Nem, csávokat beküldeni a konyhába, ez halál komolyan mondom.
2: A lányokat meg madáretetőt készíteni.
1: Persze, te például egyébként amúgy nagyon képbe vagy, ugye nyilván a konyha terén.
2: Igen, és most jönnek elő az emlékek, hogy
1: 100% analfabéta vagy.
2: Ugye mindig az volt, hogy a csajok főztek valamit akkor, és akkor szünetben meg megkóstoltuk.
1: Tényleg?
2: Igen. Nem tudtuk félbevágni a madáretetőt is odaadni nekik, de...
1: Ez cuki, de komolyan mondom, hogy hogyha nem is abszolút full fordítva kellett volna, de cserélgetni mindenképpen lehetett volna. Tehát én bár engem annyira, hát soha nem érdekeltek ezek a dolgok, én azért nem tanultam meg főzni, mert egyszerűen még nem vagyok ott agyba, szerintem.
2: Hát a szubjektív véleményem szerint viszont nagyon nagy hülyeségeket tanítottak a lányoknak, utólag szakmai szemmel.
1: Na, mondj valamit.
2: Hát nem tudom, például arra emlékszem, hogy csináltak olyat, aminek igazából semmi értelme nincs, hogy virslit felkarikáztak,
1: okay.
2: És a karikázott virslibe így szurkották bele a száraz spagetti tésztát.
1: Micsoda?
2: Egy karika virslibe belement, nem tudom, hogy 6-7 darab.
1: És így főzték spagett, meg?
2: És úgy volt megfőzve, és akkor ez volt a nem is tudom milyen nevű étel.
1: Nem most... Igen, tehát hogy ez kinéz, hogy ezt elképzeled. És tegyük fel azt, hogy tudod, nem is csak egy szál tészta, hanem többet, ugye?
2: Ja persze, konkrétan úgy nézett, mint hogy egy ilyen hosszú zsírszál bele lenne ragadva egy húsdarálónak a tárcsájába.
1: Jaj, ne! Ez, ugye, a benzinszag meg ilyenek után már csak a húsdaráló tárcsája az, ami igazán fölkeltheti a vételkörzet figyelmét.
2: Borzasztó volt.
1: Igen, borzasztó, ez tényleg borzasztóan néz ki, és sajnos nem fogom tudni kivenni a fejemből.
2: Palacsintát sütöttek.
1: Az más, az jó, az jöhet.
2: De hát jó, meg volt a balatoni büfés palacsinta metodikája és receptje meg volt tanítva a lányoknak.
1: Okay.
2: És nem tudom, hogy mik voltak, amik igen komolyabb ételeknek számítottak, például krumplis tészta.
1: De hogy állsz a krumplis tésztával?
2: Én szeretem.
1: Oké.
2: Okay. Miért nem vagy oda érte?
1: Nem, én nem.
2: De miért?
1: Anyukám nagyon ki van rajta, amit imádja.
2: És sokat
1: konkrétan úgy imádja, mint mondjuk, ahogy én imádom mondjuk a pizzát, tudod? Tehát, hogy
2: szeretett a pizzát, akkor ezt hát, is megtudtuk.
1: Mi? Hát ez aztán nagyon nehéz, hát ezt szívesen teszem abszolút közhírré, hogy ha van valami, ha éltél olyan élelmiszert, amivel engem 100%-ig le lehet venni a lábamról, az a kicseszett pizza. Ez nincs kérdés. Az a legtökéletesebb olyan, amit valaha... Mi az, hogy közhely? És akkor mi van?
2: Mert mindenki hamburgert mond, pizzát mond, tehát annyira...
1: De azért, hogy ezek a legjobbak. Érted?
2: De nem, szerintem nem.
1: Mondod ezt én olyan pozícióból, hogy
2: engem hogy mondhatsz? Ha nekem megkérdezik, hogy mi a kedvenc ételem...
1: Na jó, te mit mondasz?
2: Hát attól erre kettő választási lehetőségem, amit... Ha mondjuk kéne egy olyat választani, hogy életed végéig azt teszed.
1: Oké.
2: Okay. Mert nem tudok vele megelégedni, betelni vele, nem is tudom, hogy fogalmazok. Ez a vajas kenyér. Egy jó kovászos kenyér, egy jó vaj.
1: Jó alap dolgot mondtál, ami
2: egy kristályosított sóval megszorod, és annál...
1: Ennyi.
2: Hát ez nagyon jó.
1: Jó, persze, egyébként az nagyon jó, mármint szó se róla. Ez egy klasszik.
2: Az annyira basic, annyira klasszik.
1: Annyira basic, ja.
2: Hogy ezt nem tudom megunni.
1: Amikor végképp nem jut eszedbe semmi, akkor fogsz, kensz egy vajas kenyeret.
2: Viszont
1: nem,
2: mármint... ami komplexebb, és nagyon ritkán eszem,
1: na,
2: az a szalontüdő.
1: Ó. Oh.
2: Ezt nem tudod, micsoda?
1: Tudom, micsoda, és soha nem ugráltam.
2: Az embereknek a 95%-a utálja, vagy nem tudom.
1: Igen,
2: vagy nagyon sokan is tudják, hogy micsoda.
1: Ez szinte egy pejoratív kifejezés már.
2: A szalontüdő.
1: Igen.
2: Abszolút.
1: Igen. De te miért te rajta vagy?
2: Hát nagyon ritkán eszek, igen, gondolom ezért is, de nekem az annyira ilyen ízélményeket felszabadít a számból.
1: Tényleg? Kulináris élmény?
2: Igen, abszolút. Abszolút.
1: Jó, ez is egy olyan megközelítés, ami abszolút legitim.
2: Meg ekte olyan dolog, amit nem gyakran esznek az emberek, tehát hogy belsőség az egyáltalán nem elterjedt globálisan. Nem.
1: Igen.
2: Sőt, nagyon, pont láttam egy külföldi faszit, egy csávót, aki kóstolta életében először a pacalt.
1: Hoppá.
2: És tudod, így pörgetem a TikTokot, és egyszer csak feldobta.
1: Aha.
2: Oda volt írva, hogy életemben először megkóstolja a pacalt, nyilván igen, ez angol is. Szagolgatta, mondta, hogy hát nincs rossz illat, ilyen pörkölt jellegű illat, vagy olyan kicsit hasonlít a gulyásleve. Hát mondom, persze, mert gondolatilag pörköltet eszel, de nyilván hát az emberünk nem tudta, és ahogy bevette a kanállal a szájába, hogy majdnem kihányta. Hát egy sugárba jött vissza minden.
1: Jó, ez a harmadik téma.
2: Szóval neki nem tetszett.
1: Közöttnek, igen, ami jó lett így reggelre.
2: Hát
1: a csávó, aki TikTokon kiköpte a pacalt.
2: Igen. Hallgatóknak azt hiszem, hogy
1: igen.
2: Ne sózzák el a kávéjukat. Annál jobb.
1: Volt már ilyen veled. Már veled?
2: Nem, soha.
1: Nem velem, tudod, mi volt? Hú.
2: Na, figyelek.
1: Fiatal voltam, és kellett a pénz, kávé ez a típusú dolog. Egyszer azon gondolkodtam, nem fogadás volt, hanem egyszerűen csak megpróbáltunk praktikusak lenni, és azt mondtuk, hogy mi lenne, ha a kotyogósnak az aljában nem vizet, hanem eleve tejet raknánk.
2: Ja, hogy megoldjátok az
1: egyben a problémát? És kvázi egyből teljes kávé jön le, gondoltuk mi.
2: Megspóroljátok azt. meg akarták spórolni ezt a 3 másodpercet.
1: Ezt a 3 másodpercet, amíg beleöntjük a
2: tejet a kávéba. Amennyit előtt kihárapod az acskóstejet, és beleöntött a
1: lefőt. Ezt jól mondod, ezt akartak konkrétan megspórolni, és ebből lett minden idők egyik legcsúfosabb kudarca. Tehát, hogy az állagú dolog, ami is lejött ebből az egészből, az valami, amit is soha se a szagát, se a kinézetét nem akarom újra megtapasztalni. Úgyhogy ne rakjatok a kotyogósba tejet.
2: Vizet kell belerakni.
1: Ezt a saját bőrömön tapasztalhattam meg ezt.
2: És egy jó tanács reggelre. Mindenkinek sót se rakjon a kávéba.
1: Sót se rakjon a kávéba. Igen, egyszerűen főz le egy kávét, rak bele külön cukrot, meg tejet, ahogy akarod, csak ezt a két dolgot, ezt abszolút kerül el. Na, hallgatunk egy kis zenét. Témimpől a következik a Solitude is Bliss. Aztán utána Gabi hír összefoglalója következik, és utána jövünk vissza Zétivel. Let's go. 96.3 Paksh FM.
3: My favorite. I love it.
4: Paksh FM.
5: Összekötünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője egyaránt elítélte a Kárpátalját ért szerdai orosz drón támadást. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán azt írta, a kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról. A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz drón támadást. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az MTI összesítése szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az ukrajnai háborúra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva, melyet 2022. május 24-én jelentett be Orbán Viktor. Kudorné Szanyi Katalina paksi 5-ös számú választókerület képviselője tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a Gesztenyés úti parkoló felújításának második üteme május 26-án kedden veszi kezdetét. A képviselő arra kéri a parkolót használó lakosokat, hogy a várhatóan augusztus végéig tartó felújítás ideje alatt a már meglévő parkolókat használják. Felhívta egyúttal a használaton kívüli gépjárművek tulajdonosainak figyelmét arra, hogy a járművek elszállításáról haladéktalanul gondoskodjanak.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Életműdíjat kapott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének éves küldött gyűlésén Juhász Sándor, az Atomerőmű Sport Egyesület korábbi ügyvezetője, az Atomerőmű SF férfi kosárlabda csapatának korábbi edzője, nemzetközi minősítésű játékvezető. Juhász Sándor rádiónknak elmondta, hogy a díjátadón a méltatásában a sokoldalúságát emelték ki.
2: El vagyok Iowa, mellve kezdődött a laudáció, hogy valószínűleg én vagyok az első polihisztor a kosárlabdával, ami teljesen furcsa, bár egy-két dolog olyan, ami csak egy vagy két emberrel fordult elő, de azt hiszem ketten vagyunk, akik nemzetközi bírók is voltunk, és válogatott kapitányok. Az egyik 1946-ban volt idős Gyimesi János, és én vagyok a második. Ezért lehet, hogy ilyen többszörös szakmában. Talán azért volt könnyebb bíráskodni is, mert edzői papírjaim is megvoltak már akkor is.
1: Juhász Sándor azt is elárulta, hogy érezte magát az elismerés átvételekor.
2: Szokták mondani a költő, hogy bársonyon futnak perceim, amelyet röpködtem ott a terembe, alig néha ütköztem a falakba, de tényleg mindenki, mert ott volt 120 küldött, meg a díjazottak, tehát a 130-an között, és hát beorpott a hátam, annyian veregették ott az államat, meg befoglaltak ilyen 2 méter 10 fölötti emberek, többek között a Dávid Kornél, a Szűcs Józsi, a Gulyás Robi, meg mindenki, az ilyen a Váder, mindenki, és ott veregették a vállam, micsoda nagy dolog, én meg csak ott szerényen hallgattam.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: reggeli ébresztő műsora.
1: 6 38 perc van, és május 15-e ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól, azon belül pedig itt ülünk Zétivel, hello mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk.
1: Kis Pál és a Borz szólt az imént, Német Jucussal kiegészülve a De szeretnék 2003-mal, nagyon lerespiszter ezt a számot, Zéti.
2: Aha, mondtam, hogy nagyon jó.
1: Rajta vagy, tényleg?
2: Rajta vagy.
1: Hallod, csak azért kérdezem, mert...
2: Szűröd?
1: Jaj, epic. Na figyelj...
2: Jó volt a dallamvezetés a refrénnek egyébként.
1: Abszolút, abszolút. Pécsen hallgattuk ezt sokat, azért szoktam játszani, amikor itt meglepve és örömmel tapasztaltam, hogy részét képezi a kis rádiós műsortárunknak. Gondoltam, reggelente belefér.
2: A környékbeli zenekar, nem egyébként?
1: Persze, ők Pécsen indultak.
2: Aha. Igen.
1: Egyébként nem szeretem őket annyira, soha van egy-két track, ami amúgy kicsit nosztalgikusan, és egyébként erről is beszéltünk, de majd mindjárt ezt érintem, hogy a nosztalgia még olyan számokat is nemcsak, hogy elfogadhatóvá, hanem szinte szívmelengetővé tud varázsolni, amik amúgy annyira nem is képezik részét az ízlésvilágomnak, mint például egyébként ez is, tehát, hogy de amúgy meg imádom, mert
2: mi
1: akkoriban
2: az
1: meg annyi szor...
2: Egyébként mi az ízlésvilágod?
1: Hát én... Kérdezed,
2: te tuti egy ilyen metal, egy ilyen black metal arc vagy. Nem.
1: Nem. Akkor... Van a metalban olyan, amit szeretek, de soha nem voltam rajta ezeket a...
2: Akkor alter, vagy nem tudom.
1: Én a kedvenc zenekarom az a Pink Floyd.
2: Tényleg?
1: Persze. Én inkább, 60-70-es évek csávú vagyok.
2: 60-70-es évek rock. Az.
1: Rock, pszichedélia, meg az elektronikus zenének is vannak csomó része.
2: Ez nagyon király. Én nagyon szeretem a zeneileg komplexen összetett dolgokat. Mint például egy ilyen kis pálisabb orz.
1: Például ez, ja. Ez, amikor... többféle felépítése érdekes.
2: Igen. Átvezetése. Módosított akkordok, stb.
1: Pontosan. Kell, hogy legyen benne valami olyan, ami megragadja az embernek a képzeletét valami... Mm.

0: Igen, igen. Én is az ilyesmin, úgyhogy ez abszolút, ez egy közös pont.
1: Nagy jazz fogyasztó vagyok egyébként, ezt nem tudják sokan. Pont ezért, mert ne, annak akkora zenei komplexitása van, hogy én...
0: Hát az a leg...
1: Sőt, az instrumentális jazz is szeretem, amit... Így nem néznék ki belőle.
0: Hát nem. Ez hülyeség, tehát ilyet már ilyen prekoncepciók, hogy ezt nézem ki az emberből, meg azt nézem ki az emberből, ez már hülyeség.
1: Meghallgatok hát... mindent, tehát hogy a meghallgatom a Beatles-t, amit például a nagymamáim akkor hallottak fiatalkorukban először, akkor meghallgatom ugyanúgy a Pink Floyd-ot, megint egy 10 évvel előrébb így vagyunk, van, és akkor jövünk korban.
0: És így tovább, de mindenféle... van olyan, ami...
1: Igen. Most jelenleg, hogy én is fiatal vagyok, nyilván egy kicsit a pop felé orientálódok, mert nem azt mondom, hogy nekem ez személyesen a megfelelő,
0: aha,
1: vagy ízlésemnek megfelelő zene, hanem inkább társasághoz kötöm, tehát egy, aha, kicsit a, ja, pszichológiáját, igen, ha nézem, hogy tudod, mindenki ezt hallgatja körülöttem, akkor meg kicsit én is elkezdtem ezt,
0: és
1: föl lehet fedezni benne érdekes dolgokat.
0: Nem kitek.
1: De az egyszerűsége veszi meg az embert.
0: Igen, attól függ, de ez is egy olyan dolog, ami, tehát a popzene a maga egyszerűségével is tud nagyon erős lenni. Szóval, abszolút. Szóval ugyanúgy, hogy én is nagyra becsülöm a jazznek az összetettségét, meg minden, de néha egy-egy szám, amit a rádiók állandóan azóta is folyamat játszanak, nem véletlenül egy... mit tudom én, egy Michael Jackson a 80-as évekből, ami akkor a legnagyobb popzene a világon, tudod, és így még mindig hat, még mindig benne van az a lüktetés, még mindig hozza az energiát a csávó. Tehát ennyi év után is, ennyi év tizen után. Igen, igen.
1: Voltál tegnap a Tour de Hungary-n?
0: Ó, voltam. Persze. Éles varga betűt vettünk a témában, de nem baj, mert kim voltunk a Gabival, és képzeld el, videótudósításokat is csináltunk.
1: Tényleg, nem néztem.
0: Okulására.
1: Úr is. Eszembe jutott, júj, ne!
0: Na.
1: Hát most nagyon kellemetlenül érzem magam.
0: Miért?
1: Eszembe jutott, hogy kedden elfelejtettem eljönni egy szerkesztőségi ülésre.
0: Jó küldt eszedbe, haver.
1: Bocsánat.
0: Péntek van.
1: Jó, ez most nagyon kellemet.
0: Igen, borzasztó. Egyrészt a ki vagy rúgva. B.
1: akkor vissza, átfordítom a mikrofont feléd, és akkor elmegyek.
0: Igen,
1: elviszem a pogácsát is.
0: Azt, jó, nem, várj, ezt még átbeszéljük majd, jó, igen.
1: Szóval Tour de Hungary-ről beszéltünk.
0: Igen, Tour de Hungary-ről beszéltünk, és közben Zétinek eszébe jutott, hogy kötelességei vannak.
1: nagyon kellemetlen.
0: Ja, Zéti, hagyjad már. Zéti élőadásban rájött, hogy nem jött. Na, Andi ezt imádni fogja. Már csak ezért is minden meg van bocsátva. Másrészt visszatérve egy kicsit a tegnapi versenyre, igen, valóban lezajlott, és valóban nagyon izgalmas pillanatoknak voltunk szemtanúi, amiről próbáltunk Gabival egy kicsit körbeárni ott, megkérdezni embereket, és találkoztunk is, sok fiatal volt kint, gyerekek imádják amúgy, és egy jó kis családi program volt az ott várni a befutó.
1: De én nem tudom, hogy ők nézik is, vagy most csak ilyen idényszerűen, mivel Paksra jött a Tour de Hungary, kimentek a befutóra.
0: Szerintem vegyesen volt, mert például egy olyan kisráccal készítettünk beszélgetést a Gabival, aki fullos, ilyen bringás szerelésben várta.
1: Igen.
0: Tehát ő szurkoló is volt. Ő kőkemény, kemény.
1: Én soha nem néztem ilyen biciklis versenyt. Tudni valami részleteket, hogy mennyit tekernek egy nap?
0: Persze, sok ilyen részlet van. Várjál, nézek egy M4 Sport hírek.
1: Azt néztem egyébként.
0: Szarvas és Paks között ez kettő, nem kevesebb, mint 206 kilométeres.
1: Ezt egy nap alatt.
0: Kell.
1: Igen. Hány óra alatt?
0: Így van.
1: 4 vagy 5, valami.
0: Várjál. Ugye Szarvas és Paks között az Alföldön állt, tehát sík terepen kvázi, de oldalszél volt. Ezt a speaker sokszor elmondta, hogy pont úgy fújt a szél, hogy ez nekik nagyon előnytelen volt.
1: A szembeszél jobb?
0: Hát nem, a szélcsend a legjobb. De lehet, de azt el tudom képzelni egyébként, tehát hogyha belegondolsz, az oldalszél az a legnagyobb felületen éri őket. Egy szembeszél meg nem. Lehet, hogy azzal így könnyebben megbirkóznak, mint egy oldalszéllel, ami így folyamatosan döntögeti őket, úgy képzelem.
1: Azt tudni csak az egyik oldaladon az izomcsoportjaidat veszi igénybe, és így nagyon rossz lehet, hogy elfárd a jobb oldalad, mert mondjuk azzal kell korrigálni végig.
0: Igen.
1: Én erre tudok következtetni, aztán nem tudom. Hát
0: igen, ez igen, Zétivel
1: így... Írjon nekünk SMS-t, egy versenybiciklis.
0: Igen, 0-29-4-11-0-0-1, köszönöm szépen, mert hogy itt full laikusként belementünk a nagy bringás szakmázgatásokba, az elég kemény. Minden esetre, aki megnyerte furra az egészet, egy francia, akinek az a neve, hogy Benoît Cosnefroy. és ő volt az, aki itt ott az eredmény hirdetése során kitüntettek mindenfélével. Szóval izgalmas volt. Hajrá, de magasan ő futott be először.
1: Nagyon király. Volt. Egyébként, hogy lehet egy bicikli?
0: Igen.
1: Még autóval is jog.
0: Zéti nem érti, de hát a sakkozókat is megkérdezni, hogy oké, nagyon királyosak, de hogy lehet ennyit sakkozni?
1: Ez inkább szerint, vagy nekem, így szintén laikusként, ezt megint említenem kell, hogy...
0: Mindig említsük meg.
1: Nem vagyok szakértő. Nekem ez inkább a kitartásról szól.
0: Abszolút.
1: Itt arról szól a versenyszellem.
0: Hát de pont az a durva, hogy
1: igazából minden arról szól, de mindegy.
0: Hogy mindkét dolognak teljesülnie kell, az elképesztő fókusznak, meg a fizikai teljes odaadásnak és erőllétnek, és a kitartás itt meg aztán, ilyen távoknál meg aztán végképp.
1: Nagyon jó lenne most beszélgetni versenybiciklis, nagyon, és nagyon sok kérdést tudnék hozzá szegezni.
0: Rengeteget, te jó ég. Hát például az, hogy gondolatban ott mi történik? Miben vannak ők itt 206 kilométeren keresztül?
1: 4-5 órán keresztül.
0: Így van. Nem tudom, bár egyáltalán hát, mennyi idő volt ez?
1: Hát ilyen 4-5 óra, mert én úgy tudom, hogy ilyen 40, most lehet megint hülyeséget mondok,
0: igen?
1: De akkor mondok plusz-minusz kettőt, inkább minusz. Uh-huh. Én úgy tudom, hogy 48 km/h átlagsebessége biciklisztek. Aha. Az nagyon durva. Azt már büntetni a Kisegyi úti trafipax.
0: Tegnap olyan lezárások voltak egyébként, hogy így... Most gondolj, hogy bele tudod, hogy befutnak Paksra a versenyzők, és még meg is büntetik.
1: Én azon gondolkodtam, hogy volt olyan ismerősöm, akit képzeld el, biciklizett, és megbüntették.
0: Ne idik és sírts.
1: A lakótelepről gurult le a pollákon, és lent az eszi mögött mértek a rendőrök.
0: Júj.
1: Hát amúgy is azt kell tudni róla, hogy egy elég kicsit szelebúrni, meg szeret gyorsan biciklizni, ezek szerint, mint megtudtuk. És lefotózták a trafipaxa a kamerával, aki telepítette, mert akkor még nem volt, hanem a mobilis kirakható trafipaxa lefotózták.
0: Ez akkor aktiválódik, amikor egy bizonyos sebességet elér, nem?
1: Hát gyorsabban jön, mint ötven biciklivel.
0: Úristen.
1: Szerintem biciklivel egyébként, ha jól tudom, 20 km/h egyrészt a sebességkorlát, ő pedig gyorsabban jött, mint 50 km/h le a biciklivel.
0: Hallott, haver.
1: Lefotózták, és ugye mivel nincs rajta rendszám, abban a pillanatban meg kellett állítsák.
0: Új, lekapcsolt.
1: És mentek utána a rendőrök, kitöltöttek egy helyszíni bírságot, és így kapott.
0: Júj.
1: Nem tudom, hogy hány ezer forinti bírságot.
0: Úgy gondolj bele, szerencsétlenek is tegnap értett szarvasról, az Alföldön keresztül oldalszélve elbringáznak, idáig egy elképesztő csatában vesznek részt, melynek során a francia Benoît Cosnefroy nyeri meg a dolgot, és utána a rendőrök így konkrétan egész mezőnyt.
1: Igen, és annyit
0: rá nem van, szét igazoltatják.
1: Villogna a kék, és büntetgetnék a külföldi
0: kerékpársuk. Persze, ki voltak a rendőrök motorokkal, meg kocsikkal is, meg minden, de gondolj bele, tudod, hogy mekkora szemétség lenne. Na jó, hát ilyen nem történik nyilván, csak fantáziálgatunk. Jön egy kis zene, méghozzá egyszerűen, amióta ez a Tour de Hongrie láz van, azóta szerintem már másodszor játszom be azt, hogy a Queen-től a Bicycle Racing számot fogom lejátszani 1978-ból egy kis bringás, rockas kacaktól, aztán utána még visszanézünk egy kicsit, let's go!

0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Freddie Mercury és a srácok halhatatlan ritmusai és dallamai szóltak az imént. Queent hallattatok a Bicycle Race 1978-ból. A tegnap lezajlott Epic Tour de Hongrie. Nem is, ezt a H betűt miért rejtem? Hát francia, Hongrie. Hongrie.
2: Így kell mondani, így kéne.
1: Hát nem tudom, az R betűt azt ilyen racsó, ilyen így kell. Hát meg nem kell ejteni. De hát mondjuk, hogy Tour de Hongrie.
2: A tegnapi Tour de Hongrie megemlékezésére.
1: Megemlékezés, igen, tribut
2: azt a mindenit.
1: Igen, annyira régen volt, meg a régmúlt ködébe vész. Nem intenzív pillanatok voltak, úgyhogy intenzív zenéért üvöltött a dolog. By the way, 6 óra 52 perc van, és május 15-e, péntek, oh yeah. Ez pedig itt az élesztő, Zétivel és én velem. Amúgy meg 37 éve történt a nagy 1989-es érettségi vizsgabotrány, melynek során rengeteg tétel részben ismerté váltak a feladatok, itt azt írja az oldal. Több budapesti és Pest megyei középiskolában már napokkal a május 15-ével kezdődő hétre kitűzött írásbeli érettségi időpontja előtt megtudták a negyedikes diákok a matematika érettségi megoldandó 9 feladatgyűjteménybeli sorszámait, meg a magyar érettségi tételek témáit is. Gyermekmotívumok József Attila költészetébe, Vörös Marti Ivány, Nagy Lajos, ilyesmik. Erről szól egyébként részben a Moszkva tér című fantasztikus film.
2: Kár, hogy nem születtem 15 évvel ezelőtt. Mert? Most már lenne érettség.
1: Tényleg állandóan az érettségiről beszélünk.
2: Most aktuális, hát.
1: Ja, most aktuális, pontosan. Most éppen még zajlik, nem?
2: Ez
1: még
2: az írásbeliket, ha jól tudom, akkor megírta mindenki. Aha. És akkor ilyenkor ugye van egy hónap nagyjából felkészülési idő, akik érettségi szünet van szóbelire.
1: Érettségi szünet, aha.
2: Igen.
1: Tehát akkor ez ilyen júniusi
2: szituáció. Igen.
1: Jó, mindenkinek, aki még benne van nyakig ebbe a dologba, innen a Paks FM szerkesztőségéből továbbra is sok sikert és kitartást kívánunk. Hamarosan nyár, skacok, és minden oké lesz.
2: Leérettségiztek, és akkor lehet menni bulizni.
1: Ennyi, és még rendőrségi nyomozás sincs, mint ami 37 évvel ezelőtt 1989-ben a botrány kapcsán beindult. Amúgy ez egy elég hardcore dolog volt.
2: Én nagyon szívesen megiszok mindenkivel egy fröccsöt, aki idén érettségizett.
1: Egyenként?
2: Igen.
1: Gondoltam. Na, hát így van. Annak ellenére, hogy én nem érettségizek, én is tökre várom már, hogy szegényeknek véget érjen ez a feszült hajtós időszak. Tehát azért én is emlékszem arra, amikor történt ez, hogy olyan hosszú, szinte éveken keresztül ezzel szívattak minket. Tehát, hogy a rajta volt az emberen ez a súly, hogy ezt megcsinálni. És, shit, ezt senkinek nem kell.
2: Meg nálunk már arról szólt a középiskola, hát ugye, mint említettem, vagy most megemlítem megint, hogy én nem jártam végig, de nálunk arról szólt a középiskola már nagyjából 9. osztály, majd 12. az érettség.
1: Pontosan, ezt már az elejétől fogva ezt nyomják.
2: Sőt, igen.
1: Sőt, már általános iskolában volt egy tanárnő, akit nagyon-nagyon szerettem egyébként, magyar tanított, és ő inkább viccesen, meg ironikusan mondogatta már ott nekünk általános iskolás gyerekeket, hogy nyakunkon az érettségét, és akkor még azt sem tudtuk, hogy miről van szó egyébként.
2: De
1: most már tudjuk.
2: Borzasztó egyébként, mert én például azért iratkoztam be, hogyha beiratkozik valaki, szerintem akkor azért iratkozik be egy iskolába, oda például mondjuk legyen technikum, hogy legyen érettségje, meg tanuljon szakmát, hogy megtanulja a szakmát.
1: Ja. Persze.
2: Meg nyilván, hogy legyen érettségi is, de nem arra koncentrálsz már 9-es, majd 12. második fél évtől lehet arra koncentrálni, hogy átismételjük az anyagot, és legyen érettségi, de ne az legyen már 9-től egyből a cél, hogy jó, először tanítsák meg.
1: Ja, és majd utána beszélgethetünk az érettségére.
2: Az általános kommersz tananyagot, és utána a szakmát is.
1: Ahogy mondod. Ezt a súlyt le kéne venni a diákoknak a válláról egy kicsit azért. Na, zenélni megyünk megint. Zéti óra vége van. Vatfruti következik a 2006-os ős klasszikus szerelmes dal. Utána pedig reklám, utána Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és aztán jövünk vissza. Let's go!

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti kisebbségi követelményeknek megfelelően, és már zajlik a vonatkozó intézkedések végrehajtása is. Az MTI értesülései szerint ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország érdekeit, számolt be Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes szerdán újságíróknak a jogállamisági úti terv egy évvel az elfogadás után című fórumon az RBK Ukrajna hírportál beszámolója szerint. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette eszié a bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell, adta hírül az MTI. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Dal született a Paksi Városnapja alkalmából. Az ötlet a Paks Városmárka referensének, Valla Gábornak a fejéből pattant ki. A szakember egy éve dolgozik ezen a területen a városban, és a tavalyi Városnapi rendezvény inspirálta, nyilatkozta rádiónknak.
2: Ez tavalyról indult, amikor én először voltam és először láttam itt Pakson a Városnapját és a különböző produkciókat a színpadon, és akkor mondtam a barátoknak, kollégáknak, hogy milyen jó lenne valami különlegesebb hip-hopos funkis dologgal előrukkolni a színpadon, és akkor előadni élőbe. Gondolkodtunk, és egy idő után így megszületett az a dolog, hogy készítsünk egy zenét, és akkor én készítettem nagyon sok videófelvételt a tavalyi rendezvényről, és akkor azokat használjuk majd egy videokliphez, majd vágóképenként, képekként meg stúdióba leszünk. És akkor megkerestem a Tibit egy zenei alappal, ami nagyon megtetszett neki, ez egy fontos dolog volt ilyen szempontból, hogy utána elinduljon a munka, és akkor egy-két támpontot így adtunk egymásnak, hogy mi legyen, hogy legyen, mindenki megírta magának a saját szövegrészét, eljártunk a Delfin hangstúdióba, hozzá fölvettük a hangsávokat, és akkor elkészültünk.
1: A dal szövegírásában és feléneklésében a Kalocsai Veracruz zenekar frontemberei Kis Tibor és Kis Zsuzsa is részt vettek. A dal az ezévi Paksváros napjáról szól, de aktualizálható a következő évek rendezvényeire is, mondta el Kis Tibor.
3: Pont arra gondoltam, amikor írtam a szövegét, hogy én meg egy olyan szöveget szerettem volna így, hát most nem egy óriás nagy megfejtés a szöveget, csak hogy ilyen vidám, hogy ez megállja a helyét esetleg akár így a későbbiekbe is. Úgyhogy azt lesz, amit a Gábor mond, az aktualitást kiveszük belőle, az a pár sor, szóval tudunk bele egy olyan verziót készíteni majd esetleg a jövőben, hogyha van rá igény, vagy ha tetszik a dal, ha majd meglátjuk, hogy megy, amitől gyakorlatilag ilyen általánossá válik, vagy ami majd esetleg a jövőben bármikor hallgatható lesz.
1: A dalt Paks városának Facebook oldalán tették közzé csütörtökön délután. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság szekszárdi szakmérnökségének tájékoztatása szerint május 8-án megkezdődött a duzzasztás a Sió árvízkapunál, írja Bordács József, vadnagyközség polgármestere a közösségi oldalán. A városvezetők közlése értelmében a tervek szerint május közepétől a tolnai holtágak vízpótlása is elindulhat, és a megfelelő vízszint elérését követően a faddi holduna is vízpótlást kaphat. Bordács József szerint a folyamat jelenleg biztató, a vízszint lassan, de folyamatosan emelkedik. A vízügyi szakemberek nyomon követik a vízállást, és amennyiben minden a tervek szerint alakul, a jövő hét elején megkezdődhet a faddi holtág vízpótlása.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Hunyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
5: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta, a garancia.
6: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 9 perc van, május 15-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez itt Zéti, ez pedig én vagyok. Hello.
2: Jó reggelt. Vagy mindig így köszönjük be már. Jobb reggelt.
1: Jaj, ne.
2: Az nem jó.
1: Még rosszabb.
2: Hát, mert
1: az azt feltételezi, hogy
2: ez annyira asszociálok.
1: Igen, ez már nem is jó az ez nem a reggel, jó. És hogy enni már csak jobb lehet. Hát,
2: az nem
1: már.
2: Jó.
1: Na várjál.
2: Akkor csodás reggelt kívánok mindenkinek.
1: Ezért nem tudom. Nem tudom, most kezd aggasztani ez az egész jó reggelt dolog. Lehet, hogy nem is kéne köszönünk egyáltalán, hanem készpénznek venni, hogy az emberek tudják, hogy mi itt vagyunk a stúdióban, és...
2: Annyit bemondunk, hogy hello!
1: Ennyi, ez önmond az Ábi.
2: Felhívjuk majd. Fel. Nincs itt az Ábi, de majd akkor felhívjuk.
1: Igen, és akkor egy kicsit itt lesz. Egy kicsit itt lehet velünk lélekben, egyébként... Hol van? A szabad érdekel, nem sulizik?
2: Így, hát nem tudom. Nekem szerintem koncertem volt. Nem tudom, mennyire publikus.
1: Hé. Vagy nem tudom azt, hogy miért nincs itt? És számol be a koncertről, amúgy. Na ezért fogjuk majd fölhívni.
2: Ennyit írt az ábbi, hogy hívjatok, de reggel.
1: De reggel.
2: Most visszakerestem az üzenetet. Hát most máskor nem is tudjuk, mert délután...
1: Ja, hát...
2: Nem akarsz bejönni azért, hogy adást csinálni, hogy felhívjuk az Ábit.
1: Mert a reggel vagyunk, itt szól Ábi, jön az egy reggeli műsor. Mi legyen? Na várjál, nem. Megmondom, hogy mi lesz. Most eldumálgatunk, meg minden. De a félórás hírek után, mint érünk vissza,
2: jó,
1: és megpróbáljuk
2: felhívni
1: az Ábit.
2: Megzörgetjük.
1: Addig, na, és akkor beszámolt a tegnapi koncertről is, hál' Isten.
2: Ha volt, hogy legalábbis.
1: Hát. De az volt, hogy volt, nem?
2: Hát azt mondta, hogy koncertről tud beszámolni.
1: Na.
2: De az nem azt jelenti, hogy ott volt. Nem tudjuk, hát majd kiderül
1: nem,
2: minden.
1: Nem, egy egész az égető
2: nem festem az ördögöt a falra, főleg, nem mondtam semmi negatívot.
1: Nem, pontosan. Csak
2: mi a helyzet a Mekivel?
1: De várjál még.
2: Mire?
1: Vissza akartam egy pillanatra térni a Tour de Hongrie-re, mert valamit elfelejtettem. Itt nekem a Gabiék küldtek egy marha jó dolgot. Nem is csak, hogy küldték, hanem képzeljétek, már ki van a Paks FM-nek a Facebook oldalán is, mert annyira cuki volt, hogy ezt meg kellett osztanunk. Nem másról van szó, mint az első István szakképző iskoláról, akik a tanárok abban a suliban a Szántóföldre rajzoltak egy velocipédet, tudod mi a velocipéd? Az volt a bringáknak az elődje, aminek ilyen nagyon nagy kereke van
2: elől,
1: és ilyen nagyon kis kereke van hátul. Az tulajdonképpen a velocipéd,
2: amire...
1: és ez volt rá rajzolva a Szántóföldre ez installáció. A Tour de Hongrie.
2: Ez kint van a Facebookon?
1: Igen, ez kint van a Facebookon, és nagyon jól néz ki. Úgyhogy nagyon aláhúzták itt nekünk a hangulatot. Abszolút. Na, elmenjünk zenélni egyet? Egy pillanatra?
2: Persze.
1: Itt az idő. Utána pedig visszatérhetünk még egyéb témákkal. Igen, ez a McDonald's-os téma, az például nagyon érdekesnek hangzik.
2: El ne felejtsük.
1: Nem fogjuk elfelejteni. Mindjárt mondom is, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy képzeljétek meg, ezen napon, 86 évvel ezelőtt, nehéz ezt kimondani, de ez a szitu, nyílt meg a legelső McDonald's étterem Kaliforniában, San Bernardino-ban 1940. május 15-én. Erről fogunk dumálgatni, mert lebilincselő a téma, de most a szó a The Asteroids Galaxy Tour, Major, ez következik 2012-ben.

Emiről ezt hallottatok, ez volt a Kivágni a Rezet, a fantasztikus, kultikus hajós András és Egyi György vezette Epic Bandából. 7 óra 21 perc van, jut eszembe. Május 15-e péntek, ez itt az Élesztő, Zéti is itt van mellettem, de nem hagyom, hogy megszólaljon. Egyszerűen nem lehet vele bírni ezen az elképesztő reggelen. Viszont megérkeztek fantasztikus vendégeink, akikkel a reklám, illetve a hír összefoglaló után fogunk beszélgetni. Ugyanis itt vannak nálunk a Bottom Flow Twirling Sport Egyesület tagjai. A holnapi kicsit az időjárás miatt még fura ingatag lábakon álló, de reményeink szerint mégiscsak összejövő fellépésük miatt fogunk beszélgetni velük aznak a kapcsán. Szó esik majd az egyesületről, természetesen azzal, hogy egyáltalán milyen produkcióra számíthatunk holnap, meg arról is, hogy milyen jövőbeli tervek elé néz az egyesület. Most még zenélünk egy kicsit, Jazz Amor következik, a fantasztikus magyar formációtól az Ain't No Sunshine következik 2007-ből, utána reklám jön, ahogy ígértem, és Gabi hír összefoglalóját is hallani fogjátok, és aztán jövünk vissza zenékkel, és a Bottom Flow Sport, Twirling Sport Egyesülettel, hogy totál pontosan fejezzem ki magam.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: 8500 robotot enged rá Kína a villanyoszlopokra, őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói. Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna, és találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, és természetesen a 100 éves David Attenborough-ról is. Sorra vesszük majd, hogy a brit természetfilmes 70 éves munkássága alatt milyen technológiai forradalmakat vezényelt le. A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, erről is szó lesz, és arról is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Egy mindössze 8 hónapja működő új podcast startup azt állítja, hogy már több mint 10 000 aktív műsora van, melyeket mind a mesterséges intelligenciával generált. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
6: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
7: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon! Kurta kocsma étterem Solt!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti kisebbségi követelményeknek megfelelően, és már zajlik a vonatkozó intézkedések végrehajtása is. Az MTI értesülései szerint ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország érdekeit, számolt be Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes szerdán újságíróknak a jogállamisági úti terv egy évvel az elfogadás után című fórumon az RBK Ukrajna hírportál beszámolója szerint. Harmadik alkalommal adta át a Bartók Rádió az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként szakmai díjait 11 kategóriában szerdán Budapesten adta hírül az MTI. A Budapest Music Centerben rendezett díjátadón a komoly zenei elismerések mellett két jazz kitüntetést, a Babos Jazz előadói és a Vukán György Jazz alkotói díjat is kiosztották. Az átadó ünnepségen idén is a magyar zenei élet meghatározó alakjai és formációi vehettek részt, és vettek át elismeréseket. Első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, melyekkel a természetvédelemre hívták fel a figyelmet, mondta el rádiónknak Pekárikné Bakó Eszter múzeumpedagógus.
9: Készíthettek madarakat különböző típusú magokból, csigát, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat, de készültünk népi játszótérrel, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk, tehát hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalma egy madárkex volt, elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben. Szabadtéren is volt foglalkozás, az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy madarak és a fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségeket, amelynek a fák és a madarak is részei. Illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalma egy zsákba macska volt.
8: A 6 éves Kónya Vencel az Ötvös utcai óvodába jár, és rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével.
10: Kerestem csontvázakat, játszottunk sokat, festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk, az egyiket közülök, én csináltam az őzikéset, azt az óvodába csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet. Festettem rá 3 fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
11: Miért fontos szerinted a fák és a madarak napja?
10: Azért, mert a madarakat védik a fák, madaraknak kirakunk madáretetőbe magot, a fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, és senki ne vágja ki.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 36 perc van, május 15-e, péntek. Yeah. Ez itt az élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora, és Zét itt egy kicsit kiejtettük a vetésforgóból, mert megérkeztek a vendégeim hozzánk a stúdióban, méghozzá a Bottom Flow Twirling Sport Egyesület tagjai érkeztek hozzánk, Falusi Lívia, Kertész Szandra, igen, csak nem tudom elolvasni a saját írásról. Bajnai Lellével is beszélgetünk, illetve Túri Obágy Nikolett is itt van velünk. Jó reggelt, szervusztok!
2: Jó reggelt!
1: Nagyon menő, hogy eljöttetek. A holnapi fellépés kapcsán vagytok itt főként, de magáról a sportegyesületről is egy csomó szó fog esni, mert izgalmas sztoritok van, már régóta együtt vagytok, és Zétivel meg azt néztük egyébként, hogy a közösségi média jelenlétetek is fantasztikusan jó, nagyon-nagyon színvonalas dolgok történtek itt már az elmúlt hány évben is, mióta is léteztek?
2: Hát másfél lassan kettő.
1: Egy kicsit ez is közelebb a mikrofonhoz. Másfél lassan két éve már. Igen, itt most föketekenem egy mikrofont, úgy tűnik. Megpróbálod meg egyszer ezt a...
2: Igen, másfél-két éve működünk mi itt Pakson.
1: Aha, másfél-két éve már. Tulajdonképpen egy kicsit a megalakulásról, tehát hogy indult, ugye ti régóta twirlingeztek már együtt. Szóval van egy komoly közös múlt, ami alapján már működtök.
3: Igen.
1: Igen?
3: Hát már régóta ismerik Szandival egymást, illetve Lívia is régen edzett minket. És Szandival mindig szerintem nagy álmunk volt egy közös egyesület. Így szerintem elmondhatom, hogy minden kislány kiskorában erről álmodozik.
1: Twirlingről?
3: Hát arról, hogy esetleg egyszer nekünk is lehet egy saját csapatunk, és így legjobb barátnőként azt gondolom, hogy ez azért tényleg így egy álom valósult meg. És hát nagyon jó, hogy ezt létre tudtuk hozni. Nyilván nagyon sok erőfeszítés és nagyon sok munka, de szerintem megéri, mert a számokon is látszik. Tavaly ugye 2024. szeptemberében kezdtük ugye az egyesület működését, így az edzéseket illetően, és akkor még viszonylag ilyen 10-15 fővel indultunk, vagy még kevesebbel. Mostanra pedig így másfél év elteltével talán azt mondhatom, hogy 50 gyerekkel működünk, tehát azért ez másfél év alatt szerintem sokat mondó,
1: nagyon komoly.
3: És mi nagyon örülünk
1: Igen.
3: ennek.
1: És győzitek is egyébként? Mert hogy ez tényleg sok munkát feltételez azért.
2: Igen, tehát nagyon sok munka ez, de szerencsére egy stabil edzői gárdánk van. Itt vagyunk ugye mi hárman, és mellettünk még Klejtár Kitti segíti az edzői Igen. munkát.
1: Bocsánat, a mikrofon az nyugodtan hogyha magad elé tudod vonni.
2: Igen, tehát Igen. négy edzővel bőven meg tudjuk oldani a heti edzéseket. Úgyhogy...
1: Négy edzővel megoldható már így, igen. Igen. Na, oké, meséltek arról, hogy honnan jött nektek egyébként eleve a twirling, tehát hogy miért pont ezt választottátok. Ez eleve egyébként amúgy meglehetősen nagyon, nagyon pörögik. Én is emlékszem gimiből egy csomó twirlinges megmozdulásra, úgyhogy én ott találkoztam vele egyébként ezzel a sporttal először, de meséltek ti, nektek hogy jött az életetekbe?
2: Hát igazából mi kiskorunk volt, a twirlingeztünk, tehát ez mindig is az életünk része volt, Lívia is valamilyen szinten. Igen, tehát ő a mi edzőnk is volt korábban, és ezért is kerestük meg őt, hogy csatlakozzon egyesületünkhöz, mikor mi alapítottuk. Tehát mindegyikünknek korábban már az élet része volt
1: a twirling. Aha, igen. Oké, meséljetek arról viszont, hogy mi az, amit megszerettetek ebben? Mi az, amiért egy eleve vonzódtatok ez a dologhoz, ez a nagyon akrobatikus dologhoz? Lele, egyébként ez rád is vonatkozik, a te hangodat is szeretném hallani, hogy te például miért, vagy az egyesület tagja miért választottad a twirlinget?
4: Hát igazából én nagyon kiskoromban kezdtem.

0: Bocsánat, valamiért úgy tűnik, hogy technikai malőr miatt így pont az a mikrofon nem funkcionál, szóval hogyha meg tudnátok osztani azt, akkor viszont minden oké lehetne. Sorry. Lelle következik.
1: Úgyhogy igazából én kiskoromba kezdtem, úgyhogy körülbelül 10 éve fűzöm. És hát igazából a szüleim döntöttek úgy először, hogy belekezdjek, de utána annyira megszerettem, hogy elég. Még hát itt vagyok, úgyhogy még tovább is szeretném vinni, úgyhogy igazából az életem részévé vált.
0: Tehát akkor annak ellenére, hogy eredetileg nem te döntöttél úgy, de hogy így már olyan sokáig csináltad, hogy így hogy meg is szereted. Aha. Többen vannak ezzel így amúgy? Tehát hogyha mondjuk az egyesület tagjai, hogy eredetileg nem azért iratkoznak be, mert ők maguk megszerették a twirlinget, hanem mondjuk kíváncsiak, vagy valami hasonló.
2: Hát valószínű kicsiknél, ugye főleg óvodásoknál a szülő az, aki dönt, hogy hova viszi a gyerekét, úgyhogy elképzelhető, hogy elég sok ilyen gyerkőcünk van nekünk is. De ugye, amikor megyünk toborozni, akkor mindig, tehát lelkesek a gyerekek, és akarnak jönni.
0: Mi történik egy toborzáson?
2: Hát, ki szeretném mondani?
0: Na, ki? Okay.
2: Ilyenkor kijárunk iskolákba, óvodákba, tehát helyi intézményekbe, általában viszünk versenyzőket is, rövid bemutatókat tartani, és lehetőséget biztosítunk minden gyerkőcnek, hogy kipróbálja a twirlinget. Tehát így megismertetjük velük röviden a sportunkat.
0: Ilyenkor, amikor valaki mondjuk először próbálja ki, ilyenkor mit mutattok neki? Milyen gyakorlat az, amit egy teljesen laikus, egy első bálozó twirlinges is megcsinálhat?
3: Hát szerintem így a legalapját próbáljuk, tehát a legegyszerűbbektől, hogy nyilván a kedvük is megjön, hogy azt meg tudják csinálni, és akkor ahogy látjuk, hogy ki, mert van olyan, hogy egy gyereknél látszik, hogy ő úgymond erre született, és akkor nyilván sokkal könnyebben tud átlépni így az nehezebb feladatokra, akár az elején is, de szerintem szokták élvezni így a kisiskolások is, az óvisok azok mindenképp, nagyjából így az edzésen feladatokat, amit szoktunk csinálni, azt is így bevonjuk, akár egy körbemenős feladat, ugye azt az óvisok szokták nagyon élvezni.
0: Aha. Ez olyan, hogy ez többeket megmozgat egyszerre, ugye?
2: Igen,
0: ilyenkor. Na jó, akkor viszont rá is térhetnénk egy kicsit az ilyen különböző koreográfiákra, amiben a twirling nagyon erős, ugye ez is zenére történik folyamatosan, amit már beszéltünk, hogy nektek is kell foglalkoznotok azzal, hogy zenéket úgy vagdossatok meg. Ez egy kellemes közös pont volt. Na szóval a lényeg, hogy hogy találjátok ki a koreográfiákat? Vannak gondolom ilyen elemek, amiket fel lehet használni, mert egy ilyen nyelvezete ennek az egésznek.
3: Igen, hát vannak ugye különböző korcsoportok, ugye még ezeket is bontják kategóriákra, tehát azért elég sokféle kategória van így a Magyar Twirling Szövetségnek így a versenyrendszerében, és akkor nyilván ugye a gyerekek amelyik szintre valók, ugye úgy próbáljuk őket beosztani, ott ugye figyelembe veszük a szabályokat, és akkor ez alapján gondolkodunk, illetve hát pont most jött el annak a szakasza, hogy a következő versenyszezonra elkezdjünk készülni, és már nagy erőkkel keressük a következő zenéket, amiket lassan meg kell vágni.
0: Igen. És ilyenkor egyébként amúgy a zene választás az, ami mondjuk hozza magával a koreográfiára részét, vagy pedig pont fordítva van, hogy kitaláltok valamit, és arra keresitek külön a zenéket?
3: Hát szerintem ma inkább a zene hozza a koreográfiát.
2: És először inkább megnézzük, hogy milyen gyereknek vagy csapatnak csináljuk a koreográfiát, ahhoz választunk zenét.
0: Aha.
2: Tehát az is fontos, hogy íjjen a gyerekhez a zene.
3: Abszolút.
2: Igen, és akkor utána megvan a zene, megvan a vágás, utána jön a koreográfia.
0: Utána jön a koreográfia. És nem tudom, mik merülnek fel ilyenkor? Egyébként hogyan épül fel egy ilyen koreográfia? Tehát, hogy igen, ezekből az elemekből áll, de van valamilyen koncepció általában, amire felhúzzátok? Tehát, hogy valami, amit így mondjuk ki akar fejezni egy ilyen koreográfia?
3: Hát abszolút. Igen, a zenét is ki kell nyilván fejezni, az nagyon fontos. Ugye a kisebbeknél az a nehéz, hogy nekik még inkább táncos kell, és ugye ők akkor lépnek be a versenyzésbe, tehát nagyon izgulnak, és az, hogy ők a zsűri elé, vagy a bírók elé kilépve még mosolyogjanak is, és tényleg mindent megpróbáljanak beleadni, az nagyon nehéz, de szerintem idei évben talán nálunk a kis versenyzőknél elég jól sikerült ezt lehozni, úgyhogy nagyon örültünk neki, és nagyon büszkék vagyunk rá.
0: Igen. Tehát akkor ezen gondolom annak, amit tanítotok, az is részét képezi, hogy, hogy amikor kiálltok színpadra, akkor ott annak dinamikusnak és pozitívnak és mosolygósnak kell lenni. Tehát gondolom nem tudom, hogyan küzdötök meg azzal, hogyha valaki mondjuk lámpalázas, vagy sok feszültség van benne, mielőtt színpadra lépne.
3: Hát erre szerintem minden gyereknek megvan, hogy mi segít talán így a verseny előtti pár percben, vagy akár órákban, de szerintem gyakorlat teszi a mestert, inkább én azt gondolom. Tehát lehet látni, hogy mennyire oldódnak versenyről versenyre. Uh-huh. Ezt ki kell próbálni, és meg kell tanulniuk. Aha. Abszolút egyébként biztos, hogy nehéz, főleg a picikéknek.
0: Igen, de hogyha valaki sokat csinálja, akkor gondolom, akkor már természetessé válik, hogy ott van a színpadon.
3: Hát nem tudom.
2: Egy kis lámpalás gondolod.
0: Ja, igen, Lele, mi a véleményed?
1: Hát igazából én mindig rá szoktam izgulni magamat, de mindig próbálok hát a legjobbat ott előadni, meg megcsinálni. Ez nem minden esetben szokott sikerülni, de akkor felkészülök jobban igazából a következő versenyre.
0: Ja, tehát, hogy ilyenkor, amikor te úgy érzed, hogy nem minden úgy jön össze, akkor azért az nem szokta abszolút ezt kedvedet szegni, hanem...
1: Hát max arra pár napra, ami utána, de
0: ja, igen.
1: Igazából...
0: Levezető, igen. Igen, amíg összeszeded magad, aztán utána jöhet a következő. Oké, milyen eseményen vagytok túl? Valamit emlegettetek nekem, hogy valami nagyon szignifikáns dolog történt itt a közelmúltban.
2: Így van, most tavasszal, április elején vettünk részt az első nemzetközi versenyünkön Eindhovenben. Ez egy Európa-bajnokság volt, ahol Lele is részt vett velünk. Összesen 4 versenyzővel utaztunk Hollandiába. Uh-huh. Rajta kívül még Péri Dorka, Wimmer Hanna és Nagy Abigail képviselte csapatunkat a városból.
0: Aha. Hú, na, Lele, mesélj erről most te, tehát milyen volt ott fellépni, meg egyáltalán hogy néz ki egy ilyen nagy esemény?
1: Hát egyébként teljesen más, mint az itthoni versenyeken, de egy nagyon pozitív élmény volt nekem, mert így jövőben is, amit el szeretnék érni, azt így meg is nézhettem igazából, uh-huh, uh-huh. hogy mit is csinálhatok én majd a jövőben. És nagyon jó volt látni például nekem, hogy az országok így összetartanak, mert nagy szurkolótáborok voltak. És így jó érzés volt igazából magyarnak lenni, aha. hogy én meg Magyarországot képviselhetem ezzel.
0: Igen, igen, igen. Arról is meséljetek most, hogy nem tudom, más országokban hogy néz ki a twirly, milyen különbségek vannak mondjuk köztetek és mondjuk más egyesületek között?
3: Hát azért vannak. Magyarország még szerintem eléggé gyerekcipőben jár, így a twirlinggel, de azt elmondhatjuk, hogy ha a magyar versenyeket összehasonlítjuk mondjuk azzal, amikor Szandival mi még versenyeztünk, meg most, akkor én azt gondolom, hogy nagyon szemmel látható a változás, és jó irányba a fejlődés. Tehát igen. Abszolút sokkal-sokkal nagyon sokat fejlődött minden, és a gyerekeken is látszik, hogy mindenhol, egészen a piciktől olyan erős a mezőny, hogy sokszor mi se tudjuk, hogy mi fog történni, mert tényleg nagyon izgalmas, úgyhogy ezt nagyon jó látni egyébként szerintem. Aha. Meg hát nyilván igen, a gyerekeknek is jó volt ezt látni, hogy hova tudnak eljutni, tehát hogy ott azért voltak olyan versenyzők, amik, hát ezt szavakkal nem lehet leírni, amit ők tudnak.
0: Ah, ott tényleg, amúgy kik a szabad mérleklőben?
3: Hát jó sok, ugye így az élvonalban talán a most így Európán belül franciákat mondhatjuk, az olaszokat.
2: Olaszok, norvégok, igen.
0: Olaszok, wow, ez érdekes szórás egyébként.
2: Igen,
0: valamire franciákat feltételeztem.
2: Igen, a
0: franciák,
2: ők nagy hatalom ebben a sportban.
0: Wow. És nem tudom, ilyenkor láttok olyan fogásokat, meg mondjuk olyan koreográfiákat, olyan elemeket, amik titeket is inspirálnak arra, hogy belevegyétek a ti repertoáratokba?
1: Igen, van nagyon sok, mert ahogy így néztem is őket, mindegyikben volt, ami így megfogott. Uh-huh. És akár a jövőben is fel tudnánk használni.
0: Aha.
2: Igen, tehát mikor hazaérkeztünk, Lele már jött és sorolta nekem, hogy neki ez tetszett, és hogy jövőre meg akarja tanulni, és hogy rakjuk a koreográfiájába. Úgyhogy...
0: És ilyenkor ti az ilyen ötleteken meg simán rajta vagytok.
2: Persze, ugye? Igen. Aha. Mi csak örülünk.
0: Nagyon király. Jó, ez tök ilyen kreatívnak is hangzik egyébként nekem, hogy... hogy elmenni és így megtapasztalni más hatásokat is. Mi lesz a következő ilyen?
2: Most kicsit pihenünk, mert most lesz vége a versenyszezonnak, de elkezdjük a koreográfiákat, tehát a következő szezonra, ami november körül indul majd be, igen.
0: Uh-huh. Novemberi szezonra. Jó, igen, igen, ez egy kis pihenőt feltételez, de fellépések attól függetlenül gondolom lesznek, mert hogy elméletileg holnap is színpadra léptek a Város napján.
2: Igen.
0: Na jó, abból a pozitív feltételezésből induljunk ki, hogy ez meg fog történni holnap, amúgy már, hogy sajnos mediterrán ciklon van nekünk itt előre irányozva holnap utára. Hagyjuk ezt. Nem, lesz twirling és kész, inkább ebből induljunk ki, és mire számíthatunk tőletek?
3: Elsőnek hoztuk a piciktől a versenykoreográfiákat, tehát ide 4 kis versenyzőnk volt, és akkor elsőnek 2 kis versenyzőt láthattok majd tőlünk, majd jönnek az ovisok.
2: Igen, az ovis csoport.
3: Először fognak fellépni, úgyhogy nagyon reménykedünk legalább miattuk, hogy tudjanak, mert szerintem nagyon-nagyon csalódottak lennének.
0: Tuti.
3: És utána következik még 2 kis versenyző, ha jól emlékszek, aztán jön Winmer Hanna a freestyle szólójával, amivel egyébként idén magyar bajnok lett.
0: Bocsánat, freestyle? Tehát, hogy
3: igen,
0: ezen belül
3: az
0: is van
3: jelenti,
0: olyan, ami...
3: hogy mi válasszuk a zenét, és akkor így ezért freestyle.
0: Aha, freestyle.
3: Igen, és utána jönnek a kicsik a botos csoportosukkal, aztán pedig talán a nagyok gimnasztikájával, amit Lívia készített, igen.
0: Menő. Én szeretném, hogy ez összejön holnap egyébként. Amúgy az ovisok miatt is tényleg, hogyha nekik az első fellépésük lenne, ráadásul ott a nagy színpadon a Város napján.
2: Igen, nagyon készülnek.
0: Oké, nem tudom, valami negatív esőtáncot kéne járni, valami olyan, hogy az esőtánc csak valahogy így visszafelé, vagy nem tudom. Na jó, rajta leszek az ügyön. Még annyit, hogy hol vagytok megtalálhatók, ugye Facebook oldalatokat az ETV-vel itt már néztük.
3: Igen, ez mellett Instagram oldalunk is van. És hát igyekszünk minden eseményről valamilyen bejegyzést készíteni, hogy azért napra készek legyünk, meglássák, hogy mi történik a mi kis egyesületünkben.
0: Yeah.
3: Nem csak a versenyekről szoktunk posztolni, hanem így a csapat életéről is, tehát nagyon fontos nálunk az összetartás, és hogy a gyerekek ne csak sportolni álljanak, hanem hogy a mindennapi nehézségeket nálunk le tudják rakni, és sok-sok barátjuk legyen, és ez szerintem amúgy nagyon jól sikerült, és nagyon örülünk neki, és szoktunk csapatépítőket szervezni, úgyhogy most pont esedékes az évzáró csapatbuli, amit már nagyon várunk.
0: Aha, évzáró csapatbuli, jól hangzik. Ti vagytok a Bottom Flow Twirling Sport Egyesület. Még egyszer, hogyha valaki most kapcsolt volna ide a Paks FM hullámhosszára, holnap a Város napján, hogyha engedi az idő, akkor abszolút lehet veletek találkozni ott a színpadon, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide a stúdióba.
2: Köszönjük a meghívást!
0: Igen. Most zene következik, All Saints, 2000-ből a Pure Shores, utána a reklám, Gabi hírösszefoglaló, és aztán jövünk vissza az ETV-vel. Sziasztok!
4: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
2: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
3: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
2: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20 519 6879-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
0: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz, és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta. A garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Fidesz és a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője egyaránt elítélte a Kárpátalját ért szerdai orosz drón támadást. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán azt írta, a kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról. A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz drón támadást. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az MTI összesítése szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az ukrajnai háborúra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva, melyet 2022. május 24-én jelentett be Orbán Viktor. Dal született a Paksi Városnapja alkalmából. Az ötlet a Paks Városmárka referensének, Valla Gábornak a fejéből pattant ki. A szakember 1 éve dolgozik ezen a területen a városban, és a tavalyi Városnapi rendezvény inspirálta, nyilatkozta rádiónknak.
6: Ez tavalyról indult, amikor én először voltam és először láttam itt Pakson a Városnapját és a különböző produkciókat a színpadon, és akkor mondtam a barátoknak, kollégáknak, hogy milyen jó lenne valami különlegesebb hip-hopos funkis dologgal előrukkolni a színpadon, és akkor előadni élőbe. Gondolkodtunk, és egy idő után így megszületett az a dolog, hogy készítsünk egy zenét, és akkor én készítettem nagyon sok videófelvételt a tavalyi rendezvényről, és akkor azokat felhasználtam, használjuk majd egy videokliphez, majd vágóképenként, képekként meg stúdióba leszünk, és akkor megkerestem a Tibit egy zenei alappal, ami nagyon megtetszett neki, ez egy fontos dolog volt ilyen szempontból, hogy utána elinduljon a munka, és akkor egy-két támpontot így adtunk egymásnak, hogy mi legyen, hogy legyen, mindenki megírta magának a saját szövegrészét, eljártunk a Delfin hangstúdióba hozzá, fölvettük a hangsávokat, és akkor elkészültünk.
5: A dal szövegírásában és feléneklésében a Kalocsai Veracruz zenekar frontemberei Kis Tibor és Kis Zsuzsa is részt vettek. A dal az ezévi Paksváros napjáról szól, de aktualizálható a következő évek rendezvényeire is, mondta el Kis Tibor.
7: Pont arra gondoltam, amikor írtam a szövegét, hogy én meg egy olyan szöveget szerettem volna így, hát most nem egy olyan óriási nagy megfejtés a szöveget, csak hogy ilyen vidám, hogy ez megállja a helyét esetleg akár így a későbbiekbe is. Ugye azt leszámít, amit a Gábor mond, az aktualitást kivesszük belőle, az a pár sor, szóval tudunk bele egy olyan verziót készíteni majd esetleg a jövőben, hogyha van rá igény, vagy ha tetszik a dal, ha majd meglátjuk, hogy megy, amitől gyakorlatilag ilyen általánossá válik, vagy ami majd esetleg a jövőben bármikor hallgatható lesz.
5: A dalt Paks városának Facebook oldalán tették közzé csütörtökön délután.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 8 óra 7 perc, van május 15-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez pedig a Gorillaz volt, egy ős klasszikus track, egyenesen 2001-ből, egyébként ez pont egy feldolgozás szám, az eredeti egy kicsit másképp hangzik. Hello Zéti!
1: Hello, most már itt vagyok.
0: Ja, most már itt vagyok, de ez mi volt?
1: Tessék?
0: Mi volt ez?
1: Nem tudom, valami puffant egyet.
0: Nagyon rossz volt.
1: Jó, hallottam én is.
0: Remélem, ti hallgatók nem hallgattátok, mert ez a Sound of Death, tehát a halál hangja, így hívják a zenészek ezt, amikor olyan kontaktiba szerepel, vagy történik egy vezetékben, amikor a kihangosítványon iszonyatosan hangosan lehet hallani azt, hogy torzítás történik. Na minden esetre itt vagyunk, minden technikai malőr elhárult, és mivel folytassuk?
1: Meki.
0: Persze, Meki.
1: Erre
0: ígértem, persze. Fantasztikus beszélgetésünk volt, by the way, a Bottom Flow Twirling Sportegyesület tagjaival itt az imént, akik egyébként holnap, hogyha az idő is engedi és a mediterrán ciklon nem mossa el teljesen a szitukát, akkor a városnapi epic színpadon is föl fognak lépni. Zéti, pont nem látom a szemedet, attól a mikrofontot vidd már onnan az útba.
1: Ó, most már falkos szemet tudom nézni.
0: Ez az.
1: Egymással szemben ülünk egyébként, tehát aki nem látná, mert nagyon sokan nem látják.
0: Nem lát, egymással szemben ülünk. Így van. És ez tök jó. Ez a szemkontaktuk is megvan. Srácok, hihetetlen mérföldkő az emberi civilizáció történetében, ezt kicsi ironikusan mondtam azért, amennyiben 86 éve nyílt meg a legelső McDonald's a kaliforniai San Bernardino-ban 1940, súlya van ennek a szónak, május 15-én. Tehát az első McDonald's 1940-ben történt. Tehát akkor még ez nyilvánvalóan nem úgy nézett ki, mint ahogy most a hatalmas, gigantikus kaja franchise.
1: Igen, utána olvastam most én is egy kicsit.
0: Igen. Tesók alapították. Richard és Maurice McDonald-nak köszönhetjük a McDonald's éttermet. Kaliforniában, San Bernardino-ban 1940-ben, és ez még egy ilyen barbecue stand.
1: Igen, eredetileg barbecue étterem volt, nem burgeres helynek indult, hanem egy ilyen barbecue drive-innek.
0: Ja, drive-in, így van.
1: És hamar rájöttek, hogy hamburgerben van a pénz.
0: Pontosan.
1: Sőt, már több mint egy éve voltam itt, hogy akkor én is említettem, hogy régen, hogy a hamburger az nagyon trash, tehát hogy a néphiedelemben Amerikában az nagyon trash kaja volt.
0: Persze.
1: Hogy voltak ilyen legendák, tudod, ilyen urmán legendák, hogy hát ez a cirkuszba adták hamburgereket egyébként, tehát cirkuszi kaja volt. Ez még bőven a Mackie előtt.
0: Persze.
1: És ilyen urmán legendák terjengtek, hogy lehet, hogy patkányhúsból van, meg... Tehát tudod, ilyen nagyon undorító dolgokat.
0: Ilyenek most is.
1: Híreszteltek. Igen.
0: Jó, de hát a...
1: És van, akik a cicát is eszik.
0: Igen, és így tovább, tehát ki tudja, hogy mi van a...
1: Kutyát.
0: Oké.
1: Na, hagyjuk szegény állatokat, nagyon szeretem őket.
0: Így van, visszatérve egyébként, a hamburgernek érdekes módon a renoméja azóta viszont amúgy megnőtt.
1: Tehát persze, most már de ez a Mackie-nek köszönhető.
0: Hát, igazad van.
1: A Mackie-nek volt egy elődje, aki azt a hamburger dolgot tovább gondolta. Ez egy kék gyorsétterem volt, egy kék-fehér színű gyorsétterem.
0: Ez melyik, a White Castle?
1: Igen, ez a White Castle. Aha. És... az a lényeg, hogy ők kezdték el igazából az egész hamburgeres bizniszt. Csak ugye hát a Mackie inspirálódott, és ő tovább vitte. Egyébként ez is milyen fura dolog, ha belegondolsz, hogy egy úgymond egy tesós családi... Most ezek a mémek járják a TikTokot meg az internetet, hogy ú, tesó, van egy jó ötletem, és akkor tudod, utána meg vállalkozók.
0: Ja, igen, persze.
1: És mindig valami testvérek vagy jó barátok csinálnak nagy dolgokat. Ez most így
0: hát persze, mémelik. Hát most figyelj, egy sörrel, a spanoddal, vagy a tesóddal megbeszél, tudod, mit kell csinálni? Nyitni kéne egy éttermet. Ez ilyen tök alap dolog.
1: Körülbelül. Alap dolog. Átértek a hamburgerezésre, az első hamburger 15 cent volt.
0: Úristen. Most hogy állhatunk?
1: Inflálódtunk egy picit.
0: Inflálódtunk egy kicsit, így van.
1: És 1948-ra már kialakították ugye ezt a mai fast food rendszert, ami gyakorlatilag az egyszerű menü, gyors kiszolgálás és az olcsó burgerből épült fel. Tehát még 1948-ban, bocsánat, rosszul tájékoztattam, 15 cent volt egy hamburger.
0: Aha, még 15 cent volt.
1: És a modern fast foodot ugye konkrétan ugye a Mackie találta fel.
0: Így van, ezt a modellt gondolom.
1: Igen, van nekik egy saját, ez a Speedy Service System nevű rendszerük, ami gyakorlatilag annyit jelent, ez az SSS, az mozaik szó. Aha. A gyorséttermekben ez gyakorlatilag annyit jelent, így, aki nem tud angolul, annak elmondom, hogy gyorsan kiszolgáljuk az embereket nagyjából.
0: Ez villámgyors kiszolgálás.
1: Tükörfordításban. Aha. És akkor előrehozott folyamatokat csináltak, előre megcsináltak ezt, azt gyakorlatilag a mise en place, a francia mise en place elve, mindent előkészítünk, hogy minél előbb tudjunk kiszolgálni.
0: Hogy már csak így össze kelljen rakni, össze kelljen dobni a dolgokat.
1: Igen, igen, igen.
0: Kimelegíteni, meg gyors megsütni, meg ilyenek, ugye?
1: Tehát, hogy tessék?
0: Kimelegíteni, meg gyorsan megsütni, gyorsan átsütni.
1: Igen.
0: Közben fritőz folyamatosan menjen és a krumplik kedvéért.
1: Ugye Ray Kroc, ő vette meg ugye, hát nem sokkal rá később ugye Mackit, és gyakorlatilag az ő keze alatt, meg az ő tulajdona alatt lett franchise.
0: De érdekes, hogy közben egyébként meg maradt a tesóknak a neve, hogy McDonald's, tehát hogy nem változtatott.
1: Mert akkor meg kuriózumnak számított a környéken.
0: Aha.
1: És így ezzel terjeszkedtek. De egyébként meg jó, szerintem jó név.
0: Hát persze, hát most már
1: emblematikus.
0: Tehát kimondod ezt, és előtted.
1: Na és Ray Kroc, aki pedig megvette a Mackit, ő eredetileg csak turmixgépet akart eladni, mert ő egy ilyen mixer ügynök volt, egy ilyen turmixgép ügynök volt, és nem értette, hogy miért kérnek mindig turmixgépet a Mackit, úgyhogy oda ment, megnézte, meglátta ezt a rendszert, amit ugye előbb nem volt elterjedve, és akkor mondta, hogy úristenből birodalmat lehetne építeni, és akkor tehát rá vételi ajánlatot, a McDonald testvérek pedig eladták Raynek a Mackit.
0: Atya úristen. Hú, durva cucc. Hát ez nagy sztori egyébként. És igen, tehát sokat tett azért, hogy bár most, tehát érdekes módon azóta meg megint a Mackinek a neve meg egyet jelent azzal a, kicsit azzal a trash-sel, amiből meg ők húzták ki a hamburgernek a koncepciót.
1: Igen. Létezik Hamburger Egyetem.
0: Micsoda? Hamburger Egyetem?
1: És Hamburger University a neve.
0: Wow.
1: 1961-ben alapították meg. És Hamburgerology diplomát kapnak az ott végzősök.
0: Hamburgerológia. Hát ez nem igaz. Te kitanulnád, vagy már kitanultad a hamburgerológiát?
1: Nem tudom, hogy én le tudnék vizsgázni egyébként. Kíváncsi lennék, hogy mi lehet. És akkor lehet, ezt is lehet fokozni, lehet doktorálni.
0: PhD-s.
1: Mit csinálsz? Hát most írom a doktori diszertációmat hamburgerológiában.
0: Hamburgerológusok kutatják a hamburgereket, hogy kifejleszik a legdurvább és legaddiktívebb hamburger ízhatásokat.

0: egyébként. Ez lehet, hogy hát ha Amerikában egyszer megfordulok, akkor az úti célom lesz.
1: Igen.
0: Egy ilyen, ez szerintem ez egy ilyen kuriózom. És tényleg egyébként úgy néz ki, így próbálom elmesélni, mint hogyha az embertűt ketté választanak, így és van. Abból felépül a két tartó pillérje.
1: És ez a igen, ezek a sárga boltívek, azok, amik a, szerintem főként az 50-es években dominálták a McDonald's-okat, csak úgy kb. Majdnem mindegyiket átépítették, és mindegyiket modernizálták, és mindig változott kicsit a design.
0: Ez az első, azt is megtaláltam, az úgy nézett ki, mint egy ilyen UFO konténer.
1: Ja, igen, tényleg, persze.
0: Ez egy ablakon kiadós büfé volt.
1: Igen, abszolút. Na, hát nagyot ment azóta ez a franchise, tény és való, de a hamburgerek is megváltoztak, szerencsére most már hozzáférhetők olyan hamburgerek, amik azért szerintem talán a McKinney-nél minőségibb alapanyagokat és fölfogást tartalmaznak. Fú, Dublinba vettem valami istentelen durva hamburgert egyébként, azt soha nem felejtem.
0: Ami kézműves volt.
1: Valami olyasmi.
0: Gondolom, ezt ilyenkor étteremben eszed, nem egy ilyen gyors étteremben.
1: Hát ez nem gyors étterem volt. De nem is az a, hát az valahol a kettő között ilyen kis hipster.
0: Igen, a mennyiség nem egyenlő minőséggel. Nem, ez nagyon fontos kiemelni és hangsúlyozni.
1: Abszolút. Attól jól laktam. Nem a világ legnagyobb hamburgere volt, de annyira tartalmas volt, hogy elég volt, tudod, tökéletes volt.
0: Meg nem volt benne annyi ízfokozó, hogy kiugrott a szárból.
1: Pontosan. Na most zenélünk egyet a McDonald's-es témánk után. Neo következik az Explode Your World, és utána jövünk vissza.

0: A Neo Epic Explode Your World című trackjét hallottátok, ha jól tudom, 2002-ből a magyar elektro istenektől. 8 óra 21 perc van, május 15-e péntek, ez itt az élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Zétivel ülünk itt, az imént például a McDonald's rejtelmeit veséztük ki. Egy kicsit belemenve abban is, érdekességképpen Zéti, ezt most mégis kihúzom belőledem, úgy élőadásból is. Mondtad, hogy mi az, ami felelős azért, milyen anyag felelős azért, amikor valamit annyira incsiklandozóan finomnak élsz meg, hogy addiktív és katartikus.
1: Megint elmondom, hogy nem vagyok élelmiszermérnök.
0: Hát ahhoz képest azért amúgy eléggé képbe vagy.
1: Mégis. Ja, hát nyilván, mert ami érdekel, annak utána járok, és ez pont így érdekel. Nem az, hogy lehet megvezetni az embereket, félreértés ne
0: esik. Igen, mert itt ez volt a fő.
1: De a legnagyobb ilyen ízfokozó, ugye, ami az agyadban gyakorlatilag stimulálja azt a hatást, amikor eszel valami nagyon finomat, és akkor úristen, ebből eszek még, aha, be fogok zabálni annyit, hogy kipukkad a belem gyakorlatilag. Ez a nátriumglutamát, ezt eléri mesterséges úton.
0: Atya úristen. Nátriumglutamát.
1: És gyakorlatilag ki is mondtam az első összetevőjét, de tulajdonképpen ezzel sózzák, vagy ezzel ízesítik meg a dolgokat.
0: Nátrium, igen. Só.
1: Igen.
0: Kvázi.
1: Igen.
0: Atya úristen. És akkor ez, ami előidézi többek között az előző témánknak a tárgyáról.
1: Igen. Köznyelven ismert MSG egyébként.
0: MSG.
1: MSG.
0: MSG.
1: Igen. Ilyen nyelven le. Hát én út, vannak olyan országok egyébként, ahol be van tiltva.
0: Aha. Mert annyira... kemény pszichológiai dolog ez.
1: Igen.
0: Tehát ezzel vannak helyek, ahol már nem is lehet manipulálni az embereket elvileg.
1: Hát nem tudom most pontosan, ott megcsinálják mással valószínűleg. Az a baj, hogy ezek akkora globális cégek, hogy mindig egy lépéssel a törvény előtt járnak.
0: Már ki is találtak valami mást, amivel lehet. Egyébként kicsit ilyen volt, amikor az energiaitalokból kivonták a taurint, ugye. Tehát
1: én akkor még nem voltam a...
0: Itt csak koffein van benne, érdekes módon.
1: Én akkor még nem voltam az energiaitalos korszakomban. Most se?
0: Nem, most se.
1: Ritkán egyébként
0: iszok. Senkinek nem tanácsolom, nagyon ritkán előkerül. És így volt ez Dublinban is, ahol viszont van benne taurin is, esküszöm, más íze van, meg más hatása is van. Tehát,
1: pozitívabb irányban?
0: Nem tudom, hát nem tudom, mennyire lehet pozitív egy energiaital eleve.
1: Gyakorlatilag koffein tartalom, nem akarok itt álláspontot foglalni. Milyen? Pozitív vagy negatív oldalon.
0: De hát a reggeli beszélgetés műsorban akkor
1: én értem, hogy szubjektív véleményeket fejtünk ki, de nem tudok most hova tenni, jobbra vagy balra. Ez az energiaital, mert ugye elvileg legyen bal. Inkább kávét iszok egyébként.
0: Abszolút.
1: Szerintem az, hát amúgy az egészséges lehet.
0: Amit magyaráztál, nem. Az a kávéfőz. Hát figyelj, ja, nem, hát annak is biztos megvan a hátulütője, de valamiért akkor is úgy érzem, hogy hát, hogy már a kettő közül az egyik ez egy ilyen összekavart vegyszernek tűnik nekem.
1: Ezek olyan addiktív, természetes vegyületek, ami hát, hogy rá lehet függeni, koffein függő,
0: ja.
1: Lehet,
0: persze,
1: akkor
0: persze,
1: lehet van a taurin függő.
0: Biztosan, is. persze. De közben egyébként a vegánok azt mondják, hogy azt a deficitet, ami az étrendjükből hiányzik, azt konkrétan taurinnal kell pótolni, mert hogy taurint veszel magadhoz hús révén, igen, és hogy az ő étrendjükből ugye hiányzik. Tehát azt úgy szokták, hogy szednek mellé taurint.
1: Nem tudom, nem voltam még vegán.
0: Én is voltam még vegán, de sok vegán ismerősöm van, és akkor ők meg ezt mondják.
1: Na, lehet, hogy vegánnal is beszélgetnék úgy, hogy...
0: Hát persze.
1: Nem az lenne, hogy így rosztoljuk egymást.
0: Dehogy
1: is. Mert te úgy teszel, mert te nem eszel úgy, hanem logikus érvekkel, észszerű érvekkel elbeszélgetni mondjuk.
0: Elbeszélgetünk, persze. Egyébként...
1: Hívunk egy vegánt.
0: Jó, de most ezt úgy mondod.
1: Egyébként meg, aki vegán, én... És idézőjelben nem az a féle vegán, aki rám akarja erőltetni. Mert persze. Nagyon sok, sajnos nagyon sok ilyen van.
0: Persze, de nem csak a vegánok között most. Tehát én meg hallottam úgy húsevőt, vagy hát mindenevőt beszélni vegánnal, aki meg őt próbálta nagyon erőszakos érvekkel győzködni
1: az igazáról,
0: ami ugyanolyan rossz szerintem.
1: Az se jó. Na mindegy, de azt is szeretem, amikor jönnek a vegánok az átlag, vagy
0: nem a vegánok jönnek, hanem néhányan, akik egyszerűen nem tudják, merre vannak arccal, azok jönnek úgy.
1: Igen. Tehát, ez...
0: Hagyjuk már egymást élni, megélni, hagyni.
1: Most általánosítottam, sajnos. Levetítettem az összes vegára. Ezt,
0: nem,
1: viszont, hát. Akik meg
0: igen.
1: Megcsinálják saját maguk érdekében, az viszont max respect, hogy ennyire ki tudnak lépni a komfortzónájukból. Én például nem tudnám azt elképzelni, hogy nem iszok.
0: Így van.
1: Igen. Hát nem mondom, hogy tejet, mert már nagyon jó növényi alternatívák
0: de
1: vannak.
0: Jó sajt.
1: Sajtot például, igen.
0: A sajtot még nem tudták úgy helyettesíteni, szerintem.
1: Hát nem, mert növényi dolgokat nem tudsz leoltani, szerintem baktérium kultúrával.
0: Mert tényleg, amit mondasz, hogy a növényi tejek, azoknak megvan a saját, karaktere, mindegyik egy kicsit másmilyen, és abban is tudod...
1: Tehénfüggő, az egy területfüggő.
0: Területfüggő, ja, így a növényi tejeknek a világába el lehet veszni, meg el lehet kalandozni.
1: Ja, hát igen, nagyon sokféle alternatíva van. És egyébként meg jók.
0: És ezek nem is alternatívák, most egy íze, egy zabteljes latte, az egy olyan dolog, amit megkívánok.
1: De jó dolgok egyébként.
0: Csúcs dolgok.
1: Csak persze. Én például az alternatívákra, meg ugye a helyettesítő dolgokra, mivel például, amit azért találtak ki alapból, hogy mondjuk egy tejterméket helyettesítsenek,
0: így van.
1: Én arra nem arra gondolok, hogy hú, akkor most tejet iszok, hanem... Aha. Viszont mandula italt, mondjuk italt, hogy ezt ja. Mondom, mert hogy nem azt mondom.
0: Annyi, hogy ne hívjuk akkor tejnek, vagy nem tudom, tehát növényi italok.
1: Hívhatjuk tejnek, vagy nem tudom, az én véleményem szerint lehet hívni tejnek, mert ugye csak az alternatívája, meg a növényi alternatívájáról beszélünk, de
0: persze.
1: Nem tekintek rá tejként. Egyrészt már nem igen, is lehet.
0: Nem. Más, hát
1: másrészt meg
0: másképek kell.
1: Teljesen más ízkarakter. És például vannak olyan ételek, amit nagyon szeretek kókusztájjal elkészíteni. És egymással például el se tudnék.
0: Ja,
1: most mondtam egy példát.
0: Jó, ez szuper példa. Hát még annyit, hogy az még egy nagyon furcsa, érdekes jelenség szerintem, hogy a vegánok annak ellenére, hogy valaki teljesen arra az útra lép, hogy se húst, se tejtermékeket nem fogyaszt, se tojást.
1: Se állati eredetű.
0: Állati eredetű igen. Dolgokat nem, az rendben van, de hogy sokan nagyon rajta vannak, megint nem érdemes általánosítani egyébként, nyilván nem mindenkire vannak szükség, de az, hogy mondjuk például olyan húspótló dolgok, hogy konkrétan egy ilyen parizert modellez, próbálják ízben is így összehozni. Hát az nagyon furcsa nekem.
1: Annak nem látom értelmét.
0: Tehát, hogyha egyáltalán nem szeretné húst tenni, akkor mi ez a trash dolog? Tehát, olyan dolgok, akkor ezt miért szeretnéd?
1: Azok az ilyen habiszti vegánok.
0: Hát jó, de most megint nem lehet általánosítani egyébként. Kóstoltam én már mindenféle helyettesítő dolgokat. Én is eszek húst egyébként, de
1: tegnap például szerintem nem is ettem húst, vagy most el kell rajta gondolkodnom.
0: Hogy egyáltalán...
1: Hogy mit... vacsoráztam, de nem ettem húst, képzeld el tegnap.
0: Tessék, vannak ilyen napok, van, aki meg azt csinálja,
1: nem hiányzott.
0: Hogy ez az, hogy eszik húst, de nem kell állandóan minden nap ezt nyomni. Na, ez meg egy tök jó nem alternatív, hanem
1: megközelítés.
0: Szerintem igen, nem kell ezt is, semmit nem szabad túltolni, egy arany középutat kell megtalálni, ZT-vel erre a következtetésre jutunk éppen a stúdióba. Na, most zenélünk egy kicsit, aztán következik egy kis reklám, és utána jövünk vissza, de a szó most még az isteni Fábián Júli és természetesen elmaradhatatlan partneré Zuhek köré. A La La Lay következik 2015-ből.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Ezen a hétvégén is összegyűlünk, hogy meghallgassuk a legkedveltebb Paks FM slágereket, amelyek között simán ott lesz majd két magyar felvétel is. Az egyik a New Level Empire újdonság.

0: pedig Fehérvári Gábor Alfred, vagy ahogy mi ismerjük, Freddy. Az ő dalának címe pedig Pain and Glory. Nincs egy emlékeztetőt, hogy ne maradj le a Top 50-ről. Szombat délután 3-kor kezdünk, számítok rátok.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
0: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
1: Reklámot hallottatok.

0: az ikonikus Fatboy Slim és a Praise You 1999-es fantasztikus ritmusai után ismét itt vagyunk Zétivel a Paks FM hullámhosszán az élesztőben. 8 óra 41 perc van, május 15-e, péntek.
1: Szép reggelt kívánok én is mindenkinek, sziasztok!
0: Oh, wow! Epic Guinness rekordokról beszélgettünk az imént. Mi is volt az a legújabb?
1: A legújabb? Hát nem a legújabb, egy múltkor megdöntött egy ember egy Guinness rekordot. Vannak az egykerekű biciklik, tudod, amikor a... Aha. Cirkuszba mennek körbe-körbe, és közben zsonglőrködnek. Például fölvette az ember magára 7 bowlinggolyót. Egyébként ez nehéz, tehát én ma voltam a bowlingozni.
0: Persze, aki volt bowlingozni, tudja, hogy ez
1: 7 darabot, súlyos darab. Tehát 7 darabot cipelt a két kezé.

0: nyilván ez fontos. Igen. Nem tudom, azt már nem tudom, hogy. Hát és közben meg egy kerekű biciklizett.
1: Konkrétan el
0: is tudom képzelni. Pontosan nem is tudom, hogy hány másodpercig is ezzel Guinness rekordot döntött.
1: De várjál, hogy cipeztet? Már egy bowling olyan, hogy bőven fúra fogni, tehát hogy... És hogy hetet? Tehát hetet?
0: Hetet, igen.
1: De hogy? Hogy a francba?
0: Hát...
1: Nincs az valami fénykép felvétel?
0: Videófelvétel van róla.
1: És hogy fogja őket?
0: Igen, tanulmányozom, és kérem. Most melegít be, tehát amit látok a videóban, hogy karkörzés.
1: Jó, hát...
0: És most biciklizik egyelőre két bowlingolyó, és most adják neki a többet. Ez egyiket, kettőt berakott a hóna alá, kettőt tart a kezébe jelenleg.
1: Ja, hóna alatt is visz. Aha.
0: Egy a kis ujján van rajta, egy bowlingolyó bele van, tehát hogy az egyik golyót a hüvelyk ujjával tartja a jobb kezébe, a másik golyót vagy a kis ujjával ugyanúgy a jobb kezébe, ugyanezt tükörfordításban, és közben benne van a hóna alatt kettő.
1: De
0: kettő.
1: Milyen ujjai lehetnek, te jó ég?
0: Hát ezt nem akarom megtudni. Hát, és most még ráraktak még egy bowlingolyót, és most így biciklizik az ember ezzel az egykerekűvel. Nagyon vicces egyébként.
1: Hát igen, az el tudom képzelni, hogy ez kinéz valahogy.
0: De nem hasznos, tehát most ha elmegyek Balatonra, akkor nem látok a parton ilyen. Lehet a kukoricás néni mellette kerül.
1: Ez itt csak az ilyen praktikus dolgokban hisz. Hát most tényleg ezzel mit kezdesz? Tehát, ez egy annyira specifikus dolog.
0: Ez egy olyan skill.
1: Ez olyan skill, amivel kizárólag Guinness rekordot lehet dönteni. Igen. Ez egyetlen dolog, amire jó.
0: De nem jó semmire.
1: De arra, hogy ha megdönted a Guinness rekordot, akkor benne.
0: Lehet, hogy ismerkedésnél például nagyon hasznos.
1: Hát szerintem csak egy bizonyos típusú...
0: Szia, példa Péter vagyok, és
1: igen, és így hét bowlingolyót is elbírok, miközben egy kerekűzök.
0: Nagyon jó.
1: Csajozós szöveg, azt mondod? Hát beválhat ez?
0: Én nem próbálnám meg. Az biztos. De hát nem.
1: Miért azt gondolod, hogy rólad nem feltételeznék, hogy te ezt meg tudod csinálni? Vagy mi?
0: Lehet. Egyébként.
1: Szerintem te pont elbírnál hét bowlingolyót, nem?
0: Ne, szerintem nem. Ott lenne a baj, hogy a kis ujjamra rá kell húzni. Az ugye, nagyon gyenge.
1: Ugye erről jutott eszembe a nagyon-nagyon erős ujjakról, hogy nem tudom, láttad azt a filmet? Te, úristen, az Oscart is nyert, egy dokumentum, az a cím, hogy Free Solo.
0: Nem.
1: Egy csávóról szól, egy amcsi csávóról, aki tudod, ciklamászó, de tudod, az a hardcore brutalitás is. A free solozás, a sziklamászásban azt jelenti, hogy free, tehát kötél nélkül, szóló egyedül. Tehát, hogy ő kiválasztotta a Yosemite Nemzeti Parkban egy elképesztő magas gránit falat, amivel kötéllel is amúgy is szenvedni szoktak a sziklamászók, mert rendkívül nehéz részeket tartalmaz, és megmászta biztosító kötél nélkül, csak úgy ő egymagába. És erről szól az egész dokumentumfilm, hogy erre hogy készül rá, lelkiekben is, meg fizikailag is, de közben lavírozni kell a magánéletét is, mert hirtelen lett egy barátnője, de közben egy nagyon magának való.
0: Mondjuk a Oscar-díjat kapott, akkor nagyon jól lehet vele azonosulni.
1: Hát figyelj, lerágod a körmét. Tudod, hogy bizonyan túlélted, de hogy a kis táb, a forgatócsoport az úgy jött össze, tudod, hogy tudod, van egy pont, amit fogadod, hogy egy rossz mozdulat, és akkor így egyenes adásban szemtanúi lesznek annak, hogy ez a csávó.
0: Így ezt le is forgatták?
1: Leforgatták.
0: Semmilyen digitális effekt?
1: Semmi.
0: Semmi. Egy zöld kötél, amit később eltüntetnek használta nélkül.
1: Nem.
0: Azt a mindenki.
1: Ezt a csávó megcsinálta elsőként a világon.
0: Egyébként ez respect.
1: Mármint, hogy...
0: Tisztelet.
1: Igen. Elképesztő sport teljesítmény, vagy hát nem is tudom, hogy az emberi fizikumnak a... Na, azért
0: tényleges megpróbáltatás.
1: Igen,
0: meg itt is egy kitartás,
1: igen.
0: Koncentráció, stb.
1: Tehát szoktak ilyeneket, amiben ő volt az első, hogy ezt a falat, ezt a hatalmas szikla, vagy gránit szikla hegyet rajta kívül még előtte nem mászta meg senki, és azóta se egyébként így, biztosítókat él nélkül. Na, ezért jutott eszembe, mert vannak felvételek, hogy a csávú úgy edz, izéket csinál fel, húzóckozásokat, de úgy, hogy kb. Így egy vagy két ujjal tartja magát. Mert hogy mondd vele, milyen kezelet, meg milyen ujjai. Tehát ott néha ilyen kis új fogásokon múlik ez a dolog, hogy olyan fogást tudja abban a sima gránit sziklafalban találni, az ujjaddal kell megtartanod magad, néha az egész testedet. Kegyetlen.
0: Ha már a sportnál tartunk,
1: na,
0: szembe jött velem egy ilyen az interneten, hogy biztos láttad a Tesla robotot, amit most már azt hiszem, hogy kereskedelmi forgalomban is lehet kapni.
1: Hú, ha mi is ott a korszak kezdődik. Jézusom.
0: De most ebben nem vagyok biztos, de mindegy, vannak olyan ilyen mesterséges intelligencia gondolkodás alapú robotok, akik mondjuk egy ember nagyságúak, legyen mondjuk 180 cm, uh-huh. ugyanúgy van kezük, lábuk, és mászkálnak, és
1: beszélnek.
0: Kína... Igen, igen, pontosan. Kínában robotok futottak félmaratont.
1: Hát elkerülhetetlen volt az ilyen robotsportok már.
0: Peking mellett egy területen kijelölték ugye a pályát, ez most volt nemrég.
1: Aha.
0: Ugyanúgy, és hát nagyon érdekes, hogy idáig eljutottunk, hogy robotokat versenyeztetnek az emberek.
1: Igen.
0: És félmaraton.
1: Igen, ráadásul. Lesz majd fullos maraton is, meg biztos lesz olyan is, előbb-utóbb egyébként olyan is lesz, hogy robotok emberek ellen.
0: Tehát, hát elképzelhetetlen. Nekem
1: elképzelhetetlen. A tegnapi lesz olyan jövőbeli Tour de Hongrie,
0: ahol robotok bicikliznek.
1: Ahol robotok is már...
0: De abban megint mi az élvezeti érték? Pont az emberi része gyilkolja ez.
1: Ja, egyébként pont tényleg, tehát mondjuk egy sportban tudod, hogy az a szépség, hogy embereket láthatunk, ahogy eljutnak a fizikumoknak a határáig, meg megküzdenek egymással egy pályán. Legalábbis az nem vagyok rajta annyira a sportokon, de amikor viszont igen, akkor ez az, amit igazán élvezek benne nézni, tudod?
0: Igen.
1: És akkor robotokkal, te jó ég. Hát mondjuk, persze, hogy ez is Japánból indult, tehát a japánok azért élen járnak abban, hogy nagyon meredek dolgokat valósítanak meg amúgy.
0: Nem, de nagyon szürreális, még mindig nagyon szürreálisnak tartom.
1: Persze.
0: Amikor tényleg egy embernek van, akinek arról szól az egész élete, hogy erre készül. Van egy esemény esetleg, amire készül. Igen. Ismerek is egyébként ilyet. Meg a rádióban is nagyon sok járnak itt télsportolók.
1: Igen, pontosan.
0: Olimpikonok, akár Európa bajnokok.
1: Illetve most még twirlinges hölgyekkel is beszélgettünk, ami megint csak egy olyan dolog, amire készülnek, ott az emberi tényező nagyon erős. És akkor most robotok versenyeznek.
0: Engem most kicsit így elszomorít emberileg, hogy ezzel öljük.
1: De el is szomorít konkrétan.
0: Hát mert itt tulajdonképpen itt megint arról fog szólni az egész, hogy kiépít jobb robotot.
1: Pontos.
0: Ahol lehetsz egy dagi mérnök is, aki soha nem futott életében, csak az a lényeg, hogy észszerűen tedd össze az alkatrészeket.
1: Hát igen, egy kicsit kiveszett ebből, de érted, akkor itt meg mondjuk egy ilyen precíziós mérnöki csúcs teljesítményről is lehet beszélni, ami egy olyan dolog, amit azért lehet becsülni. Tehát azért ezek mögött is olyan skillek, meg
0: hogy az lesz, hogy el fogják nevezni a robotokat, vagy lehet már is vannak, nem tudom, most nem jártam egyébként utána, el fogják nevezni a robotokat, igen. És akkor majd a robotnak szurkolnak. Nem a mögötte álló csapatnak, aki tényleg belerakta a tudását, hanem majd a robotnak.
1: Tehát akinek egy kicsi esze is
0: ő fogja megszemélyisíteni.
1: Hát megszemélyisíteni, reprezentálni, de valójában azt a csapatot, tehát itt mégis a robotról szurkol. De meg például hidd el nekem, hogy azok, akik mondjuk már megcsinálták a robotot, az a team, az a csapat, vagy az a fejlesztő cég, azok meg viszont konkrétan a robotnak szurkolnak. Tehát
0: hát
1: maguk szurkolnak
0: de
1: a robotnak.
0: De viszont, hogyha a robotnak szurkolnak, akkor kicsit saját maguknak is szurkolnak.
1: Hát igen, ez az, hogy tehát, hogyha tudod, hogy emögött ez a csapat áll, ezek az emberek, hogy ezt emberek hozták létre, akkor valójában a robot az csak egy kép azon túl, a szimbólumon túl, amikor, a csapatnak szurkolnak.
0: Amikor látod a Terminátort életedben először, akkor el tudtad képzelni, hogy ez meg fog történni.
1: Nem.
0: Mondjuk csak nem kezdenek el kaszabolni, meg nem is feltétlenül.
1: Olyan videót is láttam egyébként, talán a Boston Dynamics-nak az egyik robotja hibásodott meg, és kezdett el ott igen, egy kicsit kaszabolni, tehát hogy nehéz volt megközelíteni, mert így hadonászott, és meg volt hibásodva.
0: Azt a mindenit.
1: Ők ez nagyon kicsit kemény. Hát igen, persze, tehát egy robot, tehát milyen erő van, hát ez csupa fém, hidraulikus dolgok.
0: Persze, tehát ez nagyon veszélyes.
1: Nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes, és még mindig annyira gyerekcipőbe jár, hogy ilyen balesetek sajnos elő fognak fordulni a jövőben is még.
0: De hát tuti van valami vészhelyzetre, bármiféle, megnyomjuk a nagy piros gombot, és akkor...
1: Biztos, persze, hát ezt kiiktatták, de most gondolj bele, ott kísérletezel.
0: Indul a robot aludni.
1: Egy robottal, és meghívásodik, és elkezdett hadonászni meg minden, és így hátborzongató az a videó is, meg hátborzongató dolgok történnek itt. Lehet, hogy ezt az órát most ezzel a kicsit... különös vibe-bal kell befejeznünk.
0: Nem.
1: Ahogy itt siránkozunk az elembertelenülő jövőn, de nem, erről egyébként szó sincs. Szerintem az emberi gondolkodás, a kreativitás és az emberi szenvedély az mindig felül fog kerekedni ezeken a dolgokon.
0: Abszolút. És hát bízunk benne. Én legalábbis benne. Bízunk
1: igen,
0: benne.
1: Igen, én ember vagyok, és szurkolok ennek a hülye fajnak, hogy túléljek. nem tudok magam ellen
0: saját magunknak.
1: Igen.
0: Aztán
1: mondjad?
0: Olvastam még egy egy dolgot.
1: Na, egy percet van, hogy közöld.
0: Tényleg? Akkor felkonferálom, és akkor a következő bejelentkezésben kibeszéljük.
1: Na, miről van szó?
0: Volt egy csávó, aki itt azért azt hittem, hogy meghalt, amikor felkelt ja, reggel.
1: Ez a Mária, de ezt már harmadszorra mondod ezt.
0: Igen, de még adásban nem mondhattam el, és erre vártam végig.
1: Na, hogy is volt?
0: Arra kelt fel, hogy kék lett a bőre, és elrohant a kórházba, mindenki pánikolt, csak közben kiderült, hogy új sötétkék lepedőt vett, amit nem mosott ki. De majd mindjárt kitárgyaljuk, mert a levével is történtek ilyen és egyéb más dolgok, de majd mindjárt megbeszéljük.
1: Igen, pontosan. Erről van szó. Most egy kis zenét fogunk hallgatni, méghozzá Gogol Bordello jön. Eugene Hütz és a különös zenekar jön. Egy kicsit ilyen gypsy punk téma következik, a Start Wearing Purple, azaz kezdjetek el lila ruhákat viselni, javasolja nekik Eugene Hütz a Gogol Bordellóban. Ez következik most, utána egy kis reklámot fogtok hallani, Gabi következik a hír összefoglalóval, és aztán jövünk reményeink szerint Andival kiegészülve itt a stúdióban. 96.3 Pox FM. It's my favorite. I love it. Pox

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
5: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
6: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta. A garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti kisebbségi követelményeknek megfelelően, és már zajlik a vonatkozó intézkedések végrehajtása is. Az MTI értesülései szerint ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország érdekeit, számolt be Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes szerdán újságíróknak a jogállamisági úti terv egy évvel az elfogadás után című fórumon az RBK Ukrajna hírportál beszámolója szerint. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette eszélye a bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell, adta hírül az MTI. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Kudorné Szanyi Katalina paksi 5-ös számú választókerület képviselője tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a Gesztenyés úti parkoló felújításának második üteme május 26-án kedden veszi kezdetét. A képviselő arra kéri a parkolót használó lakosokat, hogy a várhatóan augusztus végéig tartó felújítás ideje alatt a már meglévő parkolókat használják. Felhívta egyúttal a használaton kívüli gépjárművek tulajdonosainak figyelmét arra, hogy a járművek elszállításáról haladéktalanul gondoskodjanak. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság szekszárdi szakmérnökségének tájékoztatása szerint május 8-án megkezdődött a duzzasztás a Sió árvízkapunál, írja Bordács József, vadnagyközség polgármestere a közösségi oldalán. A városvezetők közlése értelmében a tervek szerint május közepétől a tolnai holtágak vízpótlása is elindulhat, és a megfelelő vízszint elérését követően a faddi holduna is vízpótlást kaphat. Bordács József szerint a folyamat jelenleg biztató, a vízszint lassan, de folyamatosan emelkedik. A vízügyi szakemberek nyomon követik a vízállást, és amennyiben minden a tervek szerint alakul, a jövő hét elején megkezdődhet a faddi holtág vízpótlása.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 6 perc van, május 15-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, és Zéti és én kiegészültünk. Andival, szervusz!
2: Jó reggelt! Sziasztok! Szia, sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! Alig várom, hogy várjam azt a, vagy halljam azt a kék sztorit.
1: Hát pedig azt nagyon le akartad kapcsolni az előbb.
2: Abszolút akartam kapcsolni. Mondom, a hallgatóknak bejöttem, és mondtam, hogy nagyon sajnálom, Zéti, de most sem fogod elmesélni a kék sztorit.
1: Én viszont
2: de Levi kilopiszta.
1: Én nagyon szeretném, hogyha mégis elmondanád. Azért, mert sajnos nekem is van egy rákontrázásom.
3: De szóval ott tartottuk, hogy volt egy ember, aki fölébredt kéken. Kékké változott a bőrszín, és elment a kórházba, mert nagyon megijedt, ott pedig csak mondták neki, hogy hát ez csak festék, és hazament, rájött, hogy vett egy új sötétkék lepedőt, amit nem mosott ki előtte.
1: Tehát erre akkor jött rá, amikor befogt a kékre? Tehát...
3: Nem, miután a kórházban mondták neki, hogy ez csak valószínűleg festék.
1: De vett egy kék lepedőt is, nem rakta össze fejbe, hogy logikailag feltetőleg ez azért van, mert megfogta a festék?
3: Hát,
1: az első gondolata az volt, hogy meg fog halni. Egyébként úgy indult
3: először, hogy azt hittem, hogy meghalt, mert hogy kék lett. Bár nem látok összefüggést a kettő között.
1: Én sem látok összefüggést a kettő között. Most attól még, hogy valaki kék, attól még lehet, szerintem ezzel együtt lehet élni azért.
3: Sajnos láttam már elhújt embert, most ez nem szép dolog, de nem volt kék.
1: Úristen, Zéti! Na várjál, nekem erről az jutott eszembe egyébként, hogy szintén a kék színnel kapcsolatos a dolog, de nemrég vettem egy törölközőt, öreg hiba volt amúgy. Mert ki kellett volna mosni legalább 200-300-szor szerintem. Az első megtörölközés után éreztem, hogy borzalmas hibát követtem el ezzel, mert kis kék boholy galacsinokkal lettem telides telé, amiket utána kb. Porszívóval kellett elhárítani magamról. Borzalmas.
3: Az igen,
1: ez egy traumatikus élmény. Akkor már inkább festékes legyek, érted, mint az ilyen frotír boholy.
2: Na de várjál, akkor az bomlott, nem a kék színt produkálta rád, nem a színt, hanem a
1: bolyhokat. Csak pont kék színű.
3: A kínaiban vetted a törölközőt.
2: De várjál...
1: De még nem szükségszerűen kell ennyire rettenetesnek lenni, hát ez a legrosszabb törölköző volt, amivel valaha találkozott.
2: Jó, de figyelj, hogyha egy ilyen törölközőt beteszel a mosógépbe, hát akkor az a szűrője totál
1: pontosan
2: kész, mert akkor kijön a törölköző fele boly.
1: Úgy overall ezt az egész sztorit ejteni kellett volna a francba, és egy értelmesebb törölközőt venni. Ez a nagy tanulság az egésznek. Na, oké, túl vagyunk a lepedős és a törölközős történeten. Andi viszont azt mondta, hogy kötelező érvénnyel rengeteg érdekes sztoriba fog belefogni.
2: Nem, ezt mondtam, csak azt mondtam, hogy másról fogunk beszélni. Akkor én azt mondom, hogy a kék helyett beszéljünk a pirosról.
1: A pirosról?
2: Igen, a pirosról, mert jön a városnap, és a Zéti állítólag 600 főre fog halászlevet főzni.
3: Micsoda?
1: Most tudta meg, élő egyenes.
2: Ugye, hogy Levi most tudta meg, tehát megtudta 7 óra 33 perckor, hogy 7 óra 34 perctől vendégei vannak, így ugyanúgy van, most tudod van. Meg, tessék, így van, mi a pálya.
1: Így van.
3: De ezt most csak poénból mondom.
2: Na, de nem ezt mondtad, hogy te fogsz főzni valami 250 emberre?
3: Úha.
2: Nem volt ilyen?
1: Ziti.
3: Nem? Fogok, de sokkal kevesebbre. A 250 az... valójában 70 egyébként.
2: Na, hát az is valami. Figyelj, én nem tudok 70 főre halászlevet főzni. Nem tudom, Levi, te hogy vagy vele.
3: Én sem csináltam, hiszen megmondom őszintén,
2: hogy csak bundáskenyeret.
3: 70 főre. Nem, 10-re szoktam.
2: 70 főre még nem főztél, és a megrendelőit tudják?
3: Hát szerintem nem.
1: De nem is jutom, hogy de talán nem is hallgatják az adás, szóval.
2: Na, egyébként nem tudom, Levi, tudod-e? Igen. De lehet, hogy ez az információ sem jó a részemről, hogy kiül veled szemben, Zéti személyében.
1: Tudom, a halászléfőző verseny örök harmadik
2: mindenkori, igen, örök harmadik helyezett van?
3: Én ezt majdnem minden héten elmondom, igen. Amikor itt vagyok egyébként.
2: Én is
1: majdnem minden héten szembesítem vele.
3: Igen, mert mindig azt mondom, hogy jaj, majd jön a városnapja,
1: persze.
3: És végre itt vagyunk, és végre tudok főzni halászlevet.
1: Ja, és holnap jön a mediterrán ciklon, úgyhogy nem.
2: Jó, de nekem egyébként már reggel 6-kor, amikor bemondtad ezt az esőt, meg mediterrán ciklot, azon gondolkodtam, hogy Fritz Ildi hangja cseng a füleimben, hogy? Ugye a csengei munkatársa, aki azt mondta két nappal ezelőtt, és tegnap ezt óránként ismételtük a hírekben, hogy ha esni fog,
1: igen,
2: akkor mit fogunk csinálni, mint szervezők? Hagyjuk esni. Ennyi. Ettől függetlenül mindenki jöjjön ki a városnapjára. Tehát, hogy ezt úgy értette a Ildi, mint szervező, hogy nem fújják le.
1: Igen.
2: Sem a halászlé
1: mindenképpen lesz. Igen,
2: mindenképpen meg lesz tartva. Na, figyelj, Zéti, nagyon fontos stratégiai kérdést kell megbeszélni. Egy örök harmadik helyezés után koncepciódban mind változtatsz a holnapi napon, ami a halásztérzést?
3: A hozzáállásomon.
1: Ja, most már örülni fog.
2: A hozzáállásodon?
3: Hát mert eddig mindig úgy mentem oda, hogy ez inkább egy ilyen társaságot összekovácsoló esemény, például, hogy halászlevet főzünk, vagyis hát én főzök, a többiek meg nézik, mondjuk meg egy alkalom arra, hogy délelőtt tudjunk fröccsözni, mert
1: hoppá.
3: Ez is fontos. Figyelj, az én élete, nem az én életemben, az már megint más jelentés tartalmal bír. Az én korosztályomban ez fontos. Kettőször iszunk szerintem délelőtt, az egész évben, így a baráti társasága, alkoholt. Az egyik, amikor megyünk locsolkodni, azt is megtartjuk hagyományosan, lovas kocsival. Mondjuk idén tűzoltó autóval mentünk.
1: Úristen!
3: De mindegy, megtartjuk azt.
2: Jaj, hallod, azt láttam. Láttam. Tudom, mit tűnt fel? Láttam, ahogy a kilátó utcából egy tűzoltó autónak álcázott, vagy nem tudom, tűzoltó autó
3: igen,
2: volt?
3: Igen.
2: Kanyarodik ki, és a Boti, az Arnold Boti így nézelődik bele. Ezt jól láttam?
3: Igen, pontosan.
2: Jó, jövőre ezt leélő közvetíti a Levi.
1: Igen. Jó, ezzel örömmel.
3: Ez volt a locsolás, ugye ezt mindig próbálom kicsit hagyományosan menni. Eddig lovaskocsival jártunk, csak most nem voltak megpatkolva a lovak, úgyhogy elő kellett venni mást.
1: Kemény dolgok jöttek közben, nem? Igen.
3: A másik meg a halászléfőző verseny. Az, nekem az nagyon egy ilyen kis társaságot összekovácsoló esemény, hogy kiülünk, beszélgetünk, reggeltől estig ott vagy. Hát, de most én ezt nem tekintek munkának.
2: Persze. De most nem tudom,
3: és eddig mindig úgy álltam hozzá, visszatérve a kérdésedre, hogy azt is megválaszoljam, hogy jó van, majd lesz, amilyen lesz, aztán engem nem érdekel a helyezés, és mindig jött az ildi, hogy hát kéne jönni, mert eredményhirdetés lesz. Most úgy fogok oda menni, hogy én leszek az első helyezett.
2: Jó, hogy így!
3: Persze,
2: hallod, én azt
3: mentálisan dől el.
2: Nem tudom, hogy figyeled, de hogy semmi receptúrát nem tudtunk meg, semmit.
1: Nem, semmit. Nem, az egyetlen
2: típus hozzáállás, összetevő. Meg lovak, meg itt minden.
1: Meg igen, autó, igen. Bizarr irányokba elmentünk egyébként, és oda lyukadtunk ki, hogy most konkrétan a hozzáállás abban változik, hogy most első leszel és kész.
3: Igen.
1: Wow.
3: De majd szombaton beszélgessünk róla, amikor tényleg fogom a kupát.
1: Igen. A csurom vizes.
3: Én most nagyon biztos vagyok benne.
2: Jó, de akkor egy kicsit visszafogottabban, wow, a délelőtti fröccsözéssel, mert én úgy emlékszem, hogy tavaly is, amikor a Vivi meg a Levi kint voltak, és videótudósítottak a felvonulásról utána a helyszínről, és akkor egy pár nap múlva, vagy nem tudom mikor találkoztunk, és mondtam, hogy hát tudod, hozzád is oda mentek a kollégek. Ja, tényleg, oda jöttek. Hú, én akkor már nem nagyon voltam beszámítható.
3: Nem, remélem, nem mondtam egyébként semmi hülyeséget.
2: Figyelj, a Facebook törölte.
3: De nem miattam.
1: Hát ki tudja, az algoritmus végül is képbe van. Ilyen tartalom nem kerülhet már fel.
2: Úgyhogy ezt nem tudjuk visszahallgatni.
3: Nem akarnak illuminált zétiket látni.
2: Készülj fel.
1: Nem azért törölte, hanem amúgy is törölte. Már az élőket törli.
3: Ja, tényleg?
2: A live-okat. 30 nap múlva.
3: Ja, jó, hát akkor megnyugodt.
2: Megnyugodt? Igen.
1: Antiból itt terrorizálják.
3: Akkor most fel kell venni rendes videóba.
1: Örömmel.
3: Okay. De majd vegyétek fel azt is, amikor veszem át a kupát. Nem volt még ilyen nagy kupa a kezem.
1: Nem megőrülök. Hallod, ez kemény.
3: Nagyon, nem volt még ilyen kupa a kezem, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés, hogy egy kupát megfogni.
2: Te Zéti, tudod, hogy nem csak hat szemköz beszélgetünk most?
3: Ja, hát én tudom, hogy nagyon sok ember, ha
1: több ezeren hallgatják.
3: Legalább tudják, hogy magabiztos ember vagyok.
2: Igen. Oké. Na, halott pénzkoncert, Zéti? Vagy Cotton Club Singers inkább, a kettő közül, ha választani kell, melyiket választod?
1: Nagy jazzes a csávok.
3: Hát ahol...
2: Igen, hallottam.
3: Ahol nem fog esni az eső. Egyébként a halott pénzzel duplázni fogunk, mert én holnap, vagyis hát mi van, holnap péntek van, ma és van holnap péntek. Után mi megyünk a Budapest Parkba is halott pénzkoncertre.
2: Ne, tényleg?
3: Hoppa. Igen, mert akkor nem nagyon tudtam, amikor eligérkeztem, hogy elmegyek, hogy előző nap városnapján lesz. Uh-huh. Úgyhogy meghallgatom kétszer is. Majd csinálok összehasonlítást.
2: Deja vu, hallod, Levi, a Vivi csinálta ezt ugyanezt tavaly. Nem emlékszel? Augusztus 20-án megnézte itt a Jude Law-t, és másnap ment a Balcsira Strandfesztiválra Jude Law koncertre.
1: Igen.
2: Esküszöm.
1: Igen.
2: Nem? Volt valami.
1: Ugyanez lesz most, igen, csak a halott pénzzel. Kíváncsi leszek, hogy változik-e ilyenkor valamiben a műsor. Amikor valaki úton van, egy előadó, akkor egyiket amúgy változatlan szokott lenni.
3: Nekem a laikus véleményem az, hogy egy parkra, egy saját nagy kaliberű rendezvényre mások készülnek.
1: más program
3: más lesz, milyen más produkcióval, jó. Mint az átlagos túr. De nem tudom, ezt csak kicsatszom, de majd megmondom.
1: Nagyon szemügyre veszed majd mind a kettőt, és akkor
2: jövő héten
1: jelentést kérünk.
3: Okay. Igen, mindenféleképpen.
2: Jó, és akkor Levi, ti pedig ma este és holnap délután.
1: Ma este is kint leszünk Gabival. A halott pénzem, ezt megnézzük a saját szemünkkel, illetve a Gabi be fog jelentkezni.
3: Akkor ma van péntek, úristen.
1: Ma van péntek, tesóm.
2: Ma van péntek, igen.
1: Lassan már össze magad.
2: Igen. Egyébként a halott pénz koncert előtt én azért várom kalapjakabot, mert...
1: Csak a neve miatt.
2: Mert a Vivi azt ígérte, igen, hogy amikor átadásra kerül a Csúszda Park.
3: Megyünk.
2: A Paksi Csúszda Park. Nézd, Zéti.
3: Hát nem tudom, súlykorlát, korhatár, ilyenek érdekelnének. Méretkorlát. Átmérőben magasságban.
2: Ez nagyon fontos pedig, mert a Vivi azt mondta, hogy bevállalja, hogy lecsúszik.
1: Opa.
2: És élőben letudósítja, videótudósításban. Vivi, ezt a pillanatot, én ezért várom a ma estét. Mert semmi halott pénz vagy ilyen, én a
1: nem,
2: Vivi
1: csúszása. Vivi csúszása, igen.
3: Az utána meg azt tudósítjátok le majd, hogy a Bíró Zéti bezorult a csúszdába. És ki kellene, milyen jó lenne az átadás után első napon már szét kell szerelni a csúszdát, hogy ki tudjanak menteni.
2: De egyébként szerintem tényleg sok felnőtt szívesen kipróbálná. Egyébként én úgy tudom, hogy ugye a felső korhatárt, ugye polgármester asszony úgy mondta, hogy 14, tehát 4 és 14 év között, de olyan finoman mosolygott, hogy ez zéti, csak nem? Egy ilyen elvi történet, és hát kibír ez többet is, tehát nyilván nagyon sok. Aztán anyuka és apuka...
1: Kilobbizzuk ezt azért.
3: Hát lehet nekem valami. Nem kéne azért magamat ismerve.
2: Maradj a halászlé főzésnél.
3: Igen.
2: Okay.
1: Vagy össze kéne hozni a kettőt, úgy megfőzni egy halászlét, hogy átcsúszni ilyen csúszdában.
3: egyre jobb ötleteket adni.
1: Na ez a Guinness rekord, tehát ilyen biztos nem volt még. Ezért összehívnám a bizottságot.
3: Az első halászlét... Tudni Guinness rekordot nyerni.
1: Így van.
3: Hát, hogy halászlevet főzök, miközben csúszok egy csúszdázol,
1: igen.
3: Lefele.
2: Jó, beszéljük meg azt is, hogy mi lesz jövőre, tehát jövőre sok minden lesz. Jövőre például az lesz Zéti, amit én évek óta szeretnék, hogy a város napján, vagy napja előtt, mondjuk a péntek reggel kiváló erre, itt élő adásban reggel valaki megfőzze a győztes halászlevet, vagy legalábbis egy halászlevet, csak nem akartaklak ezzel fárasztani, mondom, ma is halászlevet kell főznöd, holnap kétszer kell halászlevet főznöd.
3: Igen.
2: De legközelebb ezt összehozzuk.
1: Legközelebb összeszervezzük ezt azért.
2: Meg nem tudom, hogy tudod-e, hogy általában a győztes halászlé főző hétfő reggel a vendégünk itt az élesztőben. Erre úgy készüljél lelkileg, légy szíves, hogy ilyen magabiztossággal.
1: Ezért akarja megnyerni egyébként, mert még akar állítva szövegelni.
3: Igen.
1: Csak azért a beszélgetés miatt.
2: Egyébként úgy emlékszem, hogy jól emlékszem, hogy tavaly is nem Paksi volt, aki megnyerte.
3: Igen,
2: a
3: egyébként.
2: A halászléfőző versenyt. Szekszárdi volt szerintem.
3: Gondolkodtam is, hogy bosszúból én is benevezek a Szekszárdira.
1: Isten, hogy méltatlankodik itt, hogy megőrlek.
2: Hát figyelj, ez egy nyitott, szabad város.
3: Igen, egy lokálpatrióta, fiatal ember.
1: Egy lokálpatrióta.
3: Pontosan, ember. Pontosan.
1: Az én ellentétem. Nem tudom, hogy egy öreg ember, aki, nem tudom, mi a lokálpatriotizmusnak az antitézise.
3: Lokál unpatrióta. De...
1: kozmopolita. Egy öreg kozmopolita. Na. Andi, nagyon tetszik ez a felső.
2: Új.
1: Mondtam egy csomószor.
2: Tényleg mondtad?
1: Igen.
2: Pedig új.
1: Igen, de ilyen hasonlód van viszont, nem ez a csíkos. Egy csíkos ingon az Andi nem egyszerűen döbbenetes.
2: Ja, igen. Tényleg. Úgy látszik,
1: és ilyen csíkos. És azt dicsértem meg, és azzal tévesztettem ezt össze.
2: Lehet, hogy ilyen csíkos időszakon van.
3: Egy piros-fehér vertikálisan csíkozott ing.
2: Abszolút.
1: De a te cuccod is jó, Zéti, az a felső, az a nem tudom, ilyen pulcsi is.
3: Én egy ilyen fikazöld ingbe vagyok.
1: Igen, ha valaki éppen tudni szeretné, így van.
3: És van rajtam 6 gomb, vagy nem, vagy 7, nem tudom. Ezek az ismertető jelei.
2: Miért nem azt mondtad, hogy libafors zöld, vagy valami mást? Nem tudom, hogy az jobb lett volna.
1: Zöldnek a legcsodásabb
3: bánya. Szerintem a liba nem ilyen fosik.
1: Úristen, skacol. Nem baj, ma úgy indultunk, hogy már reggel 6 órakor a benzinszag volt a túl.
2: Igen, szóval oliva. Olyasi volt.
3: Ennek oliva. A pontos megnevezés, olivazöld.
1: Olivazöld.
2: Tényleg?
3: Igen.
1: Mindjárt jobban hangzik, mint az összes többi.
2: Hallottam a benzines ébresztőt, de nagyon tetszett, Levi, hogy mindig hoztad a mentést.
1: Muszáj volt.
2: Bocsánat, hogy a reggeli közben, bocsánat, hogy a kávé mellé.
1: Én is így tiszogattam a kávémet, és tudod, milyen vegyi anyagokat tartalmaz a benzin.
2: Fogadjuk kortyolt el, és akkor ilyen benzinízt éreztél
1: a szárban. Esküszöm, ezt halálkom, hogy ez így történt. Azért ez említettem meg, mert még így iszom a kávét, és így félre kellett raktam, mert valahogy ilyen benzines lett az egész, hogy ahogy beszéltek róla. megjelent.
3: Szerintem valami jól kilépsz ilyen szempontból a komfortzónádból. Nem azt mondom, hogy így áll benzint, az ne így áll.
1: De ezt nem mondod már, hogy ígyak már benzint.
3: Azt mondtam, hogy nem azt mondom, hogy így áll benzint.
1: Nem
3: mondtam.
1: Akarok benzint inni. Na, elmentünk egy bizarr irányba. Andi, ha csak nincs valami más, átadnánk a terepet, mert látod, nem lehet velünk bírni.
2: Igen, abszolút. Átveszem a terepet.
3: Most kergültünk meg.
2: Nagyon-nagyon klassz délelőttöt, illetve kora délutánt hozok mindenkinek egészen a szabadpéntekig, kettőig.
1: Úristen, rettegjetek, szabadpéntek is lesz.
2: Városnapja, Tour de Hongrie levezetés.
1: Így van, tegnap elég csúcs volt, kim voltunk a Gabival.
2: Abszolút.
1: És,
2: illetve két születésnapos hírességet hoztam.
1: Hoppá, de meg is hívtad őket, Brett Pitt?
2: Igen,
1: meg...
2: abszolút, Michael Field, igen, nekem fog interjút adni.
1: Jó, csúcs.
2: Michael Field, gyerekek, ma 73 éves, és a Birdie nevű énekesnő, egy vagy két száma van csak fönn, ne lőd le, én akarom betenni Birdie-t. 30 éves ma a Madárga nevű brit énekesnő.
1: Csak 30 éves?
2: Hallod? 15 vagy 16 éves volt, amikor először kijöttek a dalai. Tehát
1: bírtam azokat a dalokat, nagyon.
2: Az hagyján, de ő írja őket. Tehát
1: persze, persze,
2: durva.
1: alap, aha, így van. Egyébként akkor legjobb egy előadó, amikor nem ilyen ghost producerekkel dolgozik, hanem amikor kitalálja saját maga. Szerintem akkor igazán csúcs.
2: Abszolút.
1: És ő ilyen, úgyhogy Birdie-ről is lesz szó. Igen. Nekem mindig is szimpatikus volt, hogy Andi ünnepeld meg a szülinapját méltóképpen.
2: Így lesz.
1: Tartsatok Andival, egészen kettőig fog szórakoztatni titeket, arról nem is beszélve, hogy Best of 90-es évek parti várható déltől egyig, mert hogy péntek van. És én pedig Zétivel most lezárom az élesztőt. Kösz, hogy velünk tartottatok.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Legyen nagyon király hétvégétek. Holnap a városnapján minden bizonyan találkozunk, de a halott pénzen is kín leszünk Gabival. Most Grimes-szal zárom az élesztőt. Grimes és Janelle Monáe következik a Venus Fly című hátborzongató pop klasszikussal. Ez volt az élesztő, legyen király napotok, sziasztok, srác!
0: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Veletek!

0: Bugs FM slágereivel.
1: Bugs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: És most az élesztő után a mikrofonnál Strasser Andi, üdvözlök újfent mindenkit, remélem, hogy jól vagytok. Itt a péntek, május 15-e, amikor 16 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál. Rosszabb időt ígértek mára és holnapra, de azért bizakodóak vagyunk. Jön a városnapja, a mai napon már indulnak a rendezvények Pakson, holnap pedig még bele is húzunk. Természetesen tudósításokkal és rengeteg érdekességgel várunk benneteket. Hamarosan például mindjárt megnézzük, hogy akkor egészen pontosan mit ígér a meteorológia, hiszen ma este halott pénzkoncert. Remélem, hogy mindannyian itt vagytok. Jó munkát kívánok mindenkinek. Délután 2-ig leszek veletek. Húzzunk bele, Ray Daltonnal indítok is.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Taylor Swift a Paks FM-en. És együtt akartunk megszólalni, 9 óra 40 perc van odakint, 17 fokos a levegő, vajon jó lesz-e az idő a mai város napjára? Ígértem, hogy szót ejtünk erről. Egyébként lezárult tegnap a városnapi játékunk, és egy pár perccel ezelőtt, igen, most nézem, most lépett ki az ajtón az egyik nyertesünk, Rausz Tyúkos Anett, aki most vette át a nyereményét, ő a tegnapi paksi ajándékcsomagot nyerte meg tőlünk, hétfőn Szakálos Nagy Brigitta, kedden Hanol Andrea, szerdán Müller Robert voltak a nyerteseink, és még azt hiszem, hogy nem posztoltuk mindenkiről a fotót, hogy átvette a paksi ajándékcsomagos nyereményét benne a bajnok bögrékkel. A bajnok naptárunk kapcsán adtunk ajándékot többek között, és tegnap kiderült az is egyébként, hogy ki nyerte meg a főnyereményét a városnap, illetve városheti játékunknak, Horváth Kolarics Vivien. Őt tegnap el is tudtuk érni Levivel délután telefonon keresztül. Ő az, aki több mint ezer játékosunk közül megnyerte azt a lehetőséget, hogy fotózkodhat ma a Halott Pénz zenekarral a paksi koncerten. Hogy most a koncert előtt vagy a koncert után ez ki fog derülni egyébként Vivien számára és számunkra is egyébként hamarosan remélhetőleg, de minden le van beszélve, és a zenekar készül arra, hogy elkészüljön a közös sztárfotó, úgyhogy természetesen ezt is fogjuk majd posztolni, mint ahogy tudósításokkal is jövünk a mai Halott Pénz koncertről, az előtte lévő Kalapjakap koncertről is, tehát ma városnapja, illetve a holnapi napon. És hát ugye, ami az időjárást illeti, azt ígérték, hogy mától csapadékosabb lesz. Lássuk, hogy egészen pontosan mire számíthatunk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
0: Az időkép két hetes előrejelzése szerint mától egészen két hét múlva péntekig záporok, zivatarok és csapadék érkezik szinte minden nap. Hát meglátjuk, hogy mi jön össze ebből. Azért megszoktuk, hogyha esősre ígérnek egy-egy napot, akkor az nem azt jelenti, hogy az egész országban esik. Az időkép térképe szerint egyébként jelenleg a Dunántúl északi részén, tehát a Balaton felvidéken és attól északra Győr térségében esik az eső, hogy kapunk-e belőle itt Pakson és környékén, az elválik majd. Az előrejelzés valóban záporokat, zivatarokat ígért a mai napra, viszont a délutáni órákra is 20 fokot, tehát azért egy kellemes hőmérsékletre lehet számítani.

0: számítani, ami pedig a holnapi napot illeti, azt mondják, hogy még felhősebb lehet az idő, viszont a 20 fok úgy tűnik, hogy maradhat, sőt, 24 fokig is felmelegedhet a levegő. A zivatarok idején a szél is felerősödhet, de ami nagyon fontos, hogy ettől függetlenül is, még hogyha egy-két záporzivatar, vagy frissítő záporzivatar érkezik, a városnapi rendezvények meg lesznek tartva ma és holnap is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Madárcsi Csergés, nézzünk meg is.
1: És a legjobb zenei válogatás az idei tavaszodhoz.
3: Paks FM.
1: Paks FM. Tavasszal is.
3: Tavasszal is.

0: A Maroon 5 a Paks FM-en, és a legfontosabb információk. Tegnap Paks volt a befutója a Tour de Hongrie mezőnyének, a mai napon pedig Szekszárd lesz. Kaposvárról indul a menet, déli 12 óra vagy déli 13 óra kétféle információt kaptunk, ezt pontosan nem tudjuk, de az biztos, hogy Szekszárdra fél 5 és 5 óra között érkezik meg a mezőny a Szent István térre, az újabb mezőnyhajrával, kecsegtető nap, a sprinterekre tehát a mai napon. Vár a Tour de Hongrie harmadik szakaszáról van szó, egy rövid zselici kört követően majd Kaposvárról kelet felé folytatódik a mezőny. A szekszárdi befutó előtt 152 kilométer, 3 gyorsasági és 2 hegyi részhajrá, illetve több mint 1000 méter szintemelkedés vár a versenyzőkre, és hogy hol lesznek emiatt korlátozások, ami az utakat illeti. A 66-os főúton egyébként elsősorban, szóval lássuk a részleteket.
1: És most közlekedj velünk!
0: Balesetről nincs hírünk vételkörzetünkben, forgalomkorlátozásokról viszont igen, ami az M6-os autópályát illeti, továbbra is a 20-as és a 22-es kilométerek között az M6-os autópályán, tehát Érd térségében az egyik oldalról a másik oldalra terelik a forgalmat, ott jó, ha ezt tudjátok. Bátaszék után pedig délebre a B és a C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es szelvények között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, és a Budapest felé vezető oldalon irányonként csak egy sáv járható, tehát az M6-oson. Ami a 6-os főútat illeti, a 65-ös főúti csomópont után Szekszárd térségében aszfaltoznak, a 143-as és a 144-es szelvények között félpályás lezárásra és napközben jelzőörös irányításra számítsatok. A munkavégzés során egyébként technológiai szüneteket is beszoktak vetni, és olyankor hosszabb, rövidebb torlódások is kialakulhatnak. Ezen kívül a 6-os főúton a 187-es szelvénynél, ez Hirt határa, csomópontot építenek, ott is útszűkületre kell számítani. Aztán az 51-es főúton Fogtőnél, a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták, a 61-es főúton pedig Pincehelyen a 43-as kilométernél csőtörés miatt bontották fel a burkolatot, útszűkületre és sebességkorlátozásra számítsatok. Ami pedig a Tour de Hongrie mezőnyét illeti, a mai napon Kaposvárról rajtol a mezőny, déli 12 órakor, és Szekszárd lesz a végcél, tehát a 66-os főúton a Sásd, Magyarszék, Komló, Zobákpuszta, Bonyhád, Műcsény, Szálka, Szekszárd útvonalon lehet majd forgalomkorlátozásokra számítani. Szekszárdon egyébként a Szent István térre várható a mezőny 17 óra körül.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
0: Jó utat, jó kerékpározást és jó szurkolást többek között a szekszárdiaknak és a bonyhádiaknak, valamint további remek rádiózást mindenkinek. 10 óra után Radics Kikivel indítom a következő órát.

0: Fiber. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
2: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
3: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az MTI összesítése szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az ukrajnai háborúra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva, melyet 2022. május 24-én jelentett be Orbán Viktor. Harmadik alkalommal adta át a Bartók Rádió az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként szakmai díjait 11 kategóriában szerdán Budapesten adta hírül az MTI. A Budapest Music Centerben rendezett díjátadón a komoly zenei elismerések mellett két jazz kitüntetést, a Babos Jazz előadói és a Vukán György Jazz alkotói díjat is kiosztották. Az átadó ünnepségen idén is a magyar zenei élet meghatározó alakjai és formációi vehettek részt, és vettek át elismeréseket. Első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, melyekkel a természetvédelemre hívták fel a figyelmet, mondta el rádiónknak Pekárikné Bakó Eszter, múzeumpedagógus.
5: Készíthettek madarakat különböző típusú magokból, csigát, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat. De készültünk népi játszótérrel, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk. Tehát hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalma egy madárkex volt, elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben. Szabadtéren is volt foglalkozás. Az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy madarak és a fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségeket, amelynek a fák és a madarak is részei. Illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalma egy zsákba macska volt.
4: A 6 éves Kónya Vencel az Ötvös utcai óvodába jár, és rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével.
6: Kerestem csontvázakat, játszottunk sokat, festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk, az egyiket közülök én csináltam az őzikéset, azt az óvodába csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet. Festettem rá 3 fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
7: Miért fontos szerinted a fák és a madarak napja?
6: Azért, mert a madarakat védik a fák, madaraknak kirakunk madáretetőbe magot. A fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, és senki ne vágja ki.
4: Jótékonysági bált rendeznek 2026. május 16-án 20 órától a Tengelici sportcsarnokban. A Tengelici Mézes Kalács óvoda és mini bölcsöde szervezésében adta hírül a település a közösségi oldalán. A program 22 órakor nyitó műsorral kezdődik, a bál jó hangulatáról a továbbiakban pedig a Tipsa Band gondoskodik. A vendégeket a helyszínen büfé várja. További információ a 0674 432 103-as telefonszámon kapható.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi, nagyon köszönjük a hír összefoglalót, 11 órára várunk vissza, most pontosan 4 perccel járunk délelőtt 10 óra után, május 15-én, pénteken, azon a napon, amikor majd a délutáni órákban megkezdődik a városnapi rendezvény sorozat Pakson. Simontornyán várnap lesz, Tolnán pedig a civil szervezetek és baráti társaságok majálisa, úgyhogy jó pár program lehetőség lesz a vételkörzetünkben, nem csak a mai napon, hanem a hétvégén is. Ezeket vesszük hamarosan sorra. A város dalával is érkezni fogok, illetve a város napja dalával, és a Pákolic 30 elnevezésű megemlékezéssel is, a paksi származású költő Pákolic István halálának 30. évfordulója alkalmából volt egy ünnepség, amelyre Ágoston Zoltánt, a Jelenkor főszerkesztőjét hívták meg. Vele hozok majd egy érdekes interjút. Maradjunk együtt!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: A Coldplay után a program lehetőségekkel folytatjuk. Ahogy ígértem, rengeteg program lehetőség vár ránk a vételkörzetünkben, nem csak a mai napon, hanem a hétvégén, úgyhogy én azt javaslom, illetve azt javasoljuk, hogy mindenképpen választhatok programot, akkor is, hogyha záporokat, zivatarokat ígérnek, vigyetek esőkabátot, illetve esenyőt. No, lássuk, kezdjük a mai nappal.
1: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
0: A mai napon belül pedig kezdjük Pakssal. A mai napon a paksi Ürgemezei pihenőparkban megkezdődnek a városnapi programok. 17 óra 40 perckor a kis színpadon a Fuss, úsz, kerékpározz a gyermekedért felhívás díjátadóját láthatjátok és hallhatjátok. Utána 18 órakor kezdődik a gyermekkoncert kalapjakabbal. Aztán állítólag e program környékén megnyílik hivatalosan is a mai napon Paks vadonatúj csúszda a parkja. Ott a helyszínen ezt is nagyon sokan várják. A nagy színpadon 3:48-kor DJ Venom vezeti fel a DJ szettjével a Halott Pénz zenekart. A ma este sztárvendége 8 órakor a Halott Pénz zenekar lesz tehát. Pakson a városnapi programokon holnap elméletileg 9 órakor indul majd a Csengei Dénes Kulturális Központtól a felvonulás. Közel 900-an vonulnak majd fel, vonulnak az Ürgemezei pihenőpark felé. Civil szervezetek, intézmények mutatják meg magukat standokkal a helyszínen, és a kis színpadon tulajdonképpen 9 óra 15 perctől folyamatosan mennek majd a fellépések. Rengetegen lépnek fel a kis színpadon, a helyi táncegyütteseken kívül többek között sor kerül majd a halászléfőző verseny eredmény hirdetésére is. A sztárvendég pedig a Cotton Club Singers zenekar lesz, illetve formáció László Boldival az élen. Simon Tornyán szintén ezen a két napon rendezik meg a várnapot, a mai napon 16 órakor tábor építéssel kezdődnek a programok, a Szobroz régi zenei együttes lesz 8 órakor a vendég, de 22 órakor is kezdődik koncert a másnapos kesejű blues rock bandával. Holnap egyébként a Zaporozsec együttes lesz a sztárvendég este 8 órakor Simon Tornyán, és holnap délelőtt 9 órakor kezdődnek város ébresztő ágyú tűzzel a programok a Simon Tornyai várnapon. Tolnán ezen a hétvégén, a holnapi napon a tolnai civil szervezetek és baráti társaságok majálisa lesz Tolnáról és Mözsről elszármazottak találkozójával együtt az Altaripa Szabadidő Parkban. Szombaton délelőtt 10 órától kezdődnek a programok, többek között krumpli nokli főző versennyel és pogácsasütő versennyel is, ide is mindenkit szeretettel várnak. És nézzünk rá Szekszárdra is, holnap lesz Szekszárdon 15 órától a Tolnavár megyei kórus találkozó, méghozzá a Babits Mihály Kulturális Központban, a mai napon pedig Kovács Gergő dalestjére kerül sor a Babicsban 19 órától, ide is mindenkit szeretettel várnak.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
0: Hát van program lehetőség, az biztos. És ha már városnapja Pakson, akkor természetesen folytatjuk a városnapjának dalával. Remélem a videoklipet már mindenki látta, akár Paks Facebook oldalán, vagy a mi Facebook oldalunkon, a YouTube-on is fellelhető. A Kalocsai Veracruz zenekar, két frontembere, Kis Tibi, Kis Zsuzsa, és Kvalla Gábor, paksi városmárka referens előadásában. Jöjjön a dal!
2: Ingatlanok, költségvetés, városnapja, az legalább laza.

0: Katy Perry a Paks FM-en, utána pedig 10 óra 25 perckor egy érdekes interjú, egy megemlékezés kapcsán Pákolic 30 címmel tartottak megemlékezést a Paksi Városi Múzeum, a Paksi Pákolic István Városi Könyvtár és nem mellesleg a Jelenkor folyóirat szervezésében, méghozzá a paksi költő Pákolic István halálának 30. évfordulója alkalmából. Azért érdekes, hogy a Jelenkor folyóirat is szervezőként volt az esemény részese, mert a Művészeti és Kulturális Folyóirat főszerkesztője Ágoston Zoltán személyesen ismerte még annak idején Pákolic Istvánt. Egyébként talán nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy Ágoston Zoltán, aki nem mellesleg Pécsen él, 66-os születésű, Pákolic István pedig 1996. május 14-én hunyt el egyébként Pécsett, bár Pakson született 1919-ben. Szóval a két nappal ezelőtti paksi megemlékezés előadója Ágoston Zoltán volt, aki elmesélte Harmad Gabi kolléganőnk mikrofonja előtt, hogy hogyan emlékszik a költőre.
1: Pista bácsi nagyon rendkívül kedves ember volt, azt tudnám mondani. Nagyon nagy nyitottsággal volt a fiatalok iránt, aki én is voltam, éppen beléptem 92-ben a Jelenkor folyóirat kapuján is szerkesztője lettem, akkor azt mondja, hogy 26 éves voltam, és Pista bácsinak ilyen formán az utódja. Ugye, ő is a Jelenkor szerkesztője volt, úgyhogy ugyanazt a munkát végeztem én is, amit ő, tehát ezt a szerzőkkel való kommunikációt, kapcsolattartást. Nagyon vicces elem, egy ilyen anekdotikus elem eszembe jut, hogy Eszterházy Péter, a fiatal emberként küldözgette a Jelenkornak a prózáit. Már ugye nagyon híres íróként emlegette nekem azt, hogy annak idején, ott a 70-es években valamikor, hát a Pákolic rendesen küldözgette vissza az első írásaimat. Tehát ugye nem volt egyszerű bekerülni Jelenkorba, és Pista bácsi szigorú szerkesztőként működött, ugye Eszterházynak is küldözgette vissza a fiatalkori első írásait. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos pozíció volt, és egyébként pedig a Dél-Dunántúli írócsoportnak a titkára is volt Pista bácsi. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagyon fontos összekötő ember volt. És ez összefügg a jellemével. Tehát azzal, hogy képes volt összekötni embereket. Mert alapvetően azt hiszem, hogy szerette az embereket. És ez a költészetében is megmutatkozik. Nagyon, ahogy a költészetében is önmagát, amikor saját magát ábrázolja önéletrajzi vonatkozású szövegekben, ezekről fogok egyébként most beszélni, mindig egy ilyen nagyon erős alulfogalmazás van, egy ilyen understatement, hogy úgy mondjam. És ez is nagyon jellemző rá, hogy sok ugye a magyar költészetben azok a hatalmasra növesztett költői öntudatok, hogy csak Adit említsem, mint leghíresebbet. Ezzel szemben az ő költői és emberi önmagáról való képe az mindig egy ilyen lefelé stilizált valami volt. Tehát egyszerűen szólva rendkívül szerény ember volt, és borzasztóan kedves, és
0: érdekes volt ezt így hallani. Ágoston Zoltánt, a Jelenkor Művészet és Kulturális Folyóirat főszerkesztőjét hallottátok, aki tehát még ismerte személyesen Pákolic Istvánt, a paksi költőt, aki 1919-ben született Pakson és 1996-ban hunyt el Pécsett. Sokszor bele sem gondolunk, hogy mondjuk kulturális intézményekről elnevezett személyek nem is olyan régen még itt voltak és itt jártak közöttünk, és bizony vannak olyanok, akik még találkoztak velük, ismerték őket. Gabi, köszönjük az interjút. Pontosan 10:30 van, és balesetről kaptunk hírt a 6-os főúton Pécsvárad külterületén. Állítólag egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 178-as kilométernél. A forgalom korlátozás kapcsán torlódásra készüljetek, tehát 6-os főút 178-as szelvény. Állítólag engedik a forgalmat, de igen lassan, úgyhogy az arra haladók jó, ha ezt tudják. Kitartást mindenkinek!

0: Paks FM összekötött a jó zenékkel, így egészen déli 12 óráig fogjuk folytatni. Délben viszont, hát ha nem is stílust, de évjáratot váltunk, ugyanis ma a Best of 90-es évek órája következik, dél és egy óra között a 90-es évek legjobbjait fogom pörgetni. Nézzünk rá a track listára, Somló Tamással, Tátrai Benddel, az AD stúdióval és a repülőkkel biztos, hogy találkozhatunk majd. A külföldiek közül pedig többek között Dina Carroll az Ain't No Man című 99-es dallal, az Undercover a Baker Street-tel, a Spice Girls pedig a Viva Forever című balladájával van bekészítve. A külföldiek közül pedig nem tudom, hogy emlékeztek-e az Apache Indian nevű formációra, ha mondhatom így, tulajdonképpen egy személyes előadó volt Steven Kapoor, a brit énekes, dalszerző és reggae DJ, akinek az 1990-es években számos lágere volt, és a legismertebb dala a 93-as Boom Shakalak. Egyébként Punjabi indián családban született Steven, és Apache Indian néven adta ki többek között ezt a 93-as dalát is, ami konkrétan sláger volt egyébként a 90-es évek elején Európában. Úgyhogy egy rövid kitérő után hozom ízelítőül Apache Indian Boom Shakalak című slágerét, aztán a 90-es években majd belehúzunk déli 12 óra után. Biztos vagyok benne, hogy sokaknak ismerős a dallam, szóval mindjárt hozom a slágert, addig is balesetmentes jó utat kívánok mindenkinek, és több figyelmet a 6-os főúton. Pécsváradnál egy személyautó kamionnal ütközött a 178-as Szelvénnél. A forgalom korlátozás miatt torlódásra készüljetek ott a helyszínen, az Útinfom legalábbis erről tájékoztatott bennünket. Vigyázzatok magatokra!
1: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágerei

0: FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Hunyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
4: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta. A garancia.
5: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fő

0: szeretje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Paks FM. A legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig csak a 90-es évekből válaszol.

0: közlekedj velünk!
1: Az első és legfontosabb, hogy baleset történt a 6-os főúton a 178-as kilométer szelvénynél, ez Pécs-Várad külterülete, és nem is egy, hanem két személyautó ütközött össze egy kamionnal. A forgalom korlátozás miatt torlódásra készüljetek az Útinform tájékoztatása szerint. Többször megállítják a forgalmat, úgyhogy tart még a helyszínelés. Ami még vételkörzetünket illeti, fontos, hogy a mai napon folytatódik a Tour de Hongrie kerékpár verseny, méghozzá egy kaposvári indulással és egy szekszárdi végcél állomással. Emiatt a 65-ös főúton a Sázsd, Magyarszék, Komló, Zobátpuszta, Bonyhád, Mőcsény, Szálka, Szekszárd útvonalon lesznek lezárások, hiszen ezen az útszakaszon kerekeznek majd végig több mint 150 kilométeren keresztül déli 12 óra és délután 5 óra között várhatóak a forgalomkorlátozások ezen a szakaszon. Ami még fontos, hogy a Dunaföldvár Németkér összekötő úton a 13-as és a 15-ös kilométer szelvények között árok és patka rendezés miatt útszűkületre kell számítanotok. Ugyanez a helyzet a 6-os főúton a 111-es és a 112-es kilométer szelvények között. Dunaföldvárnál pedig a 61-es főúton a 0-ástól a 3-as kilométer szelvényig burkolattisztítása miatt lehet útszűkület.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Mindjárt folytatjuk is a zenékkel, Shakirás áthallással a norvég DJ. Kygo és Eva Max következik, nem sokára, a 11 órási hírek után.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti kisebbségi követelményeknek megfelelően, és már zajlik a vonatkozó intézkedések végrehajtása is. Az MTI értesülései szerint ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország érdekeit, számolt be Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes szerdán újságíróknak a jogállamisági úti terv egy évvel az elfogadás után című fórumon az RBK Ukrajna hírportál beszámolója szerint. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette eszié a bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell, adta hírül az MTI. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Kudorné Szanyi Katalin, a Paksi 5-ös számú választókerület képviselője tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a Gesztenyi és úti parkoló felújításának második üteme május 26-án kedden veszi kezdetét. A képviselő arra kéri a parkolót használó lakosokat, hogy a várhatóan augusztus végéig tartó felújítás ideje alatt a már meglévő parkolókat használják. Felhívta egyúttal a használaton kívüli gépjárművek tulajdonosainak figyelmét arra, hogy a járművek elszállításáról haladéktalanul gondoskodjanak.
0: És most sporthírek a Pax FM-en.
4: Életműdíjat kapott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének éves küldöttgyűlésén Juhász Sándor, az Atomerőmű Sportegyesület korábbi ügyvezetője, az Atomerőmű SE férfi kosárlabda csapatának korábbi edzője, nemzetközi minősítésű játékvezető. Juhász Sándor rádiónknak elmondta, hogy a díjátadón a méltatásában a sokoldalúságát emelték ki.
5: El vagyok ájulva, mivel kezdődött a laudáció, hogy valószínűleg én vagyok az első polihisztor a kosárlabdával, ami teljesen furcsa, bár egy-két dolog olyan, ami csak egy vagy két emberrel fordult elő, de azt hiszem ketten vagyunk, akik nemzetközi bírók is voltunk, és válogatott kapitányok. Az egyik 1946-ban volt idős Gyimesi János, és én vagyok a második. Ezért lehet, hogy ilyen többszörös szakmában. Talán azért volt könnyebb bíráskodni is, mert edzői papírjaim is megvoltak már akkor is.
4: Juhász Sándor azt is elárulta, hogy érezte magát az elismerés átvételekor.
5: Szokták mondani a költő, hogy bársonyon futnak perceim, amelyet röpködtem ott a teremben, alig néha ütköztem a falakba, de tényleg mindenki, mert ott volt 120 küldött, meg a díjazottak, tehát a 130-an közül, és hát beorpott a hátam, annyian veregették ott a államat, meg befoglaltak ilyen 2 méter 10 fölötti emberek, többek között a Dávid Kornél, a Szűcs Józsi, a Gulyás Robi, meg mindenki, az ilyen a Váder, mindenki, és ott veregették a vállam, micsoda nagy dolog, én meg csak ott szerényen hallgattam.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra után pontosan 4 perccel további nagyszerű péntek délelőttöt kívánok mindenkinek. Egyelőre gyönyörű napsütéses időnk van itt a vételkörzetünkben, miközben már sokfelé esik az eső, elsősorban az ország északnyugati részén, viszont mi gőzerővel készülünk a városnapi rendezvényekre. A mai és a holnapi napon Pakson városnapja, és emellett Szekszárd remélhetőleg felkészült a Tour de Hongrie mezőnyének fogadására, és nem Pakstól Szekszárdig fognak tekerni a kerékpárosok, hanem Kaposvárról, több mint 150 kilométeren keresztül Szekszárdra, úgyhogy többek között ez a tegnapi Tour de Hongrie eseménye, és a tegnapi francia győztes személye lesz a témánk ebben az órában. Ezen kívül ígértem még a születésnapos hírességekkel kapcsolatos infókat is, Michael Fieldről és a Birdy nevű énekesnőről is lesz szó ebben az órában. További remek rádiózást mindenkinek!
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Ez a Pocs FM, a jó slágerekkel. 11 óra 14 perckor, és még mindig baleseti helyszínelésel a 6-os főúton a 178-as kilométer szelvénynél. Két személyautó és egy kamion ütközött Pécsváradnál. Hát ha nem is tudjátok kikerülni ezt a szakaszt, de legyetek óvatosak ott és mindenhol máshol is. Egyébként nincs teljes útzár, de némi nemű fennakadásra és forgalomkorlátozásra azért számíthatok, mint ahogy a mai napon majd a délutáni órákban a 66-os főúton is, mert hogy a Tour de Hongrie mezőnye a mai napon Kaposvárról indul, és Szekszárd lesz a végcél. Fantasztikus nap volt a tegnapi nap Paks számára, hiszen Szarvasról Paksig 206 kilométert tett meg a Tour de Hongrie mezőnye. Egyébként az 5 napos verseny alatt a tegnapi nap volt a leghosszabb szakaszú verseny, és hát fantasztikus volt nézni az élő közvetítést az M4 Sporton, és ahogy a Tomori Pál hídon átjöttek a versenyzők, gyönyörű légi felvételek készültek, az pedig végképp izgalmas volt látni, ahogy Paksra beérkeztek az új templom úton fölfelé, a jó kis alföldi síkvidék után, ami kishegyünket kellett megtekerni, ha nem is megmászni. Szó szerint a francia 30 éves profi kerékpáros Benoît Cosnefroy nyerte meg egyébként a tegnapi versenyt. Róla azt kell tudni, hogy állítólag jellemző rá, hogy erős hajrázó a rövid, meredek emelkedőkön, kimondottan az egynapos versenyeken, a dombos egynapos versenyeken szokott kiváló teljesítményt nyújtani. Egyébként ő a kerékpározást szenvedélyesen szerető családban született, édesapja fiatal korában már gyakran vitte magával kerékpárversenyekre, 8 éves korában kezdett versenyezni, első győzelmét 16 évesen szerezte meg, egyébként egy olyan Prix-Loïc Cosnefroy elnevezésű versenyen, amelyet ő apja Louis Cosnefroy emlékére rendeztek meg, aki már kerékpárversenyző volt, úgyhogy ez hihetetlen, de hatalmas. Szóval a francia, tegnapi francia kerékpáros versenyző futott be elsőként Pakson, és hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a mai napon. A 66-os főúton Kaposvár, Sásd, Magyarszék, Komló, Zábokpuszta, Bonyhá, Mőcsény, Száka és Szekszárd, ez lesz az útvonal. Várhatóan 17 óra környékén érnek be, de lehet, hogy 16 óra 30 körül, úgyhogy reméljük, hogy Szekszárd is felkészült a mai biciklis őrületre. Egyébként nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy pontosan mi a Tour de Hongrie kerékpárverseny története. Hihetetlen, de 1925-ben, 101 évvel ezelőtt rendezték meg először. Most folytassuk zenével, de hamarosan hozok ezzel kapcsolatban még egy-két érdekességet.

0: Dua Lipa énekelt nekünk az elmúlt percekben, 11 óra 27 perckor pedig folytatjuk egy olyan témával, amely a délutáni órákban újra esedékes lesz. Indul Kaposvárról a Tour de Hongrie mezőnye, elképesztő napban volt részünk tegnap Pakson, hiszen Paks volt a befutó cél és végállomás, a mai napon pedig Szekszárd, Kaposvárról Szekszárdra fognak eltekerni a Tour de Hongrie versenyzői. Magát a profi országúti kerékpárversenyt itt Magyarországon 1925-ben rendezték meg először, és képzeljétek, hajnali 4 órakor rajtolt akkor Budapestről a Gellért szálló elől, háromnapos volt, 510,5 kilométer távú, és egy francia, akkori francia körverseny példájára a Budai Kerékpár Egylet rendezte meg egyébként a versenyt, a háromnapos versenyt, később 4, aztán 5 napos lett, mint ahogy most is már 5 napos, bár az 1956-os évben 7 napos volt a Tour de Hongrie versenye, amelyen kezdetben nem volt külföldi versenyző. 1929-ben szerepelt a Tour de Hongrien először külföldi kerékpáros, és egyébként azt nem lehet elmondani, hogy 101 éves a verseny, mert voltak kihagyások, például a II. Világháború után is, sőt, a 65-ös verseny megrendezése után egy igen hosszú 28 éves szünet következett. Aztán a rendszerváltás után 93 és 98 között újra bekerült a kerékpáros versenynaptárba, aztán megint volt egy 2 éves szünet, szóval így volt ez az elmúlt 100 évben, viszont 2015-től újraindult a verseny, és azóta a Tour de Hongrie fejlődése, mondhatnánk azt is, hogy folyamatos, többször is sikeresen szintet lépett a nemzetközi kerékpár sportverseny naptárában, és 2015 és 22 között már a Europe Tour része volt, és tegnap is tanúi lehettünk annak, hogy rengeteg országból, a világ minden pontjáról itt jártak, itt voltak a kerékpárosok, hogy letekerjék a Tour de Hongrie ama szakaszát, tegnapi szakaszát, amely a leghosszabb volt a 206 kilométerrel, a mai napon 150 kilométer hosszú lesz a Kaposvár-Szekszárd szakasz, és egy nagyon szép zselici kör is a része a Kaposvárról Szekszárd a történő kerékpározásnak. Biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog a kerékpárosoknak. Hajrá, Szekszárd!
1: Ez a Paks FM!

A fantasztikus Cotton Club Singers a holnapi napon lesz a városnapja, a sztár vendége Pakson, a László Boldizsár, Fehér Gábor, Zsédenyi Adrien, Szűcs Gabriella és Kozma Orsolya ötössel érkezik a formáció. Előtte a mai napon este 6 órától Kalapjakap koncert, este 8 órakor Halott Pénz koncert, és arra gondoltam, hogy most arra vállalkoznék, hogy felsoroljam, hogy kik lesznek a holnapi nap fellépői, renget 9 órakor kezdődik a városnapi felvonulás, 9 óra 15 perckor már a Roger Zsiling fúvós zenekar térzenével várja, úgymond a befutókat, aztán a polgármesteri köszöntő után a Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület lép fel, aztán a Paksi Szarkaláp Néptánc Együttes, majd a Schiller Nótakör, 11 óra 10 perctől a Táncolj Önmagadért csapat érkezik, majd a Helen Doron iskola, 11 óra 55 perckor Hankovács Nojáékkal az Élen a Főnix Tánc Egyesületé lesz a színpad, 12 óra 20 perctől pedig a Rosatom Paks Band is fellép a színpadon a tavalyi évhez hasonlóan. Egyébként ők egy nagyon érdekes étel különlegességgel, gasztrosátorral várnak mindenkit, ahol mindenkinek fognak kínálni állítólag üzbég és szibériai specialitásokat. 12 óra 50 perctől a Paksváros Közbiztonság a Paksváros környezetéért és a Paksváros sportjáért diák átadására kerül sor. Aztán érkezik majd a halászléfőző verseny zsűrije és eredményt hirdet, és utána folytatódnak újra a helyi fellépőkkel a színpadi produkciók. 3:42-től a Pünkösdi gyülekezet fog zenélni, 14 óra 5 perctől az Atomerőmű Nyugdíjas Klub népdalkörét hallhatjátok, aztán a Pincehegyi Cimborákat, a Györkönyi Dalárdát, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola modern táncosait is. A Paksvárosi Vegyeskar is fellép majd délután 3 óra után 5 perccel. A Button Flow Twirling Sportegyesület és a Country Ródosok, az Inside Out Dance Team, majd a Quint Egyesület és 16 óra 50 perckor a Puff Street Band következik. Ők a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola fúvósai. A Paksi Twirling és Bot forgatója érkezik utánuk a Csillagsó, és 17 óra 55 perc korasztár fellépő előtt a Tűzvirágtánc Együttes is színpadra lép. Mindenkit felsoroltam. Egyébként általában olyan 15-20 perces produkciókra lehet, inkább 15 számítani, ahogy így elnézem a programnaptárat. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk tehát a Paksi Városnapi programokhoz. Az első napon, tehát a mai napon este 8-tól a Halott Pénz lesz a sztár vendég. Valami van a levegőben, folytassuk így. Egyébként reméljük, hogy még ha eső van is a levegőben, az nem este 8 óra, akkor érkezik majd meg, és nem is 6-kor. Kalap Jakab sem örülne neki, és a gyerekek sem. Szóval Halott Pénzzel folytatjuk hamarosan.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
4: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta. A garancia.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
5: Ezen a hétvégén is összegyűlünk, hogy meghallgassuk a legkedveltebb Paks FM slágereket, amelyek között simán ott lesz majd két magyar felvétel is. Az egyik a New Level Empire újdonság.

0: másik pedig Fehérvári Gábor Alfred, vagy ahogy mi ismerjük, Freddy. Az ő dalának címe pedig Pain and Glory. Egy emlékeztetőt, hogy ne maradja a Top 50-ről. Szombat délután 3-kor kezdünk, számítok rátok.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: Ezer nap, ez a dal címe, és T. Dani zárja ezzel a slágerrel ezt az órát. Déli 12 óra lesz, jó étvágyat kívánok az ebédhez, és nagyon klassz és jó szórakozást a Best of óránkhoz, amelyben csak is kizárólag a 90-es évek slágereit fogom pörgetni. A Scott Nightcrawlers nevű formációval fogok kezdeni, a Push the Feeling On 95-ből szerintem sokaknak ismerős lesz. Maradjunk együtt!
1: Folytatjuk a Best of órával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
4: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
5: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boté és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője egyaránt elítélte a Kárpátalját ért szerdai orosz drón támadást. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán azt írta, a kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról. A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz drón támadást. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az MTI összesítése szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az ukrajnai háborúra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva, melyet 2022. május 24-én jelentett be Orbán Viktor. Dal született a Paksi Városnapja alkalmából. Az ötlet a Paks Városmárka referensének, Valla Gábornak a fejéből pattant ki. A szakember 1 éve dolgozik ezen a területen a városban, és a tavalyi Városnapi rendezvény inspirálta, nyilatkozta rádiónknak.
7: Ez tavalyról indult, amikor én először voltam és először láttam itt Pakson a Városnapját és a különböző produkciókat a színpadon, és akkor mondtam a barátoknak, kollégáknak, hogy milyen jó lenne valami különlegesebb hip-hopos, funkis dologgal előrukkolni a színpadon, és akkor előadni élőbe. Gondolkodtunk, és egy idő után így megszületett az a dolog, hogy készítsünk egy zenét, és akkor én készítettem nagyon sok videófelvételt a tavalyi rendezvényről, és akkor azokat felhasználjuk majd egy videokliphez, majd vágóképekként meg stúdióba leszünk. És akkor megkerestem a Tibit egy zenei alappal, ami nagyon megtetszett neki, ez egy fontos dolog volt ilyen szempontból, hogy utána elinduljon a munka, és akkor egy-két támpontot így adtunk egymásnak, hogy mi legyen, hogy legyen, mindenki megírta magának a saját szövegrészét, eljártunk a Delfin hangstúdióba, hozzá fölvettük a hangsávokat, és akkor elkészültünk.
6: A dal szövegírásában és feléneklésében a Kalocsai Veracruz zenekar frontemberei Kis Tibor és Kis Zsuzsa is részt vettek. A dal az ezévi Paksváros napjáról szól, de aktualizálható a következő évek rendezvényeire is, mondta el Kis Tibor.
8: Pont arra gondoltam, amikor írtam a szövegét, hogy én meg egy olyan szöveget szerettem volna így, hát most nem egy olyan óriási nagy megfejtés a szöveget, csak hogy ilyen vidám, hogy ez megállja a helyét esetleg akár így a későbbiekbe is. Hogy azt leszámít, amit a Gábor mond, az aktualitást kiveszük belőle, az a pár sor, szóval tudunk belőle egy olyan verziót készíteni majd esetleg a jövőben, hogyha van rá igény, vagy ha tetszik a dal, majd meglátjuk, hogy megy, amitől gyakorlatilag ilyen általánossá válik, vagy ami majd esetleg a jövőben bármikor hallgatható lesz.
6: A dalt Paks városának Facebook oldalán tették közzé csütörtökön délután. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság szekszárdi szakmérnökségének tájékoztatása szerint május 8-án megkezdődött a duzzasztás a Sió árvízkapunál, írja Bordács József, vadnagyközség polgármestere a közösségi oldalán. A városvezetők közlése értelmében a tervek szerint május közepétől a tolnai holtágak vízpótlása is elindulhat, és a megfelelő vízszint elérését követően a faddi holduna is vízpótlást kaphat. Bordács József szerint a folyamat jelenleg biztató, a vízszint lassan, de folyamatosan emelkedik. A vízügyi szakemberek nyomon követik a vízállást, és amennyiben minden a tervek szerint alakul, a jövő hét elején megkezdődhet a faddi holtág vízpótlása.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
9: Csak is kizárólag a 90-es évek, azon belül is a legjobbak, és egy-két zenei csemege, ez vár ránk ebben az órában. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, és egy nagyon klassz péntek délután, amikor 22 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, és egyelőre itt a vételkörzetünkben úgy tűnik, hogy még nem esik az eső, meglátjuk, hogy lesz-e változás. No, lássuk, hogy mivel várlak benneteket, Nene Sherry és a 7 Seconds 94-ből érkezik, Somló Tamás egy 95-ös slágerrel, a Nana nevű énekesnő pedig a 97-es Lonely-val. Előttük viszont a Nightcrawlers nevű formációval indítok, a Push the Feeling On 95-ből szól, attól a John Reed nevű producertől, akit egyébként a tavalyi év során 2025-ben 76 évesen veszítettünk el, és akinek a slágerét úgy érdemes hallgatni, hogy 25 évig volt ő maga Elton John menedzsere, szóval a Nightcrawlers-szel indítom a Best of órát, nagyon jó szórakozást mindenkinek!
1: Paks FM Best of 90-es évek a 96.3-as frekvencián.

A német rapper Nana 1997-ben adta ki a Lonely című dalt, annak idején egyébként 1968-ban látta meg a napvilágot, és gánai születésű a fiatalember, illetve a DJ és a rapper, akiről egyébként nagyon sokan azt hitték, hogy mivel Nana Kwame Abrokwa néven látta meg a napvilágot, azt gondolták, hogy a Nana az a keresztneve, az első keresztneve, holott az egy gánai nemesi cím, és aztán tulajdonképpen ez lett a színpadi neve a rappernek, aki 96-os önmagáról elnevezett debütáló albumával platina lemezes lett Lengyelországban, aranylemezes Németországban és Svájcban, de minden esetre az biztos, hogy ez az imént hallott Lonely az egyik legnagyobb slágere. A Best of órát halljátok, amelyben csak és kizárólag a 90-es évek slágerei pörögnek, és már is mondom, hogy hogyan folytatjuk. A Tátrai Benddel megyünk hamarosan tovább, a 92-es utolsó dominót énekli majd Charlie, aztán a Spice Girls a 98-as Riva Forever című dallal érkezik, az AD Studio pedig a páratlan párossal. A Salt and Papa is befér még a What a Man-nel, de mindenek előtt a Bluebells nevű formációt hozom 93-ból a Young at Heart című slágerrel. A skót Indie New Wave zenekar 1981 és 86 között volt először az első időszakában aktív, aztán később így a 93-as év környékén, aztán a 2000-es években újjáalakultak, illetve újraalakultak, majd legutóbb 2023-ban is, de akárhogy is működtek, a Bluebells névhez állítólag mindig hűek maradtak, a Kék kis csengettyük néven ismert zenekar valóban ilyen csilingelő gitár alapú popot hozott elsősorban a 80-as években is már. Most a 93-as Young at Heart szól tőlük. Yo!

black fog. Az utolsó katona a sorban utoljára dobbant. Az utolsó lövés a csendben.

A Salt-N-Pepa's lányok, az amerikai hip-hop banda annak idején 85-ben indult New York Cityből, és a Waterman című daluk már 93-ban jött ki. Nagyszerű formáció volt a 80-as évek diszkó világában, abszolút emlékszem rájuk, de a 90-es években még hoztak olyan slágereket, amelyek felkerültek többek között az európai slágerlistákra is. A Best of órát halljátok csak is kizárólag a 90-es évekből pörgetek, és már is mondom, hogy hogyan folytatjuk, egy repülők dal úgy tűnik, hogy talán még befér, illetve Apocsindiánt is ígértem, a Boom Shakalak című dal 93-ból jön majd, befér majd még talán a Bonbon is, de mindenek előtt az OMD nevű formációval folytatjuk, amely annak idején 1978-ban alakult meg, kimondottan szintipop duó, illetve szintipop éllovas formációként emlegették az együttest, persze a Pet Shop Boys mellett, annak ellenére, hogy 78-ban alakultak, a 80-as években, illetve a 90-es évek elején is hoztak nagy slágereket, sőt az 1981-es Architectura and Morality című nagylemezük bekerült az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvbe is. Hát lévén, hogy most a 90-es évekből pörgetek, erről a lemezről most nem tudok dalt mutatni, de majd becsempésztük a 80-as évek Best of órájába. Szóval az OMD-vel folytatjuk, és a klasszikus 96-os Walking on

0: Egy igazi hétvégére hangoló sláger a Hip Hop Boys-tól, ami zárja a mai Best of órát. A Hegyekben fönn című dal 96-ban jelent meg annak idején, és igen nagy sikert aratott, és mivel egy nagyon jó kedvű dal a mai napig szeretjük, és igazán jól mutatott így pénteken délután, remélem, hogy mindannyian jól vagytok, további remek órákat kívánok, és nagyon jó készülődést a hétvégére. A mai Best of órát zárom, holnap viszont ugyanebben az időben a 80-as évek kerülnek porondra.
1: Ez volt a Paks FM Best of 90-es évek. Minden szerdán egy órán keresztül déltől egyig a 96.3-as frekvencián.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. május 15-én pénteken 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Május 26-án indul a Gesztenyi és úti parkolók felújításának második üteme. Dal készült a Városnapja alkalmából, életmű díjat kapott Juhász Sándor. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Kudorné Szanyi Katalina paksi 5-ös számú választókerület képviselője tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a Gesztenyi és úti parkoló felújításának második üteme május 26-án kedden veszi kezdetét. A képviselő arra kéri a parkolót használó lakosokat, hogy a várhatóan augusztus végéig tartó felújítás ideje alatt a már meglévő parkolókat használják. Felhívta egyúttal a használaton kívüli gépjárművek tulajdonosainak figyelmét arra, hogy a járművek elszállításáról haladéktalanul gondoskodjanak. Dal született a Paksi Városnapja alkalmából. Az ötlet a Paks Városmárka referensének, Valla Gábornak a fejéből pattant ki. A szakember egy éve dolgozik ezen a területen a városban, és a tavalyi városnapi rendezvény inspirálta, nyilatkozta rádiónknak.
2: Ez tavalyról indult, amikor én először voltam és először láttam itt Pakson a Városnapját és a különböző produkciókat a színpadon, és akkor mondtam a barátoknak, kollégáknak, hogy milyen jó lenne valami különlegesebb hip-hopos funkis dologgal előrukkolni a színpadon, és akkor előadni élőbe. Gondolkodtunk, és egy idő után így megszületett az a dolog, hogy készítsünk egy zenét, és akkor én készítettem nagyon sok videófelvételt a tavalyi rendezvényről, és akkor azokat felhasználtam, használjuk majd egy videokliphez, majd vágóképekként meg stúdióba leszünk, és akkor megkerestem a Tibit egy zenei alappal, ami nagyon megtetszett neki, ez egy fontos dolog volt ilyen szempontból, hogy utána elinduljon a munka, és akkor egy-két támpontot így adtunk egymásnak, hogy mi legyen, hogy legyen, mindenki megírta magának a saját szövegrészét, eljártunk a Delfin hangstúdióba hozzá, fölvettük a hangsávokat, és akkor elkészültünk.
1: A dal szövegírásában és feléneklésében a Kalocsai Veracruz zenekar frontemberei Kis Tibor és Kis Zsuzsa is részt vettek. A dal az ezévi Paksváros napjáról szól, de aktualizálható a következő évek rendezvényeire is, mondta el Kis Tibor.
3: Pont arra gondoltam, amikor írtam a szövegét, hogy én meg egy olyan szöveget szerettem volna így, hát most nem egy olyan óriási nagy megfejtés a szöveget, csak hogy ilyen vidám, hogy ez megállja a helyét esetleg akár így a későbbiekbe is. Úgyhogy azt leszámít, amit a Gábor mond, az aktualitást kiveszük belőle, az a pár sor, szóval tudunk belőle egy olyan verziót készíteni majd esetleg a jövőben, hogyha van rá igény, vagy ha tetszik a dal, majd meglátjuk, hogy megy, amitől gyakorlatilag ilyen általánossá válik, vagy ami majd esetleg a jövőben bármikor hallgatható lesz.
1: A dalt Paks városának Facebook oldalán tették közzé csütörtökön délután.
0: Paks FM hírek.
1: Első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, melyekkel a természetvédelemre hívták fel a figyelmet, mondta el rádiónknak Pekárikné Bakó Eszter múzeumpedagógus.
4: Készíthettek madarakat különböző típusú magokból, csigát, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat. De készültünk népi játszótérrel, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk, tehát hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalma egy madárkex volt, elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben. Szabadtéren is volt foglalkozás, az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy madarak és a fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségeket, amelynek a fák és a madarak is részei. illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalma egy zsákba macska volt.
1: A 6 éves Kónya Vencel az Ötvös utcai óvodába jár, és rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével.
5: Kerestem csontvázakat, játszottunk sokat, festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk, az egyiket közülök én csináltam az őzikéset, azt az óvodába csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet. Festettem rá 3 fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
6: Miért fontos szerinted a fák és a madarak napja?
5: Azért, mert a madarakat védik a fák, madaraknak kirakunk madáretetőbe magot. A fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, és senki ne vágja ki.
1: A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság szekszárdi szakmérnökségének tájékoztatása szerint május 8-án megkezdődött a duzzasztás a Sió árvízkapunál, írja Bordács József, vadnagyközség polgármestere a közösségi oldalán. A városvezetők közlése értelmében a tervek szerint május közepétől a tolnai holtágak vízpótlása is elindulhat, és a megfelelő vízszint elérését követően a faddi holduna is vízpótlást kaphat. Bordács József szerint a folyamat jelenleg biztató, a vízszint lassan, de folyamatosan emelkedik. A vízügyi szakemberek nyomon követik a vízállást, és amennyiben minden a tervek szerint alakul, a jövő hét elején megkezdődhet a faddi holtág vízpótlása. Jótékonysági bált rendeznek 2026. május 16-án 20 órától a Tengelici sportcsarnokban, a Tengelici Mézes Kalács óvoda és mini bölcsöde szervezésében, adta hírül a település a közösségi oldalán. A program 22 órakor nyitó műsorral kezdődik, a bál jó hangulatáról a továbbiakban pedig a Tipsa Band gondoskodik. A vendégeket a helyszínen büfé várja. További információ a 0674 432 103-as telefonszámon kapható.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Életműdíjat kapott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének éves küldött gyűlésén Juhász Sándor, az Atomerőmű Sport Egyesület korábbi ügyvezetője, az Atomerőmű SE férfi kosárlabda csapatának korábbi edzője, nemzetközi minősítésű játékvezető. Juhász Sándor rádiónknak elmondta, hogy a díjátadón a méltatásában a sokoldalúságát emelték ki.
7: El vagyok ájulva, mivel kezdődött a laudáció, hogy valószínűleg én vagyok az első polihisztor a kosárlabdával, ami teljesen furcsa, bár egy-két dolog olyan, ami csak egy vagy két emberrel fordult elő, de azt hiszem ketten vagyunk, akik nemzetközi bírók is voltunk, és válogatott kapitányok. Az egyik 1946-ban volt idős Gyimesi János, és én vagyok a második. Ezért lehet, hogy ilyen többszörös szakmával. Talán azért volt könnyebb bíráskodni is, mert edzői papírjaim is megvoltak már akkor is.
1: Juhász Sándor azt is elárulta, hogy érezte magát az elismerés átvételekor.
7: Szokták mondani a költő, hogy bársonyon futnak perceim, amelyet röpködtem ott a terembe, alig néha ütköztem a falakba, de tényleg mindenki, mert ott volt 120 küldött, meg a díjazottak, tehát a 130-an közül, és hát beorpott a hátam, annyian veregették ott a vállamat, meg befoglaltak ilyen 2 méter 10 fölötti emberek, többek között a Dávid Kornél, a Szűcs Józsi, a Gulyás Robi, meg mindenki, az ilyen a Váder, mindenki, és ott veregették a vállam, hogy micsoda nagy dolog, én meg csak ott szerényen hallgattam.
1: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
8: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
9: Gabi, nagyon köszönjük a napi helyi közéleti összefoglalót, 2 órára várunk vissza. Most 9 perccel járunk délután 1 óra után. Paksnál továbbra sem esik az eső. 22 fokos kellemes idő van, miközben esőt ígérnek, méghozzá kiadósat, főleg éjszakára, illetve holnapra. Már felröppentek a hírek, hogy holnap reggel 8 órakor döntik el a szervezők, hogy megtartják-e a Paksi Város napi holnapi rendezvényt. Mert hogy a mai állítólag semmiképpen nem fogják lefújni, hogy egészen pontosan mi mindezzel kapcsolatban az igazság, azt pár perc múlva szállítom méghozzá. Herninges Anita jóvoltából polgármester asszonyunkat sikerült elérni telefonon, és azt ígérte, hogy élőben bejelentkezik, és elmondja, hogy mi lett végül is a döntés, mi az álláspontja, és mikor tesznek végleges bejelentést azzal kapcsolatban, hogy megtartják-e Pakson a városnapját, úgyhogy maradjunk együtt.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
8: Paks FM.
0: Összetett.

0: a jó kis Michael Jackson sláger után. Folytatjuk, és ahogy ígértem, élő adásban kapcsolom Heringes Anitát, Paksváros polgármesterét. Szerbusz, polgármester asszony!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állsz. Egy fél órával ezelőtt kaptuk a hírt, mi legalábbis, hogy a városnapi rendezvények kapcsán bizonyos értelemben döntés született, a mait megtartjátok, a holnap viszont kétséges. Állítólag nálad van az igazság, és te hozod a döntést. Kérlek, hogy tájékoztass bennünket és a hallgatókat, hogy mi újság ezen a téren.
1: Hát egyfolytában figyeljük most a meteorológiai szolgálatoknak az előrejelzéseit. Egyre az látszik, hogy a mai napon a koncertet előreláthatólag meg tudjuk tartani. Nyilván, hogyha közben valami olyan vihar kerekedik, akkor ezt a helyszínen jelezni fogjuk. De én tényleg abban hiszek, hogy ha egy picit esik az eső, akkor maximum lerúgjuk a lábunkról a cipőt, és a homokban majd esőben táncolunk a halott pénzre. Én hiszek abban, hogy ebben nagyon nagy bulikat lehet csinálni pici esőben is. De reméljük, hogy egyáltalán nem fog esni, és akkor tényleg mind a kalapjakab, mind a csúszda megnyitása, mind este a halott pénzkoncert minden korosztály számára egy nagyon jó esemény lesz. Holnap reggel meg ismételten nagyon fogjuk figyelni a meteorológiai szolgálatoknak az előrejelzését, és 8 órakor fogunk azzal jelentkezni, hogy kell-e módosítani bármiben a városnapi programon. Én azt kérem, hogy mindenki hitének megfelelően szorítson, vagy imádkozzon azért, hogy szép időnk legyen, mert Paks annyira megérdemli, hogy végre saját magával foglalkozhasson, ünnepelje meg Paksváros napját, töltse le minél több lakos az applikációnkat, hogy minél több kedvezményt tudjunk adni, és egyre erősebb legyen a lokálpatriotizmus a városba.
0: Köszönöm, hogy az applikációt is említetted. Beszéljünk erről is egy szó, de visszatérve a holnapi reggel 8 órási bejelentéshez, milyen fórumon jelentitek be, hol figyeljük, hol figyeljék a hallgatók és a lakosok a bejelentést?
1: Nyilván a Facebook oldalon azonnal fogjuk, és nyilván sajtóhírként azonnal kiadjuk, hogy ti is rögtön tudjatok hírt adni róla, és minden felületen, ahol csak tudjuk, próbáljuk értesíteni a lakosságot.
0: A nagy kérdés nyilván az, hogy mondjuk reggel 8 órakor, vagy az éjszaka során mekkora esőnek kell lennie ahhoz, hogy mondjuk egy olyan döntést hozzatok, hogy lefújjátok a holnapi városnapi rendezvényeket, mert lehet, hogy egész éjszaka esni fog, tehát olyan éjjel 1 óra körül mutatja az én applikációm, hogy elkezd majd szakadni, de lehet, hogy kiesi magát.
1: Én ebben reménykedem, hogy ha csak egy picit szemerkél az eső, akkor szerintem még a felvonulást is meg lehet tartani, mert egyrészt nem vagyunk cukorból, másrészt meg együtt lenni jó. Ha jó hangulat van, felvonulni jó zenére, pici esőben is lehet. Én abban reménykedem, hogy nagy eső nem lesz, ami megakadályozza a főzést, mert már tudom, hogy a szakácsok már készülnek, sózzák a halat, pucolják a hagymást, főzik a tésztát, tehát ilyenkor már nagyon-nagyon rossz lenne visszafordulni, ezért is az utolsó pillanat, amikor döntünk róla, és akkor maximum kitaláljuk, hogy ki hol főz, mert ugye ilyenkor a halat már meg kell csinálni, bármi van.
0: Képzeld el, az egyik csapattól én is azt hallottam ma délelőtt, hogy az esőre való tekintettel ők is úgy döntöttek, azt a döntést hozták, hogy ha nem lesz jó idő, valahol valamelyik háznál megfőzik, és majd kivonulnak, mert mindenki készül a standdal, tehát már mindenkinek van B verziója, de hát akkor ezek szerint, ami a programokat illeti, színpadi programok, egyebek, minden tekintetbe véve, mégiscsak lesz reggel 8 órakor egy nagy bejelentésetek.
1: Így van, Horváth Zolival mi is ezt beszéltük, mert nekünk ő a szakácsunk, hogy bármi történik, nekiállunk a főzésnek, és reméljük, hogy ott még meg tudjuk majd enni, maximum esőkabátban.
0: Hát bízunk a legjobbakban. Arra vonatkozólag van-e bármiféle koncepciótok, hogy amennyiben tényleg akkora vihart, stb. Mindent jeleznek előre, és annyi milliméter csapadékot, hogy muszáj lefújni a holnapi rendezvényt, akkor mi lesz? Mikor tudjuk pótolni?
1: Ugye akkor egyeztetéseket kell kezdeményeznünk a zenekarokkal, mert nyilván nekik is nagyon sűrű a programjuk, és ki kell találjuk, hogy milyenkor a megoldás, és mi a leghamarabb időpont, amikor újra tudjuk Pakson őket fogadni.
0: Beszéltünk a Csengei Dénes Kulturális Központ kollégáival is, akik egyébként, el kell mondjam a hallgatóknak, hogy mindannyian a terepen vannak, és ezerrel dolgoznak, hogy a rendezvény be tudjon indulni a mai nap folyamán, és azt mondták, hogy 5 féle időjárás jelentést figyeltek konkrétan.
1: Igen, én is délelőtt folyamán többször kint voltam náluk, egyrészt megnéztem nyilván a csúszdát, meg az építkezést, és azt tudom mondani, hogy mindenki nagyon izgul, és egyfolytában nézi a felhőket, de hát most is egyik pillanatban gyönyörűen süt a nap, másik pillanatban pedig picit felhős, de látszik, hogy fölötte akkor is ránk ragyog a napsütés.
0: Abszolút, abszolút. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tehát a mai városnapi rendezvényekre nagy erőkkel vártok mindenkit szeretettel.
1: Így van, és tényleg esőkabátot dobják be a hátizsákba, mert nem azon múlik, hogy az ember jól érzi-e magát, hogy picit esik-e, hanem szerintem csak egy a fontos, hogy együtt legyünk.
0: Oké, és holnap pedig akkor reggel 8 órakor várjuk a bejelentésedet azzal kapcsolatban, hogy a holnapi rendezvény megtartjátok-e, illetve megtartjuk-e közösen. Még egy szó az applikációról, ezzel kapcsolatban is kihoztad a Facebook oldaladon, hogy már letölthető. Ez nagy öröm számunkra, és gondolom a számotokra is.
1: Ugye nekem, ahogy szoktuk mondani, minden képviselő társamnak, meg városvezető társamnak van szerelem projektje, nekem a Városkártya app volt az. Úgyhogy nekem ez most egy ilyen Városkártya app születésnap, amikor azt érzem, hogy rengeteg munka és rengeteg egyeztetés után végre elindulhat az oldal. Már most nagyon sok paksi cég regisztrált, és kedvezményeket ad a lakosságnak, de a többi felületet is nézzék meg, ahol akár bejelentéseket tudnak tenni elveszett kutyáról, kátyúról, és nézzék végig az egész appot, mert szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, de most van az a feladatunk, hogy még formálhatjuk, úgyhogy formáljuk Paksivá ezt az appot, és kívánom, hogy minél többen pozitív visszajelzést tudjanak adni erről.
0: Nagyon köszönjük. Paks app, keresétek az applikációt. Én egyébként szívesen letölteném, de a csengeisek azt mondták, hogy ha holnap az infosátruknál, az app sátornál kér bárki segítséget az applikáció letöltéséhez, akkor ajándékot is adnak. Én erre készülök, azért optimista leszek, jó?
1: Igen, de a városkártyát, ha már most letöltöd, akkor be tudod állítani azt a kupont, amivel ezt az ajándékot meg is tudod szerezni magadnak.
0: Na, ez egy plusz információ most a számomra. Köszönöm szépen!
1: Jó, nagyon köszönöm, és minden hallgatót bíztatok arra, ne ijedjünk meg az időjárástól, menjünk és érezzük jól magunkat.
0: Heringes Anitának, Paks polgármesterének nagyon szépen köszönöm. Szerbusz, további szép napot és jó készülődést! Polgármester asszonynál szeretjük, hogy mindig elérhető és rendelkezésünkre áll, tehát ő fogja meghozni a döntést, úgy tűnik, még ha többet magával is, holnap reggel 8 órakor azzal kapcsolatban, hogy meg lesz-e tartva a városnapi rendezvény a holnapi nap folyamán, miközben a maira természetesen mindenkit szeretettel várnak, és azért mondom, hogy természetesen, mert szerintem ez már döntés. Na, tehát ha egy kicsit csöpörög is az eső, esetleg délután vagy este, a 4 órási kalapja kap koncertre és az esti halott pénz koncertre, mindenki számít. Egyébként nem egy olyan koncert volt már a világ történelem során, amikor esetleg csepergélő esőben kellett azt végignézni, úgyhogy mindenkinek további nagyon jó készülődést kívánunk, és akkor folytassuk a Városnapja dalával.
2: Ez a Paks FM. Helyi előadóval a folytatásban.
3: Paks FM.
4: Ingatlanok, költségvetés, Városnapja, az legalább laza.

Olivia Dean a Paks FM-en, és fontos információ, pontosan 13:30-kor is elindult, most már biztos, hogy elindult a Tour de Hongrie mai mezőnye, méghozzá nem Paksról, Kaposvárról, onnan indultak a mai napon a kerékpárosok, és azért fontos mindez a mai napon is a számunkra, mert ma a célállomás és a végállomás Szekszárd lesz, úgyhogy többek között a 66-os főutat érinti a mezőny. Egyébként az M4 Sport élő közvetítéséből látható, hogy ott, ahol jelen pillanatban kerékpároznak a Tour de Hongrie kerékpárosai, ott bizony csöpörög az eső, tehát Baranya megyei és Tolna megyei útszakaszokat érint a Tour de Hongrie harmadik versenynapja, illetve egészen pontosan Somogy, Baranya és Tolna vár megyéket. Sásd, Oroszló, Magyarszék után Komló felé veszik az irányt, és akkor majd eljutnak Szászváron keresztül Mázáig, aztán Bonyhádon át Szálkán keresztül Őcsény felé veszik az irányt, és így érik majd el Szekszárdot, ahol a Szent István téren minden bizonnyal már nagy a készülődés, ott lesz a befutó 16:30 és 17 óra között. Mi paksiak szerintem tudjuk üzenni a szekszárdiaknak, hogy nagyon pontosak voltak a kerékpárosok a tegnapi nap folyamán is, tehát valószínűleg a szervezők nagy precizitással meg tudják mondani, hogy tényleg mikorra fut be a futam, úgyhogy fokozott figyelemmel és türelemmel vezessetek délután 5 óráig ezeken az útvonalakon, több helyen útlezárás várható, és természetesen Szekszárd belterületén is a szekszárdiaknak kitartást. Mi túl éltük tegnap, nem volt olyan szörnyű, és tényleg mindenképpen nagy élmény, hogy befutnak ezek az elképesztő teljesítménynyújtó kerékpárosok, akik 5 nap alatt közel 900 kilométert tekernek le, a mai táv is több mint 150 kilométer hosszú, úgyhogy ez az egyik fontos ügy, a másik pedig az, hogy pár perccel ezelőtt Heringes Anita paksváros polgármestere személyesen mondta el itt a rádiónk hullámhosszán keresztül, hogy a mai városnapi rendezvényeket mindenképpen meg fogják tartani, eső szemerkélés esetleg ide vagy oda. A holnapi nappal kapcsolatban viszont reggel 8 órakor tesznek majd bejelentést, hogy megtartják-e. Hát bízunk a legjobbakban, mert óriási készülődésben van a város, rengeteg civil szervezet és intézmény, ezen kívül egyébként ezen a hétvégén, illetve a mai és a holnapi napon kerülnek megrendezésre a Simontornyai várnapok is, és jó pár más szabadtéri rendezvény, úgyhogy a rendezvények sorával folytatom hamarosan.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok.

0: Nagy kérdés, hogy vajon Zsédenyi Adrián itt lesz a személyesen holnap este a városnapi koncerten a Cotton Club Singers-el. Holnap reggel 8 órakor minden kiderül, hogy lefújják-e a holnapi rendezvényt, vagy nem. Viszont a mait megtartják, lássuk a program lehetőségeket.
1: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
0: Kezdjük a mai nappal, a Paksi Városnapi Rendezvény sorozat a mai napon veszi kezdetét 16 órakor a Kalapjakab koncerttel az Ürgemezei Pihenőparkban, előtte 17 óra 40 perctől megtartják a Fuss, úsz, kerékpározz a gyermekedért program díjátadóját és eredményhirdetését is. Este 8 órakor Halott Pénz koncert, a zenekar érkezik, és a szervezők tehát azt a döntést hozták, hogy semmilyen körülmények között csepergélő esőben sem lesz lefújva a rendezvény. Ami még a mai napot illeti, Szekszárdon Kovács Gergő dalestjére kerül sor este 7 órakor a Babits Mihály Kulturális Központban, és a mai napon veszik kezdetét Simon Tornyán a kétnapos várnap is. A mai napon 16 órakor a táborépítéssel kezdődnek meg a programok. Este 8 órakor a Subrose régi zenei együttes lép fel, fél 9-kor lesz a boszorkánytánc, 21 órakor tűzzsonglőr bemutató lesz, fáklyás felvonulás, és 22 órakor veszi kezdetét a másnapos kesejű blues rock band koncertje, holnap pedig 9 órakor a szokásos városébresztő ágyú tűzzel és fegyverropogással ébresztik a várost Simon Tornyán a várnapon. Egésznapos programok, várostrom, és este 8 órakor a Zaporozsec koncertje lesz hallható és látható tehát Simon Tornyán. Még a holnapi városnapi programokon, Pakson tehát 9 órakor tervezik a felvonulást, aztán jönnek a helyi csoportok fellépései, a halászléfőző verseny és standokkal készülnek a civil szervezetek és az intézmények is, este pedig Cotton Club Singers koncert. Meglátjuk tehát, hogy megtartják-e a rendezvényt, és még egy programot hozok Tolnán. Holnap a Tolnai Civil Szervezetek és Baráti Társaságok majálisa lesz Tolnáról és Mözsről elszármazottak találkozójával, az altari

0: A Szabad Idő Parkban holnap délelőtt 10 órától krumpli nokli főző versennyel, pogácsa sütő versennyel többek között, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak ide is. Hát reméljük, hogy választhatunk programot, és ki tudunk kapcsolódni ma és holnap is.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
0: A Halott Pénztől és a Cotton Club Singertől már játszottam a mai nap folyamán. Jöjjön most a Simon Tornyai sztárfellépő, holnap esti sztárfellépő, a Zaporozsec.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: Alám Ortuzsúrsz a Zaporozsectől szólt, a holnapi este sztárvendége lesz, sztárfellépője a Zaporozsec zenekar a Simon Tornyai Várnapoknak. Minden szabadtéri rendezvény nyilván szeretné, hogyha nem kéne semmit lefújni. Lássuk, hogy jelen pillanatban mit ígér a meteorológia ma estére és a hétvégére is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
0: Az időkép szerint jelen pillanatban délnyugat felől érkeznek az eső felhők, ami olyan szempontból meglepő, hogy délelőtt a Dunántúl északi részén esett az eső, de most délnyugat felől érkeznek az esőfelők, amelyek hamarosan Kaposvár-Somogy megyét is elérik. Reméljük, hogy Paks alatt úgy vonul át, hogy igazából a kiadós esőre nagy szükség van, viszont az esti koncerteket nagyon szeretné mindenki szerintem megnézni, 6 és 8 órakor a Kalapja Kabott, illetve a Halottpénz zenekar koncertjét, ami a holnapi előrejelzést illeti, az talán még izgalmasabb, mert a mainál sokkal zivatarosabbra és csapadékosabbra ígérik a holnapi napot. Lényegében annak ellenére, hogy 20 fok is lehet, felhőszakadást is ígérnek, sőt a felhőszakadást jégeső is kíséreti. Ez az országos előrejelzés tehát, úgyhogy meglátjuk, ami a paksi rendezvényeket illeti, tehát reggel 8 órakor lesz bejelentés, hogy megtartják-e a holnapi városnapját.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Paks FM.

0: Azaria is fellépett annak idején a Paksi Pihenő Parkban, ahova érkeznek a ma esti fellépők majd a Város Napjára. Előtte viszont még nagyon sok dolgunk van, és nagyon sok remek műsor vár rátok. Kedves hallgatóink, például a Szabadpéntek Gabi a stúdióban. Szia!
1: Hello, szia, Andi, sziasztok!
0: Kipihented magad, tordaungré és egyebek?
1: Most fogjuk rá. Jól érzem magam, úgyhogy
0: okay,
1: nem vagyok fáradt.
0: Olvastad a kommentet? Valaki oda kommentálta a tegnapi jó tordeungrés tudósításod, egyik tudósításod alá, hogy helyes a bemondó lány, vagy nem
1: tényleg? Nem láttad? Nem, de megnézem.
0: Jaj, nagyon édesek. Na, minden esetre ma is, és holnap is sok mindenre készülünk, de hát itt a szabad péntek ideje. Mivel készültök? Mi várható ma?
1: Ma Tamással leszünk ketten, és több témával is készültünk. Hát nyilván nem hagyjuk ki a parlament alakuló ülését, hiszen ugye pont a mi szabad péntekünk, múlt heti szabad péntekünk utáni napon, szombaton volt az új parlament alakuló ülése, és akkor erre tekintettel beszélünk róla. Egyrészt abból az aspektusból, hogy ugye Magyar Péter megtartotta az első miniszterelnöki beszédét, illetve a Mi Hazánk kivonulásáról is szót fogunk ejteni. Aztán például az is téma lesz, hogy kinek a joga a gyermek szexuális nevelése, mert hogy az új oktatási miniszter, Lannert Judit ugye azt nyilatkozta, hogy véleménye szerint nem kizárólagosan a szülőjé, nyilván ezzel kapcsolatban volt egy Fideszes-Tiszás szóváltás, és ennek kapcsán fogjuk majd megvitatni Tamással, hogy most akkor erről a kérdésről mi mit is gondolunk. Aztán Hegedű Zsolt táncáról, ugye az alakuló a másodikat követő táncáról is ugye megemlékezünk egy picit, mert hogy Tőkés László erről is nyilatkozott, és hát nem túl pozitív kontextusba tette ezt a táncot, illetve hát vannak itt $1 billió szerződések a 4IG-val a magyar kormány részéről, és arról is szó van, hogy esetlegesen előre hozhatják az önkormányzati választásokat. Úgyhogy nagyon sok téma van, én azt gondolom érdekes lesz, és ki fogjuk ezt dumálni.
0: Igen, és tulajdonképpen maradhatok simán a hazai témáknál, olyan mennyiségű van, még mindig élesek azok a kommentek, és sok van belőle, hogy mint egy jó show műsor zajlik a közéleti élet. Nem tudom, Tamás, hogy ezek Gabi témái, vagy te is készültél?
2: Persze, hogy készültem, szerintem egy párat át is küldtem neki. Éppen egyébként, ahogy jöttem befele, és hallottam, hogy mi mindenről lesz szó, hirtelen, nagyon hirtelen dacos lettem, és mondom, mi van, ha mégse? Hát honnan tudja ő azt, hogy ezek
1: tőled
2: lesznek?
1: Függ, Tamás, hogy köszön, mennyire fegyelmezett.
2: Azok lesznek, amit a Gabi akar. Így, hogy elismertem.
1: De most az önkormányzati például témát, ez pont a Tamás dobta be az önkormányzati választásokat, illetve még egyet
2: nem az aspektus egyébként az érdekes.
1: Igen, szeretnék még egy témát behozni, majd az aspektusról is mindjárt beszélhetsz, amit a Tamás dobott fel, az pedig a, ugye Mráz Ágostonba beleszálltak az ELTE-n, és az is egy nagyon jó vita téma szerintem, hogy
2: és akkor még nem beszéltünk azokról a cevelebekről, akik most kezdenek el mosakodni, hogy miért jártak a Neres tévékbe, vagy újságfelületekre. Ez is egy nagyon érdekes történet. Na, most már több vezércikket olvastam.
0: Őrület, adókapok van itt, kérem szépen, már most a stúdióban, hát, Gabi, igen. Van egy szenzációs ötletem.
1: Na.
0: Az jutott eszembe csak, hogy itt
2: maradsz.
1: Ja, ezt akartam kérdezni, hogy itt maradsz a következő két órára még.
0: Nem, nyugodtan adom át nektek a terepet, viszont az jutott eszembe, hogy amikor Tamás mondta, hogy hát majd meglátjuk, hogy milyen téma lesz. Gabi, múlt héten Józsival voltál együtt.
1: Így van.
0: Most Tamással, arra szeretnélek kérni.
1: A műsorban.
0: Igen. Arra szeretnélek kérni, hogy 4 óra előtt légy kedves pontozni. Hogy a srácok, hogy viselkedtek, milyen voltam.
1: Kivel volt jobb?
2: Nem, a viselkedés.
0: Nem mondtam.
2: Ha valamelyik megsértődik, és nem jön tovább, az annak a műsor kárát látni.
1: De ez ott tudjuk, hogy ki az.
2: Értelek, oké.
1: Óriási lesz. Ja, lehet, hogy én.
0: Oké, jön a Szabad Péntek sokatok kedvenc műsora. Gabi, Tamás, átadom nektek a terepet. Az elmúlt órákban Strasser Andival voltatok együtt. Viszlát, sziasztok!
3: Mindjárt folytatjuk. Indul a Szabad Péntek a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
5: szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
6: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
5: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20-519-6879-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
7: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
8: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta. A garancia.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
9: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti kisebbségi követelményeknek megfelelően, és már zajlik a vonatkozó intézkedések végrehajtása is. Az MTI értesülései szerint ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország érdekeit, számolt be Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes szerdán újságíróknak a jogállamisági úti terv egy évvel az elfogadás után című fórumon az RBK Ukrajna hírportál beszámolója szerint. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített eszié a bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell, adta hírül az MTI. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Kudorné Szanyi Katalin, a Paksi 5-ös számú választókerület képviselője tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a Gesztenyés úti parkoló felújításának második üteme május 26-án kedden veszi kezdetét. A képviselő arra kéri a parkolót használó lakosokat, hogy a várhatóan augusztus végéig tartó felújítás ideje alatt a már meglévő parkolókat használják. Felhívta egyúttal a használaton kívüli gépjárművek tulajdonosainak figyelmét arra, hogy a járművek elszállításáról haladéktalanul gondoskodjanak.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
9: Életműdíjat kapott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének éves küldött gyűlésén Juhász Sándor, az Atomerőmű Sport Egyesület korábbi ügyvezetője, az Atomerőmű SE férfi kosárlabda csapatának korábbi edzője, nemzetközi minősítésű játékvezető. Juhász Sándor rádiónknak elmondta, hogy a díjátadón a méltatásában a sokoldalúságát emelték ki.
10: El vagyok ájulva, mivel kezdődött a laudáció, hogy valószínűleg én vagyok az első polihisztor a kosárlabdával, ami teljesen furcsa, bár egy-két dolog olyan, ami csak egy vagy két emberrel fordult elő. Azt hiszem ketten vagyunk, akik nemzetközi bírók is voltunk, és válogatott kapitányok. Az egyik 1946-ban volt idős Gyimesi János, és én vagyok a második. Ezért lehet, hogy ilyen többszörös szakmában. Talán azért volt könnyebb bíráskodni is, mert edzői papírjaim is megvoltak már akkor is.
9: Juhász Sándor azt is elárulta, hogy érezte magát az elismerés átvételekor.
10: Szokták mondani a költő, hogy bársonyon futnak perceim, amelyet röpködtem ott a teremben, alig néha ütköztem a falakba, de tényleg mindenki, mert ott volt 120 küldött, meg a díjazottak, tehát a 130-an közül, és hát beorpott a hátam, annyian veregették ott az államat, meg befoglaltak ilyen 2 méter 10 fölötti emberek, többek között a Dávid Kornél, a Szűcs Józsi, a Gulyás Robi, meg mindenki, az ilyen a Váder, mindenki, ott veregették a vállam, micsoda nagy dolog, én meg csak ott szerényen hallgattam.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk!

0: péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 8 perckor megérkeztünk. Tamás Salanditól átvettük a terepet. Én Harmad Gabi vagyok. Sziasztok! Szia Tamás!
2: Szia Gabi, szia hallgatók!
1: Na hát odakint azt nézem, hogy az utakon csak annyit azért elmondanék, hogy az M0-es autóút déli szektorán, Diós térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert, úgyhogy ha valaki esetleg arra tartana, akkor ezt számítson erre a mennyiségű torlódásra. No, és akkor megkezdjük a szabad pénteket, és hát a múlt péntek óta, amikor Józsival ültem itt, nagyon sok minden történt, most Tamással ülök, és megbeszéltük Andival, hogy pontozni fogom a fiúkat, és majd el fogom dönteni a végén, hogy kivel volt jobb beszélgetni.
2: Kikérem magamnak, én már most átadom a Józsinak a győzelmet.
1: Jaj, hát ilyen könnyen feladod.
2: Nem feladom, nekem van tartásom.
1: Jaj, Istenem, ezt a dumát. Na jó. Hát figyelj, akkor kezdjük is szerintem a múlt hét egyik legfontosabb eseményével, ami nem volt más, mint ugye, hogy megtörtént a parlamentnek az alakuló ülése, és ezen az alakuló ülésen több hát ilyen vitás történet is volt, például az egyik Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde, amiben hát ugye itt ismételten neki ment Súlyog Tamásnak, tehát Súlyog Tamás tulajdonképpen lemondásra szólította fel, és a Fideszre, illetve Gulyás Gergely egészen pontosan, a Fidesz frakció vezetője úgy reagált, hogy gratulált ugyan Magyar Péternek a megválasztásához, viszont azt mondta, hogy szerinte nem kormányfőhöz méltó egy ilyen beszéd, amiben ilyen stílusban a köztársasági elnököt támadja valaki. Na, mit gondolsz erről?
2: Hát, én nem gondolom, hogy van olyan tisztség, amelyik egyébként önmagában, hogyha valaki, akinek nem méltó annak a viselésére, az meg kéne, hogy védje. Tehát most magyarul rengetegen vannak, akik ebben az országban mondjuk a úgynevezett Szent Koronára, hát hogy is mondjam, gerjednek, ha lehet így mondani, én elnézést kérek ezért a szóért. Azt gondolom, egy gyönyörű történelmi emlék, de nem biztos, hogy szakrális jelentősége van. Tehát most attól, hogy az én fejemre nyomják, attól még nem biztos, hogy én méltó vagyok arra, hogy viseljem.
1: Igen, és de ez meg mindig nagyon szubjektív, hogy ki szerint ki méltó, ki nem méltó, és tudod nekem, én ezt múltkor már mondtam ezzel kapcsolatban, nyilván az a véleményem, és azt tartom is, hogy Súlyog Tamásnak, azért kellene egyébként lemondania, mert ő úgy lett megválasztva, hogy a Fidesz semmilyen erőfeszítést nem tett annak érdekében, hogy találjon egy olyan köztársasági elnök jelöltet, amit elfogadott volna az ellenzék is. Tehát mivel ilyen körülmények között lett ő megválasztva a Fidesz által, ezért én azt gondolom, hogy a részéről lenne ez egy elegánsabb dolog, hogyha azt mondaná, hogy akkor most lemondok. De mivel a kétharmad azért az egy elég meggyőző többség a parlamenten belül ahhoz, hogy megválasszanak egy köztársasági elnököt, ezért ugyanakkor úgy gondolom, hogyha ő nem mond le, ami lelke rajta, ez neki az ő dolga, akkor viszont ő teljesen legitim módon köztársasági elnök, és én azt gondolom, hogy erről a miniszterelnöki beszédről is, hogy egy kicsit kezdem már azt, pedig még nagyon az elején tartunk unni, hogy nagyon sok a show műsor, de még nincsenek, tehát nincs felmutatott eredmény, csak a show műsor megy, és az is szerintem egy nem egy jó példát mutat az átlag embernek, mert hogy pont az lenne a cél, hogy nézd meg az amerikai elnökválasztást követően a beiktatási ceremóniát. Ott van a volt elnök, ott van az új elnök. Az új elnök megköszöni az előző elnöknek a ciklust, amit végigvitt, és tehát abszolút más az egésznek a felhangja, mint hogyha mondjuk ott lenne és azt mondaná, hogy hát ti mindent elcsesztetek, örülünk, hogy végre nem ti vagytok, szevasz. Nem. Tehát, hogy szerintem a demokráciához fejben is fel kell nőni, és én úgy érzem, hogy azért mi még nagyon messze vagyunk attól a típusú demokráciától, amit az én fejemben megfogalmazódik, és amit én így elvárnék egyébként kommunikációs szinten is.
2: Rengeteg kérdést tettél fel, akkor hadd menjek sorba, ha érdekes. Igen.
1: Ja, nem egyébként.
2: Oké, mesélj egész nap, oké. Tehát az első kérdés, azt gondolom, hogy teljesen igazad van a megválasztás körülményeit, de ami súlyosbítja a helyzetet, az az eltelt két év. Tehát,
1: és
2: hogy nem, tehát nagy volt a kabát. Vagy nem biztos, hogy kabát volt. Tehát az úr nem volt tisztában azzal, hogy mi egy köztársasági elnöknek a feladata. Tehát
1: ki az, aki szerinted tisztában volt vele? Mármint, hogy nem a mostani garnitúrában, az előző köztársasági elnökök közül. Ki az, aki jobban csinálta ezt?
2: Én azt gondolom, hogy a Súlyoknak sok mindenével nem értettem egyet, de ő igen.
1: Én azt gondolom, most a Súlyok Tamás.
2: Ja, nem a Súlyok, a Sólyomot akartam mondani, bocsánat, tehát ez a sok esbetűt értem, én meg Sasszert, tehát oké, tehát igen. És ugyanonnan jöttek kis túlzásra, mert mindegyik alkotmánybíróság elnöke volt, de azt gondolom, hogy a Sólyom, az például már ismert volt előtte is, mielőtt köztársasági elnök lett, vagy hogy mondjam. Tehát,
1: hát én mondjuk nem ismertem, pedig egyébként már akkor.
2: Pedig hát pont is ilyen természeti mozgalmakban, a védegylettől kezdve, egyébként egyetemi tanárnak is egy egészen más minőséget képviselt. Ugye erre mondta a Romsics Ignács, és azt gondolom teljesen igaza van, hogy nagyon fontos lenne, hogy a köztársasági elnököt már akkor ismerjék, legyen olyan teljesítménye, amit arra az időszakra is tud, amikor ő még nem köztársasági elnök. Ne az legyen a teljesítménye, hogy őt megválasztotta valaki, hanem akkor lesz képes arra, hogy megtestesítse a nemzetet, mint egységet.
1: De tehát hát jogászkörökben azért ő, a Súlyok Tamás ismert volt, sőt, ugye
2: tudsz ennél nagyobb rosszítok szót Magyarországon mondani, mint hogy jogász?
1: Ez mondjuk jó kérdés. Nem, azért nekem nagyon sok jó jogászt ismerősöm van, még ha nincs is
2: de
1: itt kifele, a stúdióban.
2: Kifele. Igen, kösz. Tehát most olyanok, akik outsiderek, és nem szitok szó az, hogy valaki jogász.
1: Szerintem a legtöbb ember számára nem szitok szó a jogász, csak mi vagyunk már szerintem ilyen túlfinnyásak. Na mindegy, visszatérve, tehát, hogy például a Súlyok Tamást, én emlékszem rá, hogy még nem volt köztársasági elnök, de a jogászegyletnek a különböző rendezvényei rendszeresen előadott. Tehát őt azért a jogásztársadalom szerintem elismerte. Most az, hogy kívülről nem, mit tudom én, valaki, aki nem tudom, kosárlabdázik, vagy nem tudom, valamelyik cégnél lesz szalag mellett áll, nem tudja, hogy ki az a Súlyok Tamás, hát jó. De azért ő neki a saját körein belül szerintem volt egy elismertsége. Tehát én ezzel a részével egyáltalán nem értek egyet, amit mondtál.
2: Ettől függetlenül, azzal elfogadom, hogy nem értesz el egyet, azzal nem tudok mit kezdeni, de az, hogy az elmúlt 2 éve egyáltalán nem volt köztársasági elnökös, az biztos.
1: Tehát nem állt ki mondjuk olyan ügyeknél, ahol te úgy gondolod, hogy fel kellett volna, hogy szólaljon, mint köztársasági elnök, hogy mit értünk ez alatt, mert ugye ezt már megbeszéltük.
2: Tehát ezt teljesen jól érted, hogy igen. Tehát azt gondolom, hogy vannak azért olyan történelmi események, amikor a nemzet egy részét mondjuk valaki kirekeszti, akkor azért egy minimum szólni illenek az, hogy hát ez nem biztos, hogy szerencsés. Itt nagyon sok ilyen történet volt, a poloskáktól kezdve a cigányozásokon át egy csomó egyéb történeten, de ugyanígy lehetne beszélni az, hogy minimum a gyermekvédelem kapcsán, és az még egy népszerű megoldás is lett volna, hogy abban szól, hogy akkor nagyon keményen vizsgáljuk ki, próbáljuk helyre tenni, nem tudom én, tehát azért ebben van némi igazsága a Magyar Péternek, aki egyébként tényleg csak az alapján fogok tudni, hát hogy is mondjam, pozitívot vagy negatívot mondani, amit mondanám pedig a személye alapján, mert én sem tartozom feltétlenül azok közé, akik mondjuk biztos, hogy együtt mennének el vele kirándulni, nyaralni, mondjuk 2 hétre sátorozni.
1: De most figyelj, azon gondolkozok, hogy amúgy azt várjuk el egy köztársasági elnöktől, vagy azt várod el egy köztársasági elnöktől, hogy ilyen, kicsit ilyen a nép anyukája, apukája legyen attól függően, hogy ki, hogy, tehát, hogy nevelje a népet, mert hogy amiket most mondtál, és egyébként lehet, hogy ebbe teljesen egyet is értek veled, mert én is azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik nem engedhetőek, és mint egy ilyen nemzeti egység szimbólumának mondjuk.
2: Vagy nemzeti minimum.
1: Igen, mindenképpen érdemes lett volna azt mondani, hogy ennyi, így nem beszélünk. Na de ugye...
2: Ezek nem vagyok ennyire finnyás, de adott esetben azért, amikor egyik-másik plakát megjelenik, és dehumanizál, és azokat azért nem tartom szerencsésnek. És nem azért, mert én nem tudom elviselni.
1: De akkor egy ilyen módon egy kampányba például bele kellene állni a köztársasági elnöknek, és most nem valamilyen oldal mentén, hanem azt mondani, hogy ennyi, ez nem jó. Tehát, hogy tényleg ilyen apáskodva, anyáskodva.
2: Igen, azt gondolom, hogy mondjuk hülyén hangzik ez a történet, mert nincs ilyen intézmény, de mondjuk bekéretem a vezető pártoknak az elnökeit, és megkérem őket, hogy a kampányt úgy csinálják végig, hogy utána is együtt kéne élnünk.
1: Aha, értelek.
2: És nem kell más kiadni, érted? Tehát nem is kell, hogy tudjuk pontosan, csak úgy érzem, hogy ez már egy olyan mondjuk szakadást okoz a nemzet szövetében, ami, és akkor ezt mindenki oda teszi, ahova akarja, de érzi, hogy valami nincs rendben.
1: Szóval akkor nem felnőttek, akik minket vezetnek és irányítanak. Tehát, hogy akkor kell egy apuka vagy egy anyuka, aki azt mondja, hogy kisfiam, rossz, ne rosszalkodj.
2: Nem, inkább azt mondom, hogy az illúziót kell, hogy fenntartsa.
1: Aha,
2: tehát nincsenek, én ahhoz már öreg vagyok, hogy higgyek a mesékbe, tehát nem hiszek ebbe, hogy ennek van jelentősége, hiszen sokkal nagyobb a tét nagyon sokaknál, és az, aki képes arra, hogy kivetkőzik az emberi mi voltjából, azon ez se fog segíteni. De az, hogy az emberek esetleg egy icipicit meghőköljenek, vagy valamit végig gondoljanak, hogy kritikai éllel, ami után mennek, mert azért egy kampányban könnyen átadja bárki is magát az indulatainak, az érzéseinek, és én ezt el is tudom fogadni. Hát éppen te néztél rám hülyén, amikor azt mondtam, hogy én nálam simán benne van, hogy el tudom fogadni azt, hogy valakinek elszakad a cérnája, és nem tudom, egy mocskos, nem tudom én micsodának, mindennek elmond valakit. Valamit tehát ez engem annyira nem zavar, mert azt gondolom, érzelmiek vagyunk. Az a baj, hogyha ezek az érzelmek utána a mindennapi cselekedeteidet meghatározzák.
1: Na, akkor most itt tartunk.
2: És akkor még nem is volt vége, mert még volt egy csomó dolog, mert ugye azt mondtad, hogy egy demokráciába. Biztos, hogy ez demokrácia volt, amiből kijöttünk?
1: Na, majd akkor erre visszatérünk, meg arra is, hogy most oda megyünk-e a demokráciába, vagy marad minden a régiben.
0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 14 óra 23 perckor visszatértünk Strasser Tamással, és folytatódik a Szabad péntek. Egyébként a Gogol Bordello It's My Life, kettős It's My Life feldolgozását hallhattátok. Ez egy amerikai cigány punk banda.
2: Nem, amerikai... Igen.
1: Igen, gypsy punk.
2: Mert cigán punk nincsen, tehát ez, ahogy...
1: Punk cigán, nem tudom akkor.
2: Igen.
1: Mi a helyes. Na mindegy, szóval tök jó kis feldolgozása volt, ugye Bon Jovi, It's My Life-nak, meg a Dr. Albánnak így össze lett mixelve. És mielőtt megyünk tovább, akkor azzal a kérdéssel, amit az előbb már Tamás felvetett, amit mindjárt el is mondok, hogy mi volt, de előtte elmondanám, hogy Heringes Anita polgármester asszonnyal Andi csinált az imént egy riportot, bekapcsolta adásba, és elmondta, hogy a ma esti koncertet, ha esik, ha fúj, megtartják, nem fogják lefújni. A holnapi nap reggelén 8 órakor fogják majd közölni, hogy megtartják-e a város napját, ugyanis hát az időkép előrejelzése szerint elég esős és hideg idő is várható.
2: Többiek is ezt mondják.
1: Úgyhogy meglátjuk.
2: Hogy szokták ilyenkor hívni? Milyen bizottságok vannak? Tehát a...
1: Nem tudom.
2: Operatív törzs.
1: Összeül a paksi operatív törzs holnap reggel, és eldönti, hogy mi legyen. Jó, hát na, minden esetre a ma esti halott pénz koncert az egészen biztos, hogy meg lesz tartva. Maximum hozzatok magatokkal esernyőt, esőkabátot, inkább esőkabátot.
2: Hát még egyébként, ha jól látom, nem mond arra az időszakra egyébként. 6 órára mond némi esőt, akkor lesz a koncert, vagy később?
1: 8.
2: Akkor nem 18, hanem 8.
1: Igen.
2: Tehát elméletileg akár jó is lehet még addig, de holnap egész korán reggeltől éjszakától már
1: mond. Igen, így van. Na, akkor menjünk tovább, ugye azzal fejeztük be, az volt a kérdésed, hogy biztos, hogy demokráciából mentünk-e át most egy másik rendszerbe, ugye annak kapcsán, hogy Súlyog Tamást megint felszólította a miniszterelnöki, első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter a lemondásra, és ugye én erre azt mondtam, hogy én azért úgy szeretném, hogyha olyan lenne nálunk is egy kormányváltás, vagy egy új parlament megalakulása, mint az, hogy Amerikában, hogy az elnökök váltják egymást, hogy mind a kettő ott van, megköszönik egymásnak a szolgálatot, és akkor így adják át. Hát ehhez képest ugye mi még nem itt tartunk, de erre mondtad te, hogy biztos, hogy demokráciából mentünk át, és miért teszed fel ezt a kérdést?
2: Hát azért, mert ugye te mondtad azt, hogy demokrácia, tehát most minden feltétel adva van-e, illetve volt még egy dolog.
1: Várj,
2: te azt mondtad, hogy demokráciát, amerikai példát hoztad, csak ugye a régi klasszikus viccünk a 90 óta, hogy oké, de ők már 200 éve. Tehát miért van az, hogy a ti füvetek az szép zöld, az enyém meg nem? És akkor mondják, hogy az angolok, hogy hát miért, mit csináltak vele? Öntözzük, nyírjuk, öntözzük. Jó, én is ezt csinálom. Na jó, de mi már 200 éve, ugye? Tehát, jó, hogy mekkora hát a különbség.
1: De akkor nem baj az, hogyha elmondjuk, hogy azért nem biztos, hogy ez az ideális állapot, amit most Magyar Péter kormányfő beszédében produkált, hanem azt mondjuk, hogy most van a magyar demokrácia egy valamilyen szinten, meg színvonalon, de azért reméljük, hogy innentől majd még lesz ennél jobb is, és fölfelé.
2: Én az őszint, ha már itt az előbb a Gypsy Punknál tartunk, én annan, hogy valaki őszintén beszél. Akár fenntartva annak az esetőségét is, hogy egy nagyot hibázik, és sokkal jobbnak tartom, mint azt, hogyha adott esetben negédesen össze-vissza ilyen hú, de jók vagyunk. Tehát ugye már ma a NER-rel az egyik nagy problémám az volt, hogy a nagy része nem volt igaz annak, amit felvázoltunk, hogy együtt és közösen és stb. Mert pont azok, akik megfogalmazták, nem így gondolták, ők egy kicsit olyan mély anya logikával dolgoztak, hogy ti mindannyian értem, és akkor majd működünk. De nem erről szólna a történet. És én örülök annak, hogyha valaki élesen fogalmaz, a tiszteletlenséget nem szeretem. Nem biztos, hogy tiszteletlen az, amikor te hát nevén nevezed a dolgokat. A másik, ugye te mondtad, hogy talán előbb kéne teljesíteni, és utána kéne, ebbe teljesen egyetértek. Viszont az a baj, hogyha mondjuk másfél-két-három év múlva, mire kiderül lesz, hogy megvan-e a teljesítmény mögöttük, akkor kezdik el ezeket mondani, akkor meg már nem lesz, tehát az emberek nem értik. Hangulatilag most vannak, hihetetlen az az állapot, amit én most tapasztalok, mert nagyon sok hurrá optimistával beszél az ember, és furcsálják azt, hogy én, aki egyébként rengeteget szittem a rendszert, és minden rendszert fogok is egyébként, mert nem tudom miért,
1: de gyárilag rosszul vagyok.
2: Nem, azt gondolom, ha valamit lehet jól csinálni, miért ne csináljuk? Érted? Főleg, hogy megígérték. és meg arra teszik le az esküt, meg ilyenek. És tehát azt azért tudomásuk kell venni, hogy mi ugyanaz a nép vagyunk. Még mindig Móricz és Mikszát népe vagyunk.
1: Tehát akkor ugyanúgy jönnek a rokonok?
2: Jönnek most is a rokonok. Ne is mondd.
1: Mindenkit
2: tehát amikor jött a sógor, és én itt ebben a műsorban elmondtam, hogy nem érzem akkora problémának ezt a dolgot, de nagyon sok emberrel találkoztam, aki nagyon komoly problémának érzi, pont a beidegződését. Így van, és nem tudok rátok haragudni. Hanem egyet tudok veletek érteni, és nem úgy, hanem hogy jogosnak érzem a felvetéseteket. Abszolút. Az, hogy én nem érzem akkora problémának a dolgot, az nem azt jelenti, hogy nekem van igazam. Aha. Hanem teljesen jogos a ti beidegződésetek, és sokkal konzekvensebb, mint mondjuk az enyém. Uh-huh. Érted?
1: Igen.
2: És én ezt el tudom fogadni, és ezek nagyon sokszor hiányoznak a rendszerbe, és pont most kell észnél lennünk ahhoz, hogy még egyszer ne forduljon elő velünk. És tudod, mi a nagyon szörnyű ebbe a történetbe? Hogy szerintem ezek közül az emberek közül nem egy se kettő lehetett volna rendes ember, ha nem az van, hogy mindent elnézünk nekik. Uh-huh. Tehát a gyerek is úgy kezdi, hogy hisztizik, zsarol, és megkapja, és megyünk előrefele, és akkor a vége az, hogy lett ilyen szemtelen ez a gyerek. Uh-huh. És itt is nagyon sokszor éreztük, hát itt magunk között röhögtünk azon, hogy szerintem a Fidesz meglepődött, hogy még ezt is lenyelték nekik.
1: Hát ja.
2: Ugye? Igen. Hogy maguk meglepődtek, hogy ebből nem lett lázadás. Hogy a francba? És akkor, na mit, mi az, amit még akkor le tudunk tolni?
1: Igen. Igen.
2: És az ember elszemtelenedik. És egyébként az, hogy nem kérjük számon, az a mi tiszteletlenségünk is feléjük.
1: Uh-huh. Ez igaz. Jó, hát figyelj, igazából abban továbbra is tartom az álláspontomat, hogy én szeretném, hogyha mondjuk a 4 év múlvánra az országgyűlésbe, mondjuk ha esetleg kormányváltás van, akkor ez már ne így menjen, hogy ne támadással kezdődjön mondjuk a miniszterelnök beszéde, vagy legyen benne, hanem tényleg azzal, hogy az előző miniszterelnök és az új miniszterelnök is kezet fognak.
2: Rendben, és te hogyan mondtad volna?
1: Mit?
2: Most, ugye
1: én azt gondolom, hogy ezt már egyszer elmondtad, és ezt már mindenki tudja, hogy neked ez a véleményed. Én ezt már ott nem mondtam.
2: Így viszont értem a logikádat, és el is tudom fogadni, mert én se szeretem, ha ismétled magad egy élethelyzetbe. Igazad van, tehát az ember papagájokkal akar beszélni, így értem a történetet, de egyszerűen szerintem sajnos ott tartunk még mindig, és ezt egyszer talán 2 hete beszélgettük, hogy igény egyébként még egyelőre erre van.
1: Igen, csak tudod, és én meg azt mondom, hogy nem kell az igényekre mindig reagálni. Na, viszont akkor még maradjunk egy picit az alakuló ülés témájánál, mert ugye a másik téma, amit bejárta az országos sajtót, az volt, hogy a Mi Hazánk a kivonult a parlamentből, ugye a bevonulós Ükösdi Tambura zenekar, akik gyerekekből állnak előtt, és ráadásul ugye cigány gyerekek is vannak, nem mindenki cigány, de cigány gyerekek is vannak, és hát ugye bejárta ez a sajtót, hogy hát
2: előre bejelentették.
1: Na, mi a véleményed? Igen, ezt szeretném.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, amit már ők is megbántak.
1: Egyébként ők kiadtak egy közleményt 5 nappal ezelőtt ezzel kapcsolatban, és ugye abban azt írták, hogy ahogy azt korábban bejelentettük, a Szent Koronához járulunk eskütéterre, mert az eredeti megállapodást felrúgva végül azt sem a Tisza, sem a Fidesz nem tette meg. Azt is előre jeleztük, hogy előzetesen elfogadott napirend szerint az örömmóda előtt fogunk kivonulni, mert a Tisza párt azt az Európai Unió himnuszaként akarta lejátszani, márpedig mi az Európai Uniót szuverén nemzetek szövetségének, és nem egy új birodalomnak, az úgynevezett Európai Egyesült Államoknak tekintjük. Az európai parlamenti frakciónk is mindig ezt az álláspontot képviselte, és akkor azt írják még, hogy azt is visszataszítónak tartjuk, hogy a Tisza párt a gyermekekkel egy vitát kiváltó dal mellett a saját kampánydalát adatta elő, ezzel pártrendezvényé alakítva az országgyűlést semmibe véve több millió honfitársunk a szavazatát. Ráadásul az előzetesen elfogadott napirendet a Tisza párt váratlanul önkényesen megváltoztatta, és erről tájékoztatást nem adott, így ők teremtették tudatosan azt a valóban rossz helyzetet, hogy a kivonulásunkkor éppen a gyermekek vonultak be az ülésterembe, stb. Aki szeretné, az végig tudja olvasni.
2: Jó, de egy GPS-eden is van újratervezés. Tehát igen, azért van egy olyan helyzet, amit akkor kapcsolsz.
1: Igen, pont ez jutott nekem is eszembe, hogy én egyébként ezt, amit most leírtak, értem, de hát hogyha nem az örömóda következett akkor, hanem kiderült számukra, hogy valami más következik, akkor ne vonuljanak már ki.
2: Jó, de arra is bejelentették egyébként, hogy azon sem óhajtanak részt venni, tehát előre mondták. Én azt gondolom, akkor is tiszteletlenség. Tehát vannak olyan dolgok, amik az embernek nem azért adsz tiszteletet, az én világnézetem, és állítólag ők is keresztények, szerint, mert tiszteled vagy nem tiszteled magát, az emberi teljesítményt, aki ott van, hanem az, hogy Isten képmására alkotta Isten. Tehát ugye itt erről beszélgetünk sokszor, és ez azért mindenkinek jár.
1: Igen, de amúgy egy magyar parlament alakuló ülésén, ahol Magyarországon ugye mennyi 13 kisebbség van?
2: Azt hiszem,
1: 13
2: így van,
1: bejegyzett, vagy igen. Valami ilyesmi. Na most én azért, az bennem fölmerül az a kérdés, hogy mit keres a cigány himnusz, a székely himnusz, tehát, hogy miközben akkor jöhetnének a svábok, ugye ez pont téged érint, hogy hát igen. Akkor a sváboknak valami sramli zenét is nyomjunk már le, vagy nem tudom, hogy valami sváb himnusz.
2: Igen, ez nekem is eszembe
1: szóval,
2: jutott, hogy...
1: Tehát például én ezt nem értem, hogy
2: hát lehet, hogy az
1: miért?
2: Volt az örömóda, hogy végre kikerült a német nemzetiségi kisebbségi a parlamentből. Tehát nem tudom, mert ez is benne van a pakliba.
1: A pontosság is akkor kikerül, vigyázz azért.
2: Hát igen, tehát azért ez egy érdekes történet, tehát
1: tehát van
2: igen.
1: Helye? Van helye egy ilyenen? Vagy akkor mindenkinek kellene,
2: hogy nem. Én azt gondolom, hogyha van egy ilyen konszenzus, és ezt mondjuk el tudják fogadni a többi kisebbség, és ez valamilyen módon elmondjuk, hogy miért így van, és ezt ők elfogadják, akkor azt gondolom, hogy miért ne lehetne, mert azért az se lenne jó, hogyha 3 óra, nem tudom én, Sammi és egyéb himnusz menne. Tehát én azt gondolom, hogy van olyan, hogy ebből az alkalomból most ezeket ünnepeljük, és el tudom fogadni, mert ennek tudunk okot adni. De az, hogy tényleg így kiemelve, meg mit tudom én, a kampány alatt tapasztalt impulzusok alapján ez a legizgalmasabb, és ez volt rám a legnagyobb hatással. Igen, egy kicsit adhokká teszi a dolgot, de úgy látom, hogy ez az egész sztori ilyen. Tehát lehet, hogy nem lehet. Igen. Nem lehet ez okon venni, csak ugye te nem ezt a mozit nézted feltétlenül, ezért nem érted.
1: Igen, de egyébként meg nagyon cukik és nagyon ügyesek voltak a gyerekek, szóval le a kalappal a felkészítőjük előtt is, mert azért amikor ilyen kicsi gyerekek, tehát általános iskoláskorúak talán.
2: Hát meg vannak, akik kiemelve vannak, és ennek ellenére tartja velük a kapcsolatot, tehát én azt gondolom, hogy ez tényleg
1: jó. Ez egy nagyon jó kezdeményezés is, ez a tambúr, zenekar, és tényleg nagyon-nagyon pozitív, hogy ilyen színvonalasan meg tudták ezt csinálni, mert ebben rengeteg munka van, azért azt maradjunk annyiban. Na, hát akkor most...
2: Legalább példát mutattak a parlamentereknek, hogy igen. A következő 4 évben ez az a minimális szint alázatban és belerakott munkában, amit elvárunk.
1: Amit úgyse tudnak majd megugrani.
2: Igen, tehát én vállalom, hogy ők képviseltek a mi elvárásunkat.
1: Na, jó, tartunk egy kis szünetet, és a szünetük, vagy hát 2 zene után jövünk vissza, és folytatjuk a szabad pénteket.
0: Szabad péntek!

csak nyitott szemmel. Kell a kontakt a világegyetemmel. Éltet az élet, nem hervaszt a kritika. A vonzás törvényszerű, és ez szintiszta fizika.

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: A paksi Soul Food, aztán pedig Jeff Healy után visszatértünk Strasser Tamással, ez a Szabad péntek, és még egy picit maradunk, ha nem is az alakuló ülésnél, hanem a kormány alakításnál, mert hogy

0: Ugye Súlyog Tamás kinevezte a minisztereket, és az első miniszter kinevezését követően odaállt egy képre, majd erről a képről az MTI hát levágta Súlyog Tamást, mert hogy ez is volt ugye Magyar Péternek egy ilyen mondása meg a Tiszának, hogy, nem szeretnének közös fotót a köztársasági elnökkel, és hát egy belső vizsgálat is elindult a közmédián belül emiatt, az ügy miatt, és hát azért valahol szerintem ezt érdemes egy kicsit boncolgatnunk, mert az, hogy most a közmédia illetve az MTI elkezdi úgymond lecenzúrázni, levágni embereket fotókról.
1: Ez történelem hamisítás.
0: Egyrészt, másrészt pedig, hát hogy is mondjam, megint csak azt tudom mondani, hogy egy kicsit engem emlékeztet ez a tempó a Fideszre.
1: Igen, de ez a megfelelni vágyás, tehát teljesen alkalmatlan emberek. Tehát én nem azt várom el tőlük, hogy perfect legyen minden, hanem hogy hiteles.
0: Igen,
1: tehát az, hogy én azt mondom XY-nak, hogy ne haragudj, nem biztos, hogy jó fényt vett rám, hogyha egy képen vagyunk, léci menj arrébb. Azt gondolom, hogy ez az én nyomorom, vagy nem nyomorom, tök mindegy. Igen. De az, hogy valakinek, aki próbálja a pillanatot rekonstruálni, és nem egy paparazzó képet csinál, hanem adott esetben nem figyelt oda az, aki, hogy mégis ott maradt mellette, és nem vezetett el a rendőrökkel, hogy a arrébb legyen, és ne legyen képen rajta, ahhoz ő neki szerintem nincs joga. Akkor ő nekem nem azt prezentálja, ami a valóság.
0: Igen, meg szerintem ami még itt elgondolkoztató ebben az egész dologban, hogy tényleg így fogunk működni, hogy mindig az aktuális hatalomnak akarunk megfelelni, már hogy ők, tehát a közmédia, vagy pedig azért egy picit a hatalmat, pont hogy a hatalomnak egyfajta korlátját jelenti. Mert én valahol azt mondom, én ezt is egyébként tehát én ezt is a show műsor részének tartom, és nem tartom helyesnek, hiszen mindig is úgy volt, hogy a köztársasági elnök nevezi ki, akárhogy is nézem, teljesen legitim módon köztársasági elnök, még akkor is, ha én is azt mondom, hogy amúgy tök jó lenne, ha lemondana, de ettől függetlenül én ezt nem tartom egy helyes lépésnek a Tisza részéről, és akkor utána meg kiderül, hogy tulajdonképpen mindig az aktuális hatalomtól fél a közmédia vezetése és a szerkesztői, tehát hogy tulajdonképpen most két szempontból is fontos ez, hogy egyrészt, hogy valóban félni kell a hatalomtól, kérdezem, és hogyha igen, akkor ugye az nem jó, vagy pedig csak egy belső félelem mozgat, és amiatt, mert hogy mindenáron meg akarok felelni.
1: Hát a megfelelni vágyás. Egyébként, hogy értse mindenki, hogy én mire gondolok. Azt gondolom, hogyha a Tisza által fizetett fényképész leszedi, letretusálja utána a köztársasági elnököt, mert az ő narratívájukba ez fér bele, azt gondolom, hogy a munkáltató kérése. De az MTI nem a magyar kormánynak a irodája.
0: Így van. Hanem a
1: miénk. Érted, hogy mit akarok mondani? Tehát, hogy ha valaki értse már, hogy engem szolgál, tehát a magyarokat szolgálja, az, hogyha mondom, egy Tisza fotós, amit utána feltesznek a Tisza Facebook oldalára, honlapjára, tök mindegy mi, leszedi, mert ez az utasítás, el tudom fogadni. De az nem az én világom. De az, hogy az MTI-n, mert a MTV-en ez jelenik meg, amikor nem ez volt a valóság, azt én azt gondolom, hogy az bűn.
0: Így van, így van. És egyébként valahol, ha visszatérünk a 2.100.000 szavazóhoz, aki azért a Fideszre szavazott, és ugye abból a narratívából van végül is ez az egész a Tisza részéről megközelítve, hogy Súlyog Tamás tulajdonképpen nem az ország, hanem a Fidesz államfője volt. Tehát akkor is most a közmédia ezzel azt a 2.100.000 szavazót, aki a Fideszre szavazott, tehát így veszi semmibe, és azt mondja, hogy innentől kezdve akkor eddig a Fidesz szekerét tolt, eddig a Fidesznek a dolgait helyezte előtérbe, most pedig akkor a Tiszáj. Szóval ez nem jó, és igen, tehát itt valahol...
1: Oké, csak a valóság, érted? Persze, nincs Fidesz valóság, és
0: nyilván,
1: nincs Tisza valóság,
0: nyilván.
1: Valóság van. Nekem, ha már az MTI, hát basszus, híreket szolgáltad, a hír az nem értelmezés, nem vélemény,
0: igen.
1: Az tény alapú.
0: Igen,
1: tehát
0: hogy mi történt
1: ott. Hihetek benne, nem hihetek benne, érted?
0: Igen.
1: Tehát egyszerűen én ezt a részét nem értem a dolognak. Mert nem az, hogy kit vesz-e, a valóság az sokkal fontosabb, mint az, hogy pártok vagy valami, az anélkül nem lehet. Tehát most én mondhatom azt, ugye klasszikus vicc, hogy mire jött rá, hogy forradalmiak legyünk, Táncsics a börtönbe.
0: Nem tudom.
1: Hát nem ő van bezárva, hanem az ajtó. És az ő szabadságán befolyásolta. Nem. Most ne érts félre, érted? Most
0: igen.
1: Engem az érdekel, hogy azt tudjuk, ami a valóság. Igen. És ő arra tette fel, arra esküsznek fel, hogy ők szabadon azt fogják a legjobb tudásuk szerint tájékoztatni engem, ami történt. Nem arról, amit szeretett volna X vagy Y valóságként.
0: Hát egyszer egyébként tök jó lenne beszélgetni így a főszerkesztővel, vagy akár a, nem tudom, valamelyik szerkesztővel is, hogy most megint van egy elvárás, és ugye akkor beszéljünk erről is, mert ahogy előjöttek ugye a közmédiából korábban, hogy milyen elvárások voltak a Fidesz felől, hogy vajon ez folytatódik, csak Tiszának hívjuk, tehát ilyen light Fideszben, vagy pedig tényleg.
1: Én még abban sem vagyok biztos, hogy ezek Fidesz elvárások voltak, de egy idő után agyamban kopasz szenzor ül, és azon gondolkodom, igen, hogy mibe. Tehát már túltoljuk, Béláim.
0: Igen, ez igaz. Na jó, erről most tovább lépünk erről a témáról, mert hogy sok fontos téma van még, és 3 percünk van, úgyhogy belekezdünk még gyorsan a következőbe. Ez pedig az, hogy előrehozhatják az önkormányzati választásokat, ezt a 24.hu írta meg, méghozzá azért, mert több tízás vidéki képviselő nem bízik abban a korábbi évek tapasztalatai alapján, hogy a választók kerületében lévő polgármesterek, fideszes polgármesterek törvényesen költenék el az oda juttatott forrásokat. És hát azért itt felmerül a kérdés, hogy a Tisza miért abból a szemszögből közelíti meg ezt a dolgot, hogy csak az a jó, hogyha hozzájuk lojális polgármesterek vannak, hiszen az ő kezükben van az ellenőrzésnek a joga. Tehát mondjuk egy irányító hatóság a minisztériumoknál van, az EU-s forrásoknál, hát akkor nem az a logikus, hogy ha megválasztotta mondjuk Szekszárd, egy jó példa, ott pont fideszes a testület, megválasztotta a testületet Szekszárd város, akkor ezt tudomásul veszük, viszont, hogyha mi nem bízunk bennük, akkor jobban vizsgáljuk, vagy kivizsgáljuk ezeket az elköltéseket, jobban odafigyelünk. Nem. Az a megoldás, hogy szerintük, hogy akkor meg kell csinálni az önkormányzati választásokat újra. Szóval ez azért nekem egy kicsit fura, nem?
1: Melyik filmben volt a tanúba? Talán, hogy az a gyanús, ami nem gyanús.
0: Igen.
1: Ugye? Tehát könyörgöm. Tehát ha ez így működik, akkor már előre beismerjük azt, hogy továbbra se fogunk tudni érvényt szerezni annak, hogy nem útízások legyenek. Ráadásul attól, hogy az én emberem, bizalmi emberem követi el a mutyit, aki egyébként pont azért fog hibát elkövetni, mert azt gondolja, hogy nem lesz következménye, hiszen barátiak a főnökeim, azok néha sokkal gyanúsabbak. És igen, örüljünk neki. Ha marad ugyanez a szellemiség, akkor még könnyebb lenne utána felderíteni azokat a bűncselekményeket, mert működnek a szálak, és ugye, ha egyszer már gyakorlatban megtaláltad, és látod, hogy hogyan működik, akkor utána az összes ügyet elő lehet venni, mert ugyanannak az analógiájára működött ez az utolsó. Tehát még le is buktatják magukat, tehát még örülni is kéne. Abba a helyzetbe kéne hozni őket most kis túlzással, hogy tudnak-e változtatni. És hogyha Magyarország továbbra is úgy gondolja, én értem, amit ők mondanak, de higgyük el, hogy rengeteg szerencselovak fog megjelenni, és rengeteg ember fogja azt gondolni, hogy most mi következünk. Nem következtek, senki nem következik. Azok következnek, akik olyan alázattal és munkával tudnak odaállni a feladathoz, mint a tamburás gyerekek. Na az igen, az következhet. Na de az, hogy eddig ők voltak hatalmon, de majd most fordult, nem. Másnak kéne lenni, különben semmi értelme az egésznek.
0: Így van. Na, még azért erre visszatérünk, de most muszáj megint szünetelni, egy szünetet tartanunk, és akkor tehát a híreket majd még hozom 15 órakor, és utána jövünk Tamással vissza.
2: Szabad péntek!

0: Szabad péntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az MTI összesítése szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az ukrajnai háborúra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva, melyet 2022. május 24-én jelentett be Orbán Viktor. Harmadik alkalommal adta át a Bartók Rádió az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként szakmai díjait 11 kategóriában szerdán Budapesten adta hírül az MTI. A Budapest Music Centerben rendezett díjátadón a komoly zenei elismerések mellett két jazz kitüntetést, a Babos Jazz előadói és a Vukán György Jazz alkotói díjat is kiosztották. Az átadó ünnepségen idén is a magyar zenei élet meghatározó alakjai és formációi vehettek részt, és vettek át elismeréseket. Első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, melyekkel a természetvédelemre hívták fel a figyelmet, mondta el rádiónknak Pekárikné Bakó Eszter múzeumpedagógus.
7: Készíthettek madarakat különböző típusú magokból, csigát, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat. De készültünk népi játszótérrel, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk. Tehát hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalma egy madárkex volt, elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben. Szabadtéren is volt foglalkozás. Az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy madarak és a fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségeket, amelynek a fák és a madarak is részei. Illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalma egy zsákba macska volt.
6: A 6 éves Kónya Vencel az Ötvös utcai óvodába jár, és rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével.
8: Kerestem csontvázakat, játszottunk sokat, festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk, az egyiket közülök, én csináltam az őzikéset, azt az óvodába csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet. Festettem rá három fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
9: Miért fontos szerinted a fák és a madarak napja?
8: Azért, mert a madarakat védik a fák, madaraknak kirakunk madáretetőbe magot. A fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, és senki ne vágja ki.
6: Jótékonysági bált rendeznek 2026. május 16-án 20 órától a Tengelici Sportcsarnokban. A Tengelici Mézes Kalács óvoda és mini bölcsöde szervezésében adta hírül a település a közösségi oldalán. A program 22 órakor nyitó műsorral kezdődik, a bál jó hangulatáról a továbbiakban pedig a Tipsa Band gondoskodik. A vendégeket a helyszínen büfé várja. További információ a 0674 432 103-as telefonszámon kapható.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Szabadpéntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 7 perckor visszatértünk Strasser Tamással a szabad péntekbe. Én még mindig Harmad Gabi vagyok, és egyébként annyit elmondanék, a ma esti koncertet nem fújják le, tehát hogyha esik, ha fúj, akkor is meg fogják tartani, viszont a holnapi napon reggel 8 órakor fog bejelentést tenni majd az időjárás függvényével a polgármester asszony arról, hogy hogy döntöttek, megtartják-e a városnapja második és egyben a fő napját, vagy esetleg elnapolják, mert hogy az idő járás egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz túl jó a holnapi napon. És még egy valamit, nem tudom, láttad-e Tamás a kis fiút, aki, hát az édesapja nyerte meg a bögrénket, az ajándékcsomagot a városnapi játékunkban. Hát akkor nézd meg, légy szíves, a Paks FM Facebook oldalán. Képzeld el, hogy úgy jártunk, hogy Müller Robi nyerte meg az ajándékcsomagot, amiben hát volt egy Ellingsfeld Jánosos bögre is, és mint kiderült, Botinak, a kisfiának egyébként ő a nagy példaképe, úgyhogy itt óriási öröm, a reggeli kakaót most már ebből a bögréből fogja Boti minden reggel inni, úgyhogy tök örültünk neki, hogy ilyen.
2: Ezért ne csináljatok rólam egyébként ilyen bögrét, mert nem találtuk a gyereket, nem véletlenül, hanem.
1: Hát figyelj, szóval az a durvább, ha a feleséget se iszik belőle.
2: Nem tudom. Jó, oké. Tehát csak van az a deal, ami alapján igen. Tehát.
1: Nem hozza a szívem ilyen helyzetben.
2: Igen.
1: Legalább
2: igen.
1: Egy tudod, fotó
2: kifele, erejét. Kifele, igen. Jó, oké.
1: Na, oké. Viszont akkor térjünk még egy picit vissza. Ugye az előző blogban arról beszélgettünk, hogy előre hozhatják az önkormányzati választásokat, mert hogy több tízes képviselő nem bízik abban, hogy a fideszes polgármesterek azok törvényesen költenék el a pénzt. És hát itt már eleve arról beszélgettünk Tamással az imént, hogy ez azért mindenképpen furcsa, hogy nem abból nem onnan közelíti meg a Tisza ezt a dolgot, hogy hiszen az ő kezükben van az ellenőrzés joga, tehát tulajdonképpen igazából érvényt kellene, hogy tudjanak szerezni minden törvénynek, és egyáltalán tényleg az ellenőrzést megtenni. Viszont azért én most visszadobnék egy kérdést neked ennek kapcsán, hogy nem arról van szó itt, hogy eddig is minden törvényesen lett papíron kifizetve, meg kiszerződve, de hogy igazából itt egy bizonyos gazdasági háttér érdekkör volt kiszolgálva, amit hát nyilvánvalóan viszont, hát hogy mondjam, politikai lojalitással fizetett ezekért a megbízásokért, és hogy arról van szó, hogy a Tisza igazából ettől fél, hogy nem akarja, hogy ők tegyék rá megint a kezüket azokban a városokban a pénzre, ami egyébként a Fidesz által vezetett város.
2: Nincs ezzel semmi baj, ne legyen rajta extra haszon. Ha nincs rajta extra haszon, akkor tulajdonképpen itt nem nagyon van mit visszaosztani. Tehát akkor azt utána belemegy a működésbe, a továbbélésbe, a fejlődésbe, mert aki nem fejlődik, az lemarad. Tehát én azt gondolom, hogy szeretnék egy olyan országban élni, ahol elméletileg tisztességes vállalkozásért tisztességes jövedelem van, de abból nem fog jutni visszaosztani.
1: Persze, ebbe teljesen egyetértek.
2: Akkor most mi? Igen. Tehát nem a mediánt én egyszerűen nem értem, amikor, tehát figyelj, aki a versenyszférában dolgozik, és néha megrendel dolgokat, az nagyon jól tudja, annál jobb nincsen, mint egy jó verseny. És egyébként nem mindig a legolcsóbbat választod, annak ellenére, hogy te pénzedről van szó, hanem a legjobbat, a legmegbízhatóbbat, tehát az összességében a legjobbat. Ugye? Tehát amikor már takarózunk, hogy nem tudom én, így meg úgy, az már mindig fügefa levél. Tehát hát mindegy, tehát ezekre nem tudok mit mondani. Nyilván a kultúrát kell megváltoztatni, és most akkor visszatérve még egy kérdésem, miért, hogyha Tiszás lesz, nem ellenőrzik? Nehogy már.
1: Hát persze, hát igen, és ez a legfontosabb egyébként kérdés, hogy tényleg, hogy még mindig emellett a, hogy szokták ezt mondani, hogy a nem az akkor, milyen logika, tudod,
2: törzsi logika
1: szerint, igen, gondolkodunk, hogy ha olyan van a pozícióba, akit mi tettünk pozíció, az jó, az biztos törvényes.
2: Hát a régi duma ismered, nem? Hogy a te kommunistát kommunista, az én kommunistám szakértő.
1: Igen, meg ugye hát a korrupció az, ami
2: kimered. Tehát én tényleg nem értem. Tehát most nyilván ne értsen félre senki. Nem olyan képviselők vannak, akik a legprofibb marketingesek és a legprofibb kommunikátorok. Ezzel nincs is baj. Csak amikor mondunk valamit, akkor nagyon vigyázzunk azzal, hogy nehogy egy olyan kérdést tudjon feltenni egy átlag hülye olvasó, mint én, ami egy kicsit bizalmatlanná teszi az egész rendszer iránt hát hogy is mondjam, magát, vagy mert nem szabadna, hanem pont az lenne a lényeg, hogy adjunk bizalmat mindenkinek, tudjon hibázni, de könyörgöm, az, aki hibázott, azt meg vegyük elő. Uh-huh. Tehát mert ez nem van. Hiba most itt.
1: Akkor
2: nem
1: a saját így van. Tehát itt nem jön, így van.
2: Ők nem hibáztak, hanem nagyon sokszor tudományos. Tehát most amikor én éltem ebben, tehát amikor megkapod, hogy az a baj veled, hogy nem érted az idők szavát, és nem érted, hogy mi a becstelenség, az egy valami új kultúra, amiről lemaradtam.
1: Mi?
2: Érted? Tehát, hogy már voltam én képviselő, meg mi egymás. Tehát amikor jöttek, hogy ha valami olyat tettél fel kérdést, és főleg ilyen korrupció és egyébek, hogy hát azért vagy te ilyen balek, mert nem érted az idők szavát. Tényleg? Semmi gond. Tehát lehet, hogy ilyen idők nincsenek is, amelyeknek ez a szava működőképes lenne. Ezt majd elfújja a szél.
1: Ja, hát ez igen.
2: Vagy a tavaszi szél, vagy egy másik
1: szél. Tehát, ugye? Igen. Na, és hogyha már itt ilyen mindenféle beruházások, szerződések, kiszerződéseknél tartunk, akkor ejtsünk egy pár szót az 1 billió 311 milliárd forintos szerződésről, amit az Orbán kormány a 4IG-vel kötött márciusban, mint kiderült.
2: 1300 milliárd, igen.
1: Igen, és hát ugye itt Szalai, várja csak, és Szalai Bobrovicki Kristóf, ugye a volt honvédelmi miniszter.
2: Hát ez erős kifejezés, ő viselte ezt.
1: Ez egy 2035-ig tartó keretszerződés, de hogyha ezt lebontod, csak a hallgatók kedvéért mondom, hogyha ezt a 9
2: 130.
1: évet... Tehát ilyen 140 körüli, 40-45 milliárd forint per évről szól ez a szerződés, ami hát szerintem már önmagában is, már csak azért is kérdőjel bennem, hogy miért ennyit nekünk.
2: Hát ez űr ráadásul.
1: Igen, de hogy 145 milliárd forint, tehát hogyha onnan nézzük, hogy 50 ezer milliárd az egész ország, tehát az országos költségvetés, körülbelül
2: az infláció, hogy állandóan változik.
1: Tehát... Igen, de hát azért, de még akkor is, tehát hogy most ha belegondolsz, azért abból 1300-at 9 év alatt is, tehát hogy azért az elég
2: minden
1: sok, de a 145 per év, hát az
2: igen.
1: Is brutális.
2: 145, így van.
1: Szóval
2: így van,
1: én nem
2: van.
1: Tudom, hogy most akkor mindannyiunk, nem tudom, mehet űrutazásra majd, vagy
2: hát ez nem tudom, hogy ez most melyik része tudott, tehát tényleg nem tudjuk, hogy melyik része a történetnek, és nézd, én elhiszem, hogy lehet jó befektetéseket csinálni. Csak az lenne a lényeg, hogy az országnak legyen jó.
1: Hát igen, de...
2: De egyébként a Magyar Péter mondta, hogy ezt ugye nem kell komolyan venni, tehát ezt ne számoljanak ezzel a pénzzel.
1: Aha, ezt nem olvastam, ez is elhangzott.
2: Nem csak ma, azt hiszem már tegnap, amikor átvették és találták, akkor külön a Kristófnak, bocsánat, nem akarom beletörni a nyelvemet a vezeték nevébe, ez nem a tiszteletlenségnek a jele.
1: Tehát a volt honvédelmi miniszter gondolt Kristóf alatt, csak
2: igen,
1: neki Krisi.
2: Ja, annyira azért nem vagyunk jóba. Mindegy, tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy erős dolog. Én azt gondolom, nagyon sok szerződést felül kell vizsgálni, helyesen kell felülvizsgálni, és hát meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
1: Ki lehet-e belőle szállni, hogy olyan-e a szerződés, hogy fel lehet-e úgy bontani, hogy nincsen valami olyan kifizetendő összeg, amivel még így is jól járnak.
2: Én azt gondolom, hogy ha a szillet szerződés kategóriáját nézzük, ez könnyű lenne azért bizonyítani. Lehet, hogy lesz olyan bíróság, amelyik nem mondaná ki, de azért itt legyünk őszinték, azért őnek neki kellene bíróság előtt elmesélni, hogy hogyan zajlott a tárgyalás, hány ügyvédcsoportot vittek, mennyi ideig tartott, mennyit sikerült lealkudni, miért pont úgy, mit sikerült még beletenni, és mi volt az eredeti tartalom. Én azt gondolom, hogy lehetne itt, mert az, hogy hát hogy volt a Böde, hogy mondta, hogy mennyi ideig tartott a megegyezés?
1: Most 10 másodperc.
2: Ez se lehet, hogy tovább tartott.
1: Hát ez egy telefon volt, szerintem, hogy akkor ezt...
2: Ugye? Figyelj, tehát az nem szerződés. Az, most bocsánat, érte, az nem szerződés.
1: Na hát ezt nem tudjuk, most csak találgatunk, de hát nyilván azért ez egy elég érdekes.
2: Én örülnék, ha ez jó szerződés lenne egyébként abból a szempontból, hogy egy olyan hozzáadott értéket kapna a magyar társadalom, amiért egyébként megérdemel ennyi pénzért.
1: És azt az űrre költenénk szerinted? Milyen?
2: Figyelj, nem lehet kizárni. Én biztos vagyok benne, hogy van olyan terület, ahol ez nagyon jól tudna hasznosulni, és esetleg odaérnénk akkor, amikor kell, és mit tudom én, a Elon Musk akkora összeget fizetne azért a teljesítményért, mert pont ez hiányzik neki a Marsra szállásra, vagy a nem tudom én mihez. El tudom képzelni, hogy van ilyen, de hogy ennek mennyi az esélye, arról inkább nagyon kicsi számot tudnék mondani szemmel, nem nagyon látható. Tehát mondjuk pont az ellenkezője, ugyanannyi nulla lenne a valószínűség mellett a százalékok után, mint itt a milliárdok után.
1: Na jó, figyelj, akkor most itt tartunk egy kis szünetet megint, egy SDS sláger következik Pick Up 2025-ből, és jövünk vissza a szabad péntekkel utána.
0: Szabad.

0: Szabadpéntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 15 óra 21 perckor folytatódik a Szabadpéntek Strasser Tamással és Harmad Gabival, és most egy kicsit lazább témára térünk át, de ugyanakkor pedig, hát szóval néha vicces szerintem, hogy mind képesek Magyarországon egymásnak feszülni különböző politikai erők, és ez pedig ugye az, hogy Tőkés László volt református püspök, egy közleményt adott ki, méghozzá Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek a táncával kapcsolatban, amit ugye az alakuló ülést követően, amikor a Kossuth térre kivonultak, akkor hát ismételten láthattuk azt a táncot, amit már a választás éjszakáján is láthattuk, és bejárta a világot.
2: Spontán,
1: igen.
2: Már most másodszor spontán.
1: Igen, és Tőkés László azt írta a közleményben, hogy a református és más vallású magyarságunk megdöbbenéssel szemlélte magyarországi jövendő egészségügy miniszterének az országház előtti vonaglását, ízlésromboló rángatózása az általa képviselt szakma becsületének is ártalmára volt, és a Kossuth tér szakralitását is megcsúfolta. Előre látható, hogy ennek a rettenetes örömködésnek meg lesz még a keserű böltje. Ez egy ilyen rövid részlet belőle. Hát nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, én azért egy kicsit úgy gondolom, hogy tehát az embert az, hogy hogyan bulizik adott esetben, az nem határozza meg azt, hogy milyen szakmaiság van a háta mögött, és hát valahol érteni vélem egyébként azt a... Tehát az első alkalommal jó, tök jó, választás éjszakára örömködünk, szupi, akkor lenyomjuk ezt a kis táncot, és kész. De már így második, tehát kezd unalmassá válni. Kezd, tehát mert onnantól kezdve már, hogy te pozícióba kerülsz, te már ott vagy, akkor már én azt gondolom, hogy ne showmanként viselkedj, vagy nekem az lenne az elvárásom, hogy ne vegye át a politika például a showbiznisznek a helyét, bár valamilyen szinten showbiznisz persze, de nem, tehát hogy komolyabb arcát mutassa szerintem egy politikus, de ugyanakkor meg, tehát hogy ezen fönnakadni, és ebből levonni olyan következtetéseket, hogy hát ez a szakmának is a becsületének is árt meg, hogy a Kossuth tér szakralitásához így hozzá.
2: Én nem is tudtam, hogy ilyen
1: nem
2: van.
1: Nem is értem ezt.
2: De jó lenne, hogyha előtte leírnák, hogy pontosan mit jelent. Igen, én azt gondolom,
1: vagy,
2: hogy
1: mit szabad a Kossuth téren, akkor tudod csinálni. Tehát táncolni
2: nem is merek már oda menni többet, mert véletlenül érted, most rám jön a szapora, vagy a, és hát nem tudom, tehát ájjáj. Na mindegy, tehát nem tudom, eleve én nem hiszek a helyek szakralitásában. Én abban hiszek, hogy azért az ember, mint olyan, és az embernek a tisztelete azért az egy nagyon fontos dolog. Hát nekem az nyilván tetszett, hogy spontán megjelent az angol énekesnő, aki a dalt prezentálta.
1: Arra járt,
2: igen, ez nagyon valószínű.
1: És be volt énekelve a hangja.
2: Igen. Tehát minden összeállt ez a történethez, és ugye elképzelem, ahogy feszült szegény, mert én ugye azt szeretem a tánc egy részében, hogy annyira spontán, hogy nem tudod megismételni. Aha. És akkor, tehát hogy mit izzadhatott szegény Hegedűs, hogy sikerül-e még egyszer reprodukálnia, tehát hogy lehet, hogy otthon gyakorolta.
1: Figyelj, higany mozgása van, úgyhogy szerintem ezt ő bármikor elő tudja varázsolni.
2: Igen, de nem biztos, hogy ugyanolyan egymás utánságban érted, és akkor már is veszít az értékéből. Én azt gondolom, hogy azt próbálják, hogy volt régen ez az emberarcú fideszes, nem? Mm. Hogy megpróbálják a miniszter is ember típusút fenntartani, ameddig lehet. Tehát ezt el tudom fogadni. A másik részét viszont én azt gondolom, hogyha valakit, akkor szegény Tőkést én nagyon sajnálom, tehát én nagyon, nagyon komoly embernek tartottam, és nagyon tiszteltem, amikor a 89-es forradalom ugye Romániában hát valamilyen értelemben az ő nevéhez is. Tehát ő nagyon komoly részese volt ennek a történetnek kitörése. Én azt gondolom, hogy az akkori nyilatkozatai és az azóta történt élet útja óriási kontrasztban van egymással, tehát lehet, hogy jobban járt volna, hogyha ez nem történik meg vele. Nem irigylem egyébként ezért. És nagyon-nagyon erős figyelmeztetés lenne az ő életútja szerintem, és ha valamiért bocsánatot kéne kérni, akkor hát a Demeter Szilárdért neki kéne bocsánatot kérni mindannyiunktól, mert ugye a Demeter Szilárd úgy lett valaki, hogy vitte a táskáját, én ha mondjuk, kellett, most, ha nem.
1: Én azt gondolom, a Demeter Szilárdot ugye láttam itt Pakson, vagy hallottam itt Pakson, te is itt voltam, mert nem emlékeztem, nem mindegy. Én szerintem ő egy rendkívül nagy tudású srác, aki egyébként teljesen UFO is szerintem a mai világban.
2: Hát nagy tudásúnak, nem mondjuk
1: szerintem
2: úgy, hogy van egy rész. Igen,
1: szerintem azért kulturálisan ő sokkal hát olvasottabb, mint a... Mint
2: az átlag. És az átlag, de ő könnyedül, a magyar kultúrát szervezte.
1: Jó, mindegy, most én a
2: érted, személy... tehát ne hozzám mérjed.
1: Értem, de ez, tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy én azt nem bánnám, hogyha alapműveltséggel rendelkező emberek lennének pozíciókban, és többek között nem a TikTok szintjére süllyesztenénk le a politikát, ilyen gagyi, bugyuta, mert most akárhogy nézem, egyébként szerintem amit én láttam eddig a Hegedűs Zsoltból, mint egészségügyi miniszter szólalt meg, akár egy bizottsági vitán a meghallgatás, tehát azért látszik a fickón, hogy ő ott van, képbe van. Tehát
2: hát meg az előéletet, tehát a kamara, stb.
1: Igen,
2: tehát
1: igen, csak engem az zavar valahol, hogy erre a bugyuta TikTok szintre süllyedünk le a politikában is, mert hogy ugye mindig az igényeket akarja kiszolgálni a politika, csak meddig tartható ez? Tehát, hogyha nem tudom én, tényleg valami nagyon szélsőséges igénye lenne a választóknak, hogy pucéran szaladgáljanak a politikusok videókon, tehát akkor ez is lesz? Tehát, hogy hol van a méltósága?
2: Hát amikor Csicson Lina indult, vagy az általad nagyon sokra tartott Kelemen Anna, szerintem lettek volna olyan, hogy is mondjam, zárcsatornák, ahol erre komoly igény lett volna. Pusztán csak azért, hogy a politikai szavazó joggal még nem rendelkező embereket megvédjük, tehát ugye ez a fiatalkorúak vagy kiskorúak védelméről szóló. Tehát figyelj, ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon vékony ég, és mindenki megpróbálkozik mindennel, hogy valahogy fenntartsa egyszerre mind a kettőt.
1: Igen, csak nekem erről egy kicsit az a véleményem, hogy így lemennek kutyába, de tényleg, hogy én nem gondolom, hogy ezt...
2: Tudod, milyen unalmas lesz a Ruf Bálint az átlag magyarnak?
1: És akkor majd ő is fog táncolni, és
2: nem
1: akkor
2: fog.
1: Nem lesz, vagy mi lesz?
2: Ő biztos, hogy nem fog, de lehet, hogy te elégedett leszel vele. De az emberek nagy része, ha megkérdezik majd, hogy ki a legrosszabbú teljesítő miniszter, akkor Ruf Bálint lesz, mert unalmas. Mert nem, mert csak szakmával fog foglalkozni.
1: Uh-huh.
2: Érted? Most szerintem.
1: Értem,
2: most
1: értem,
2: az én várakozásom.
1: Igen, de szerintem ez is valahol egy nevelés kérdés, a társadalom nevelésének a kérdése, hogy ne azt várja egy társadalom a politikustól, hogy a nyilvános politikusi megnyilvánulásaiba és szerepléseibe ő egy showman, aki egyébként mindenféle ilyen bugyuta TikTok videókat csinál. Nem és, tehát hogy ez...
2: Igazad van, de ezek mi vagyunk. De az átlagember attól a szavazatát mégis azoknak fogja leadni, akik szimpatikusak, és úgy tud szimpatikus lenni, hogy így éri
1: hát
2: el.
1: Hát igen, csak ez ugye kétélű fegyver, mert nagyon cuki tudsz lenni, tehát azért vannak, tudjuk, ismerünk olyan politikusokat, akik nagyon cukik, mert szépen mosolyognak meg nagyon kedves ilyen kreatív videókat csinálnak, de egyébként pedig tehát pénzek tűnnek el, meg szerződnek ki, meg nem tudom. Szóval szerintem ez nagyon rossz irány, így a társadalom, hogy mondjam, fókusza szempontjából, mert hogy nem erre kellene fókuszálni, hogy a show az, a cirkusz az megvan-e.
2: Igen, de addig, ameddig az ismerőseid, akik a TikTok szintjén vannak, nem téged fognak megkérdezni, hogy egyébként az, aki neki a TikTokon szimpatikus-e, az érti a szakmáját, mert úgy gondolja, hogy te egyébként felelősséggel fogsz neki válaszolni, és te életedet ismeri, addig ez így lesz.
1: Ja, na mindegy, hát minden esetre, szóval Tőkés László szerintem egy kicsit túltolta ezt a biciklit.
2: És mondom, én őt azért sajnálom, mert szerintem ő sokkal, de sokkal többre hivatott valaki volt.
1: Uh-huh.
2: Én azt gondolom, hogy 89-ben egyszerűen mindennel egyet tudtam érteni, amit mondott. Aztán, ahogy tehát ment tönkre az élete, bár bocsánat értem, mert elvált, stb. Tehát most nem azért, mert elvált, de nyilván ő egy lelkész. Tehát egy egészen más kultúrkört vársz el, és elkezdett politizálni, és nem tudom, amivel megint nincs bajom, mert szerintem tegye meg. De mégis egyszerűen én úgy látom, mintha nem lenne ura az életének, és ezért én számomra hát jó, nagyon
1: most,
2: sajnálom.
1: Ez most egy feltételezés, tehát ilyenekről tehát de ilyenekről
2: én most más
1: ne
2: dolgokra, nem erre a nyilatkozatára, hanem más megnyilatkozásaira is mondom, miközben szerintem ő egy sokkal, de sokkal értékesebb és sokkal többre hivatott valaki volt.
1: Igen, hát minden esetben szerintem a tanulság az az, hogy nyilván a szakmaiságot azt azok ítéljék meg, akik mondjuk az egészségügyi szakmában jártasak, tehát valószínűleg itt is lenne olyan, aki azt mondja, hogy nem ért hozzá, más meg azt mondja, hogy ért hozzá. Én kívülről mondom annyit, látom, hogy szerintem ami ott vita például a Takács Péterrel megtörtént a meghallgatásán, szerintem az egy hozzáértő benyomását keltette, bár azért abba a vitába is volt szerintem olyan személyeskedő rész, amit szintén szerintem elegánsabb lett volna kihagyni. Igen. De ezt úgy látszik, hogy nem lehet, vagy nem vagyunk elég érettek ehhez, hogy kiadjuk. Mindjárt mondhatod. Viszont szerintem a tanulsága számára, a társadalom számára, hogy azért ne a só alapján ítéljen, hanem ítéljen a tettek alapján.
2: Igen, de ha már itt tartunk egyébként, hogy mi szimpatikus, mi nem, nekem kifejezetten szimpatikus volt az is, amikor a Kapitány Istvánnak beszólt a szabad szülész
1: választás. Választás, igen.
2: És én azt gondolom, hogy igen, az ott elkezdődött valami, és teljesen jogosnak tűnik, és örülök annak, hogyha akár időnként előttünk is zajlik olyan vita, amiből megértjük, hogy nem ilyen fekete-fehér jó, nem jó a helyzet, hanem sokkal átgondoltabban kell megcsinálni. Nekem ez pozitív volt.
1: Ja. Na, tartunk egy kis szünetet ismét, jön egy nagy bogides sláger, nem tudok beszélni, és utána pedig reklám, és ismét egy Damiano David sláger, utána pedig jövünk vissza Tamással.
0: Szabad péntek!

0: vadpéntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: fideszes képviselő írta ki a Facebook oldalára, hogy szülőként rendkívül aggaszt, hogy a mai bizottsági meghallgatáson, ugye a Tisza oktatási miniszterének a meghallgatásán, Lannert Judit azt a választ adta neki, amikor az LMBTQ propaganda iskolákba való visszaengedéséről kérdezte, hogy szerinte nem kizárólag a szülők feladata a gyermek szexuális nevelése, és attól ugye teszi fel a kérdést Radics Béla, hogy akkor ki dönti el, ha nem a szülő, hogy a gyermek kitől és milyen jellegű szexuális tanítást kapjon. Hát, ugye talán a gender lobby, még ez is elhangzik ebben a posztban. Kicsit úgy érzem ilyenkor magamat, hogy tényleg, mint hogyha évekig tényleg ugyanazon a vonaton ülnénk, és tényleg, hogy nem tudunk leszállni ezekről a kérdésekről, és olyan dolgokról csinálunk ügyet, ami most őszintén, mi lesz akkor, hogyha hall a gyerek az iskolában, mondjuk a szexuális felvilágosítás során, ami egyébként volt akkor is az iskolában, amikor ez az LMBTQ kérdés még nem volt előtérbe helyezve, de hát ugyanúgy az osztályfőnöki órán volt szexuális felvilágosítás. Akkor ezt lehetett? Most az a probléma, hogy bejött ez a jelenség, az LMBTQ, és arról is beszélni kell. Szóval nem értem itt a problémát.
1: Hát én tudod jó, hogy én szélsőségesen oktatáspárti vagyok. Tehát nem hiszek abba, hogy bármit el lehet a gyerekektől rejteni. Sokkal jobb az, hogyha tudják, hogy mivel mit kell kezdeni, és nyilván itt életkori sajátosságok vannak. De ismervén a magyar kulturális valóságot, azért azt is tudomásul kell venni sajnos, hogy azért a szülők komoly kihívásokkal küzdenek a felvilágosítás terén. Úgyhogy...
0: Bocsánat, szerintem sose volt a szülők erőssége. Most lehet, hogy te kivétel vagy, és leültetted az Ábit meg a...
1: Nem, én is azt gondolom, hogy sokkal gyengébb vagyok, mint amit gondoltam, hogy kellene, na, hogy tudjak.
0: Igen, de hogy szerintem ez soha nem volt a szülőknek az erőssége, plusz arról nem is beszélve, hogy egyébként az olyan mindig olyan furi és feszengős, hogy anyáddal vagy apáddal leülsz beszélgetni, és akkor arról beszélgettek, hogy szex, meg izé, meg nem tudom. Szóval, hogy valahol szerintem a szülőtől...
1: Olyan jó volt, azt gondolom, hogy engem a gólya hozott, és örültek neki, nem?
0: Hát lehet, hogy... Jó, most nem mondok inkább semmit. Inkább nem mondok erre semmit. Na, szóval hogy én ezt a szülőzést már csak azért se értem, mert egyébként nyilván a szülőnek joga van. Ez teljesen egyértelmű, sőt, hogyha meg tudja csinálni, tegye meg. De szerintem...
1: De a haverok úgyse várják ki.
0: Igen, de egyébként a másik az, hogy szerintem manapság már a gyerekek sokkal felvilágosultabbak, bocsánat, mint a szülők. Tehát, hogy már 12 évesen többet tudnak szerintem ezekről a dolgokról, és egyébként meg...
1: Azért az tragédia lenne, hát, tehát azért ennyire nem prűd a magyar társadalom, bár nagyon az.
0: Hát szerintem meglepődnél, hogy az általános iskolások miket mesélnek, meg miket mondanak. Ugye én nekem van ezzel kapcsolatban, tehát egy olyan kis csapat, akiktől így szoktam hallani, és így fönnakad nekem is a szemem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ugye alapvetően a szülő joga nevelni mindenhogy a gyereket. Na de aki nem neveli a gyerekét...
1: Ez így van.
0: Egy csomó olyan van, aki nem neveli. Hát ettől szenved az oktatásunk is, hogy olyan gyerekek kerülnek be az iskolapadba, akiket nem nevelt meg a szülő, neveletlen...
1: Köszönni nem tud,
0: így van. És akkor most akkor mondjuk azt, hogy hát de a szülőnek a joga a nevelés, hát akkor az oktatási rendszernek nincs joga tehát a gyerekkel valamit kezdeni, hogy valami ember váljon belőle. Tehát, hogy én valahogy ugyanígy érzem ezt a szexuális nevelés kérdését, hogy igen, a szülőnek a joga és kötelessége is lenne. De egyébként az egyáltalán nem baj, mert nagyon sok gyereket mit csinálnak, oda teszik az iPhone elé, meg a tévé elé, és nem foglalkoznak vele. Könyörgöm, azt a hiátust, ami így keletkezik, azt a deficitet valaki muszáj lenne kiegyenlíteni. És
1: hát
0: jó,
1: vagy dolgozni a kiegyenlítésen, mert nem biztos, hogy valaha is ki lehet egyenlíteni,
0: hát lehet,
1: csak
0: igen.
1: Legalább ne legyen még nagyobb a szakadék.
0: Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy én ezt nem értem, hogy miért kell ezt démonizálni, ezt az egész kérdést.
1: Azért,
0: igen.
1: Mert van egy olyan kultúrkör, amelyiknek meggyőződése az, hogy az állam, én is ezek közé tartozom, túl sok mindenbe beleszól, például abba, hogy hogyan költi el a pénzt a haverok számára. Tehát, de ettől még ugye ez egy félrevezetés, mert nem biztos, hogy ezen a területen van probléma, máshol meg igen. Tehát

0: Egyértelmű, hogy ezekre a félelmekre, ugyanúgy, mint ahogy a háborús félelemre, nem illik, hanem éppen, hogy oktatni kéne, edukálni kéne a szülőket is, hogy hogyan kell tudni úgy összedolgozni mondjuk az iskolával, hogyha valamivel nem értek egyet, akkor ezeket a dolgokat hogyan lehet nem kenyértörésre vinni, hanem mondjuk a gyereknek egy olyan helyzetet, olyan megoldásokat, feloldásokat adni, hogy a tanárnéni így gondolja, anya meg apa úgy gondolja, és ezzel nincsen baj, mert ez még a véleménynyilvánítás. Te gondold végig, nézzél, tapasztalj, most nem kell, hogy direkt be, tehát tapasztalj, hanem egyszerűen lásd a környezetedben, keresd ilyen embereket, olyan embereket, tanulj meg jól kezelni. Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szükség lenne, hogy tanítsuk meg az iskolát, meg a szülőt együtt dolgozni azon, hogy ez később működjön, és ne pedig ellenségként kezeljük a másikat.
1: Igen, de egyébként pont ezek azok a posztok, amik szerintem kifejezetten ilyen egymás ellen hergelős posztok, és egyáltalán nem abba az irányba visznek el, hogy megértsük egymást.
0: És miért?
1: Nem
0: mert nekem ez az érdekem.
1: Igen.
0: Hát mert hogyha egymásnak tudlak benneteket úszítani, akkor mind a kettőtöket lehet, hogy saját érdekemnek tudlak használni.
1: Igen, de egyébként azt sem értem. Most én a túltolt, olyan értelemben túltolt LMBTQ propagandával, ami például a filmekben megjelenik, ez a kvótázás, meg az, hogy minden filmben legyen egy meleg. Én ezzel nem értek egyet, ez attól függetlenül, hogy egyébként nekem is van meleg ismerősöm a környezetemben, meg minden, de nem érzem azt, hogy mindig indokolt az, hogy legyen egy filmben olyan szereplő, de tehát emellett ettől függetlenül is azt gondolom, hogy egyébként nem is értem azoknak a hozzáállását, akik úgy tekintenek, mintha ez, én nem is tudom, mintha ez egy ilyen tanulható dolog lenne, vagy ilyen, hozod magaddal, hogyha meleg vagy, és pont.
0: De
1: és
0: azért
1: pont nem tudsz ezzel.
0: Igen, de egy csomó ember gondolja, hogy ez másként van, és én őnekik is megengedem, hogy ez gondolhassák ezt. Mert különben én is kirekesztő vagyok, vagy ugyanolyan türelmetlen vagyok. De egyébként ezt már 20 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, még régebben volt, talán a Nagy Durranás című filmben volt, és ez nekem nagyon tetszett, amikor a főhős kiáll, megáll egy szál semmibe, hátulról, és akkor azt mondja, hogy mert minden filmben kell lenni egy jelentés nélküli férfiseknek, tehát most. Tehát ugyanerről szól a történet, na bocsánat, csak hogy bővül a kör. Tehát én azt gondolom, hogy eleve egy filmben nem tennék be olyan dolgot, aminek nincs jelentés tartalma. Ha viszont van, mert mondjuk róluk forgatok filmet, akkor azt nem lehet megcsinálni melegek nélkül.
1: Hát nyilván
0: érted?
1: Nem, de
0: hát azt mondom, hogy ne legyen funkcionálatlan, mert már sokkal nagyobb sértés az, hogy egy szakmának az íratlan szabályait egy kultúrának áthágja, mert vannak írott szabályok, a kvóták, mint az, hogy érted, hogy mit akarok mondani?
1: Persze, de pont a hollywoodi filmalkotásnak pont ez a nagy hibája, hogy öncélú nagyon
0: sokszor. Hát ezért nézik a Sundance Fesztivált, mert ott függetlenek vannak, bocsánat.
1: Aha.
0: Érted? És akkor ne Hollywood mondja már meg, mert szerintem Hollywood baromi gyönge. Azoknak, akik filmeket akarnak nézni, nagyon régóta nagyon gyönge.
1: Persze,
0: érted?
1: de akkor ez az, ami a legnagyobb.
0: De akkor neveljük a gyerekeket arra, és értem a Netflixet is. De azt gondolom, ha nincsen meg a funkciója valaminek, akor az bűn a film ellen.
1: Egyértelmű, ez egyértelmű.
0: És hogyha visszaállítanánk a szakmai igényességet, és hogy tényleg olyan filmeket csináljanak, aminek van értelme, mert akkor írja ki, hogy szórakoztató film, fiktív film, és hogyha ettől te hülye leszel, ne lepődjél meg. Mert tulajdonképpen ez olyan, mint hogyha cukros italt iszol. A vége az, hogy elhízol, cukorbeteg leszel, stb. Ja. Tehát következmények és mellékhatások, érted?
1: Igen.
0: Na de akkor erre tanítsuk meg, és ne azon kezdjenek el nekem vitatkozni, hogy két szar filmről beszélnek, hogy melyik a jobb. Hát, nem film.
1: Ja.
0: Tanítsuk meg a gyereket arra, hogy például ki tudják szűrni azt, amikor valami azért van bent egy filmbe, hogy mondjuk igazolja a rendezőt. Mert ő akart egy jó filmet csinálni, de a banka perverzióját le akarja tolni a te torkodon, és az ő világmagyarázatát. Akkor te ezt tud kivenni.
1: Persze.
0: Ennek van értelme,
1: hát
0: szerintem.
1: Igen, és ennek a kulcsa?
0: Az oktatás, megint ott tartunk,
1: oktatás.
0: Nevelés, tehát az, hogy beszéljünk róla, hogy tényleg ne hülyék kezdjenek el arról beszélgetni, biztonságpolitikai szakértőként, filmesztétaként, nem tudom micsoda, akinek fogalmuk nincsen, egy előadással jár előtted a izén. hanem tényleg olyanok, akik fel tudják hívni a figyelmet arra, hogy mi a kultúrának látszó valami között, és a kultúra között. És az egyik legfontosabb egyébként az őszinteség.
1: Igen. Jó, hát figyelj, szerintem ebben most egyetértünk.
0: Ebben nagyon nehéz lenne nem egyetérteni.
1: Igen. Na, viszont még van egy pár percünk, és akkor beszéljünk egy kis helyi témáról is. Hát annyi, te is tudod, bejelentették a nagy hírt tegnap és ma, hogy Böde Dani és Bognár György is hosszabbítottak egy évre szerződést, úgyhogy marad a Dani is, és marad a Gyuri is, aminek mi nagyon örülünk. Reméljük, hogy beengedik majd a rádióba is.
0: A Gyurit mindenképpen, a Dani azért olyan sűrűn nem akar jönni, de nyilván majd reméljük, hogy amikor eléri a végnek a Zolinak az eredményét, akkor mindenképpen bejön. Tehát az 570, azért ahhoz van még mennyi? 43 mérkőzés?
1: Fú, most így fejből nem
0: tudom. Az 33 mérkőzés van,
1: igen,
0: csak
1: 33 van egy szezonban, igen, meg még van ez a holnapi,
0: holnapi
1: mérkőzés, tehát akkor az 34, és akkor igazából, igen, mert 560 ugye a második,
0: igen,
1: a Kuttor Attila, azt hiszem, és 570 a vég.
0: Vég Zoli, Zoli, igen. De a Zoli az egyébként kapus volt, tehát ugye az egy másik, ha jól emlékszem,
1: igen,
0: és akkor azért az kapusként más egyébként, mint az, hogy 40 évesen még rohangál a pályán, mint a Dani. Nem az a baj, hogy, vagy nem az az érdekes, hogy rohangászunk, hanem teljesítünk. Hanem, hogy teljesítünk. Tehát ebből a szempontból a Dani megsüvegelendő, azt gondolom.
1: Na hát kíváncsian vagyok.
0: Bár az idén nem lett gólkirály.
1: Hát az idén nem lett gólkirály, de egészen már 10 gólt lőtt, vagy nem is tudom mennyit az idei, igen, szezonban, igen, is. És holnap még ugye DVTK,
0: harmadik helyén,
1: Diós Győrbe mennek.
0: Hát van mit ledolgoznunk egyébként, igen, mert az idén találkoztunk, azt hiszem eddig már, hogy ebben a szezonban, vagy a bajnokságban és a kupában háromszor, és elég gyenge a mérlegünk.
1: Igen, igen. Hát, úgy
0: most hogy Csován kell 1-0 elég?
1: Ja, simán. Ugye? Mi szurkolni fogunk, és tényleg reméljük, hogy meg lesz az a bronzérem a srácoknak. Na, hát jól van, lejárt az idő, úgyhogy el kell, hogy köszönjünk, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ilyen
0: megtiszteltetés volt.
1: Fontos dolgokról beszélgettünk.
0: Most már csak a pontozás van hátra.
1: Hát a pontozást azt majd át kell még gondolnom, nem akarok elhamarkodottan dönteni, de majd jövő héten, amikor itt lesz a Józsi, akkor ismertetem a pontszámokat.
0: Helyes.
1: Igen, hát mi?
0: Kecsesség?
1: Jóképűség? Frizura?
0: Már most arról, amit teljesítettünk, itt nem az emberről beszélünk, hanem a műsor teljesítményről beszélünk.
1: Ja, értem. Na jó, köszi szépen, hogy itt voltatok velünk. Ez volt a Szabad Péntek Strasser Tamással és Harmad Gabival. Tamás, megengedem, hogy elköszönj te is a hallgatóktól.
0: Jó szórakozás mindenkinek, és azért eső is legyen, és városnapja is, ha lehet.
1: Így van, a ma esti koncertről azt mondta Heringes Anita, hogy megtartják, akkor is, ha esik az eső, szóval eső kabáttal menjetek legfeljebb, és szépen ugyanúgy meg tudják tartani ezt, viszont a holnapi napon pedig figyeljétek, hogy mit mondanak reggel 8 órakor, akkor lesz a bejelentés. Egyébként pedig a hétvégén lehet szurkolni a Paksi FC-nek is, akik a Diósgyőrre játszanak, és a harmadik helyért, és az Asénak vasárnap, akik pedig a Kaposvárra játszanak a harmadik helyért. Úgyhogy hajrá Paksi FC, hajrá Ase, hajrá Paks!
0: Hajrá mi,
1: így van.
2: Ez volt a Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
3: Ingatlanok, költségvetés, városnapja, az legalább laza.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz, és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta. A garancia.
0: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
2: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
4: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti kisebbségi követelményeknek megfelelően, és már zajlik a vonatkozó intézkedések végrehajtása is. Az MTI értesülései szerint ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország érdekeit, számolt be Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes szerdán újságíróknak a jogállamisági úti terv egy évvel az elfogadás után című fórumon az RBK Ukrajna hírportál beszámolója szerint. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette eszélye a bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell, adta hírül az MTI. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Kudorné Szanyi Katalin, a paksi 5-ös számú választókerület képviselője tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a Gesztenyi és úti parkoló felújításának második üteme május 26-án kedden veszi kezdetét. A képviselő arra kéri a parkolót használó lakosokat, hogy a várhatóan augusztus végéig tartó felújítás ideje alatt a már meglévő parkolókat használják. Felhívta egyúttal a használaton kívüli gépjárművek tulajdonosainak figyelmét arra, hogy a járművek elszállításáról haladéktalanul gondoskodjanak. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság szekszárdi szakmérnökségének tájékoztatása szerint május 8-án megkezdődött a duzzasztás a Sió árvízkapunál, írja Bordács József, vadnagyközség polgármestere a közösségi oldalán. A városvezetők közlése értelmében a tervek szerint május közepétől a tolnai holtágak vízpótlása is elindulhat, és a megfelelő vízszint elérését követően a faddi holduna is vízpótlást kaphat. Bordács József szerint a folyamat jelenleg bíztató, a vízszint lassan, de folyamatosan emelkedik. A vízügyi szakemberek nyomon követik a vízállást, és amennyiben minden a tervek szerint alakul, a jövő hét elején megkezdődhet a faddi holtág vízpótlása.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Nem bírt a Kaposvárral az atomerőmű ese férfi kosárlabda csapata a bronzéremért folyó párharc első meccsén csütörtökön Kaposvárot. A piros-kékek 88-80 arányban maradtak alul a somogyiakkal szemben. A három nyert meccsig tartó párharc második mérkőzésére Pakson kerül sor május 17-én vasárnap 18 órakor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Kezdetben volt a szó. A szó Istennél volt. És Isten volt a szó.

ok nélkül meggyűlöltek. Mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellettem. De ti is tanúságot tesztek.

0: Közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, engem pedig egyedül adjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság. Én legyőztem a világ.
1: Fox FM. Összekötött.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dullenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Naturtégla 6 cm-es térkő csak 3.990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dullenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dullenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője egyaránt elítélte a Kárpátalját ért szerdai orosz drón támadást. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán azt írta, a kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról. A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz drón támadást. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az MTI összesítése szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az ukrajnai háborúra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva, melyet 2022. május 24-én jelentett be Orbán Viktor. Dal született a Paksi Városnapja alkalmából. Az ötlet a Paks Városmárka referensének, Valla Gábornak a fejéből pattant ki. A szakember egy éve dolgozik ezen a területen a városban, és a tavalyi Városnapi rendezvény inspirálta, nyilatkozta rádiónknak.
7: Ez tavalyról indult, amikor én először voltam és először láttam itt Pakson a Városnapját és a különböző produkciókat a színpadon, és akkor mondtam a barátoknak, kollégáknak, hogy milyen jó lenne valami különlegesebb hip-hopos, funkis dologgal előrukkolni a színpadon, és akkor előadni élőbe. Gondolkodtunk, és egy idő után így megszületett az a dolog, hogy készítsünk egy zenét, és akkor én készítettem nagyon sok videófelvételt a tavalyi rendezvényről, és akkor azokat használjuk majd egy videókliphez, majd vágóképenként, képekként meg stúdióba leszünk. És akkor megkerestem a Tibit egy zenei alappal, ami nagyon megtetszett neki, ez egy fontos dolog volt ilyen szempontból, hogy utána elinduljon a munka, és akkor egy-két támpontot így adtunk egymásnak, hogy mi legyen, hogy legyen, mindenki megírta magának a saját szövegrészét, eljártunk a Delfin hangstúdióba hozzá, fölvettük a hangsávokat, és akkor elkészültünk.
6: A dal szövegírásában és feléneklésében a Kalocsai Verák Cyprus zenekar frontemberei Kis Tibor és Kis Zsuzsa is részt vettek. A dal az ez évi Paksváros napjáról szól, de aktualizálható a következő évek rendezvényeire is, mondta el Kis Tibor.
8: Pont arra gondoltam, amikor írtam a szövegét, hogy én meg egy olyan szöveget szerettem volna így, hát most nem egy olyan óriási nagy megfejtés a szöveget, csak hogy ilyen vidám, hogy ez megállja a helyét esetleg akár így a későbbiekbe is. Úgyhogy azt lesz, amit a Gábor mond, az aktualitást kiveszük belőle, az a pár sor, szóval tudunk belőle egy olyan verziót készíteni majd esetleg a jövőben, hogyha van rá igény, vagy ha tetszik a dal, ha majd meglátjuk, hogy megy, amitől gyakorlatilag ilyen általánossá válik, vagy ami majd esetleg a jövőben bármikor hallgatható lesz.
6: A dalt Paks városának Facebook oldalán tették közzé csütörtökön délután.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Böde Dániel a tegnapi napon megállapodott a folytatásról, így a következő idényben is zöld-fehér mezben láthatjuk a Paksi FC csapatkapitányát, adta hírül a klub a honlapján. Mint írják a paksiak ikonjai, már 24. élvonalbeli szezonjára készül, ami önmagában is ritka mérföldkő a magyar labdarúgásban. Böde Dániel pályafutása során eddig 527 NB1-es mérkőzésen lépett pályára, ahol 172 élvonalbeli gólt lőtt és 75 gólpasszt jegyzett.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: slágereivel.
1: Tagsefem. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Paks, Dózsa György út 37.
4: Paks, készen állsz a jövőre? Május 16-án a Városnapján a Suzuki Barta is kitelepül, hogy valami igazán különlegeset mutasson. Gyere el a standunkhoz és ismerd meg test közelből az új korszak hírnökét. Bemutatkozik a teljesen elektromos Suzuki e-Vitara. Stílus, innováció és zöld energia. Találkozzunk május 16-án Paks szívében. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok.

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Friss ajánlatunk! Velős ételek hete a Kurta kocsmában. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti kisebbségi követelményeknek megfelelően, és már zajlik a vonatkozó intézkedések végrehajtása is. Az MTI értesülései szerint ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország érdekeit, számolt be Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes szerdán újságíróknak a jogállamisági úti terv egy évvel az elfogadás után című fórumon az RBK Ukrajna hírportál beszámolója szerint. Harmadik alkalommal adta át a Bartók Rádió az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként szakmai díjait 11 kategóriában szerdán Budapesten adta hírül az MTI. A Budapest Music Centerben rendezett díjátadón a komoly zenei elismerések mellett két jazz kitüntetést, a Babos Jazz előadói és a Vukán György jazz alkotói díjat is kiosztották. Az átadó ünnepségen idén is a magyar zenei élet meghatározó alakjai és formációi vehettek részt, és vettek át elismeréseket. Első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, melyekkel a természetvédelemre hívták fel a figyelmet, mondta el rádiónknak Pekárikné Bakó Eszter, múzeumpedagógus.
4: Készíthettek madarakat különböző típusú magokból, csigát, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat. De készültünk népi játszótérrel, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk. Tehát hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalma egy madárkex volt, elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben. Szabadtéren is volt foglalkozás. Az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy madarak és a fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségeket, amelynek a fák és a madarak is részei. Illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalma egy zsákba macska volt.
3: A 6 éves Kónya Vencel az Ötvös utcai óvodába jár, és rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével.
5: Kerestem csontvázakat, játszottunk sokat, festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk, az egyiket közülök, én csináltam az őzikéset, azt az óvodába csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet. Festettem rá három fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
6: Miért fontos szerinted a fák és a madarak napja?
5: Azért, mert a madarakat védik a fák, madaraknak kirakunk madáretetőbe magot. A fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, és senki ne vágja ki.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Nem bírt a Kaposvárral az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapata a bronzéremért folyó párharc első meccsén csütörtökön Kaposvárot. A piros-kékek 88-80 arányban maradtak alul a somogyiakkal szemben. A három nyert meccsig tartó párharc második mérkőzésére Pakson kerül sor május 17-én vasárnap 18 órakor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Zaklóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Ezen a hétvégén is összegyűlünk, hogy meghallgassuk a legkedveltebb Paks FM slágereket, amelyek között simán ott lesz majd két magyar felvétel is. Az egyik a New Level Empire újdonság.

0: másik pedig Fehérvári Gábor Alfred, vagy ahogy mi ismerjük, Freddy. Az ő dalának címe pedig Pain and Glory. Nincs egy emlékeztetőt, hogy ne maradja a Top 50-ről. Szombat délután 3-kor kezdünk, számítok rátok.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti kisebbségi követelményeknek megfelelően, és már zajlik a vonatkozó intézkedések végrehajtása is. Az MTI értesülései szerint ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország érdekeit, számolt be Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes szerdán újságíróknak a jogállamisági úti terv egy évvel az elfogadás után című fórumon az RBK Ukrajna hírportál beszámolója szerint. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette eszélye a bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell, adta hírül az MTI. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Dal született a Paksi Városnapja alkalmából. Az ötlet a Paks Városmárka referensének, Valla Gábornak a fejéből pattant ki. A szakember egy éve dolgozik ezen a területen a városban, és a tavalyi városnapi rendezvény inspirálta, nyilatkozta rádiónknak.
3: Ez tavalyról indult, amikor én először voltam és először láttam itt Pakson a Városnapját és a különböző produkciókat a színpadon, és akkor mondtam a barátoknak, kollégáknak, hogy milyen jó lenne valami különlegesebb hip-hopos funkis dologgal előrukkolni a színpadon, és akkor előadni élőbe. Gondolkodtunk, és egy idő után így megszületett az a dolog, hogy készítsünk egy zenét, és akkor én készítettem nagyon sok videófelvételt a tavalyi rendezvényről, és akkor azokat használjuk majd egy videoklipphez, majd vágóképekként meg stúdióba leszünk. És akkor megkerestem a Tibit egy zenei alappal, ami nagyon megtetszett neki, ez egy fontos dolog volt ilyen szempontból, hogy utána elinduljon a munka, és akkor egy-két támpontot így adtunk egymásnak, hogy mi legyen, hogy legyen, mindenki megírta magának a saját szövegrészét, eljártunk a Delfin hangstúdióba hozzá, fölvettük a hangsávokat, és akkor elkészültünk.
2: A dal szövegírásában és feléneklésében a Kalocsai Veracruz zenekar frontemberei Kis Tibor és Kis Zsuzsa is részt vettek. A dal az ez évi Paksváros napjáról szól, de aktualizálható a következő évek rendezvényeire is, mondta el Kis Tibor.
4: Pont arra gondoltam, amikor írtam a szövegét, hogy én meg egy olyan szöveget szerettem volna így, hát most nem egy olyan óriási nagy megfejtés a szöveget, csak hogy ilyen vidám, hogy ez megállja a helyét esetleg akár így a későbbiekben is. Ugye azt lesz, amit a Gábor mond, az aktualitást kiveszük belőle, az a pár sor, szóval tudunk bele egy olyan verziót készíteni majd esetleg a jövőben, hogyha van rá igény, vagy ha tetszik a dal, ha majd meglátjuk, hogy megy, amitől gyakorlatilag ilyen általánossá válik, vagy ami majd esetleg a jövőben bármikor hallgatható lesz.
2: A dalt Paks városának Facebook oldalán tették közzé csütörtökön délután. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság szekszárdi szakmérnökségének tájékoztatása szerint május 8-án megkezdődött a duzzasztás a Sió árvízkapunál, írja Bordács József, vadnagyközség polgármestere a közösségi oldalán. A városvezetők közlése értelmében a tervek szerint május közepétől a tolnai holtágak vízpótlása is elindulhat, és a megfelelő vízszint elérését követően a faddi holduna is vízpótlást kaphat. Bordács József szerint a folyamat jelenleg biztató, a vízszint lassan, de folyamatosan emelkedik. A vízügyi szakemberek nyomon követik a vízállást, és amennyiben minden a tervek szerint alakul, a jövő hét elején megkezdődhet a faddi holtág vízpótlása.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: 8500 robotot enged rá Kína a villanyoszlopokra, őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói. Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna, és találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, és természetesen a 100 éves David Attenborough-ról is. Sorra vesszük majd, hogy a brit természetfilmes 70 éves munkássága alatt milyen technológiai forradalmakat vezényelt le. A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, erről is szó lesz, és arról is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Egy mindössze 8 hónapja működő új podcast startup azt állítja, hogy már több mint 10 000 aktív műsora van, melyeket mind a mesterséges intelligenciával generált. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk a Sztárportréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője egyaránt elítélte a Kárpátalját ért szerdai orosz dróntámadást. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán azt írta, a kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról. A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz dróntámadást. 6 év után megszűnt Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az MTI összesítése szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az ukrajnai háborúra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva, melyet 2022. május 24-én jelentett be Orbán Viktor. Kudorné Szanyi Katalin, a paksi 5-ös számú választókerület képviselője tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a Gesztenyi és úti parkoló felújításának második üteme május 26-án kedden veszi kezdetét. A képviselő arra kéri a parkolót használó lakosokat, hogy a várhatóan augusztus végéig tartó felújítás ideje alatt a már meglévő parkolókat használják. Felhívta egyúttal a használaton kívüli gépjárművek tulajdonosainak figyelmét arra, hogy a járművek elszállításáról haladéktalanul gondoskodjanak.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Böde Dániel a tegnapi napon megállapodott a folytatásról, így a következő idényben is zöld-fehér mezben láthatjuk a Paksi FC csapatkapitányát, adta hírül a klub a honlapján. Mint írják a paksiak, kikonyai már 24. élvonalbeli szezonjára készül, ami önmagában is ritka mérföldkő a magyar labdarúgásban. Böde Dániel pályafutása során eddig 527 NB1-es mérkőzésen lépett pályára, ahol 172 élvonalbeli gólt lőtt és 75 gólpasszt jegyzett. Életműdíjat kapott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének éves küldött gyűlésén Juhász Sándor, az Atomerőmű Sport Egyesület korábbi ügyvezetője, az Atomerőmű SE férfi kosárlabda csapatának korábbi edzője, nemzetközi minősítésű játékvezető. Juhász Sándor rádiónknak elmondta, hogy a díjátadón a méltatásában a sokoldalúságát emelték ki.
2: El vagyok ájulva, mivel kezdődött a laudáció, hogy valószínűleg én vagyok az első polihisztor a kosárlabdával, ami teljesen furcsa, bár egy-két dolog olyan, ami csak egy vagy két emberrel fordult elő, de azt hiszem ketten vagyunk, akik nemzetközi bírók is voltunk, és válogatott kapitányok. Az egyik 1946-ban volt idős Gyimesi János, és én vagyok a második. Ezért lehet, hogy ilyen többszörös szakmában. Talán azért volt könnyebb bíráskodni is, mert edzői papírjaim is megvoltak már akkor is.
1: Juhász Sándor azt is elárulta, hogy érezte magát az elismerés átvételekor.
2: Szokták mondani a költő, hogy bársonyon futnak perceim, amelyet röpködtem ott a terem, be, alig néha ütköztem a falakba, de tényleg mindenki, mert ott volt 120 küldött, meg a díjazottak, tehát a 130-an közül, és hát beorpott a hátam, annyian veregették ott az államat, meg befoglaltak ilyen 2 méter 10 fölötti emberek, többek között a Dávid Kornél, a Szűcs Józsi, a Gulyás Robi, meg mindenki, az ilyen a Váder, mindenki, és ott veregették a vállam, micsoda nagy dolog, én meg csak ott szerényen hallgattam.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paks FM.
3: Összekött.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te tudsz elfogadó lenni olyan helyzetben, amit egyszerűen nem bírsz megérteni, hogy az miért van úgy?
3: Muszáj elfogadónak lenni.
4: Szövegjártó Áron, színművész.
3: Hiszen a helyes sorrend az az, hogy elfogadni és utána megérteni. Ezt mondja a Biblia, ezt mondja Szeneka, ezt mondják a nagy bölcsek is, de én nem tudom ezt csinálni, sajnos tanulom most éppen. Én tipikusan az az ember vagyok, aki előbb meg akarja érteni, és azt a kérdést teszi fel, hogy de miért?
4: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
5: Ha az elfogadásra gondolok, már beindul a gyomorgörcsöm, és veszek egy nagy levegőt, hogy akkor ez most munka. Ezzel küzdenem kell, ezzel feladatom van. És nem tudok rá legyinteni, mert akkor el kell nyomnom valami ellenérzést, valami dühöt, valami ingerültséget, ami ebből a rossz helyzetből fakad. És nekem el kell kezdenem dolgoznom ezen. Nem akarom lenyelni, mert hogyha lenyelem, az nálam betegséget okoz. És nem biztos, hogy egyébként mindent el kell fogadni.
4: Szokol Péter, színművész.
6: Egy ember, ha most ha hülye, akkor hülye. Tehát már elnézést.
2: Igen, igen. És akkor azt elfogadod?
6: Hát akkor elkönyvelem annak, hogy ez bolond.
2: És ez tulajdonképpen ez így egy elfogadás.
6: Ez így egy elfogadás. Rásegítéssel.
2: Hát igen, bár itt is tulajdonképpen megelőzi az elfogadást az, hogy magadban elkönyveled, hogy hát ez bolond.
6: Igen.
2: Tehát mindenképpen kell valami magyarázat rá, hogy el tud fogadni.
6: Kell, igen, igen.
2: Mert ha normálisnak tűnik az az ember, de furcsán viselkedik, akkor még az úgy még dühítő.
6: Igen.
2: De ha már bolondnak tituláltad, akkor már jó.
6: Igen.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
7: Azt kell nekem az elfogadáshoz megértenem, hogy ő ezen tud változtatni, vagy nem tud változtatni. Hát mert ha tudna változtatni, csak nem akar változtatni, akkor nem fogadom el.
1: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: FM.
1: Box FM.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
3: Az is egy nagy kérdés, hogy saját magadat elfogadod-e?
4: Na ez nekem egy sokkal nehezebb.
3: Jaj, de jó kis kanyar ez.
4: Ah, igen.
3: Hát ez
4: reméltem, hogy nem futunk bele, de most már minden.
3: Már benne vagyunk. Magunkat elfogadjuk-e úgy, ahogy vagyunk, hogy a jó Isten így teremtett, te így vagy jó, de hát közben akarsz változni, de közben így lettél teremtve, de közben akarsz változni, most akkor elfogadod, és azt mondod, hogy jó, én egy ilyen lehetetlen, arrogáns alak vagyok, vagy pedig nem fogadom el, mert akarok változni.
4: Húha.
3: Nem?
4: Hát ugye az ember szeretne megfelelni.
5: Söveggyártó Áron, színművész.
4: A környezetének, a családjának, az elvárásoknak, a jóistennek is, de a jóisten valahogy úgy van, szerintem, hogy ő akkor is elfogad, amikor valami hülyeséget csinálok.
3: Hát ez az. És úgy szeret.
4: Igen, úgy szeret, ahogy vagyok. Hát de akkor bennem pedig felvetődik a kérdés, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy szeressen, hogy nem kellene valamin változtatni, nem kellene jobban.
3: Hát, de. De közben így is szeret.
4: Hát ez az. Úgyhogy, na ez a nehéz, hogy magammal elég szigorú vagyok. Talán a jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is.
5: Szokol Péter, színművész.
6: Én hívő ember vagyok, bár templomban nagyon ritkán járok, de imádkozom minden nap. De sokszor megkérdőjelezem az Isten mi voltját, mert hogyha mégis ennyi tragédia történik, akkor hol a jó Isten?
3: Hát ott.
6: Hát ott fönn, de akkor miért csinálja, hogy ennyi ember szenvedjen?
3: Hát de mi azt nem értjük.
6: Hát ez az. Szeretném megérteni, de ez nagyon magas nekem.
3: Hát nekem is. Azért
6: akkor ne is beszéljünk róla.
3: Hát nem azért, de pont ezért kérdezem, hogy tulajdonképpen megérteni úgy se tudjuk. Nem?
6: Hát nem.
3: Van erre egy bibliai példa, egyszer hallottam, hogy a torony, amikor összedől, rádől egy csomó mindenkire, fiatalra, öregre, mindenkire, meghalnak. És akkor ott kérdezgetik az emberek, hogy most miért dőlt rá, biztos vétett az apja, ő vétett, vagy mi miatt, biztos valami miatt ezt a büntetést kapta. És tulajdonképpen ott aztán erre nem volt magyarázat, én úgy hallottam ennek az értelmezését, hanem az van leírva a Bibliában, hogy térjetek meg, nem vagytok különbek, mint azok. És ennyi hangzott ott el, tehát, hogy mi is lehetünk volna.
6: De az a sok halott ember között, akire ráesett a torony, biztos, hogy volt, aki hívő volt és megtért.
3: Mindenféle volt, szerintem pont ezt üzeni ez az egész.
6: És akkor azoknak miért kellett bűnhődnie?
3: De pont talán az, hogy nem is bűnhődés, hanem egyszerűen én is lehettem volna, vagy te, vagy itt bármelyikünk, ledőlt a torony, meghalt. Vagy te, vagy én, vagy bármelyikünk.
6: Igen, de ha jóisten létezik, akkor miért zúdít ránk ilyen?
3: Hát azt ő tudja. Mi viszont, akik itt vagyunk, nekünk az a dolgunk, hogy mi viszont térjünk a jó útra. Azt üzeni ez a gondolatmenet. Lehet, hogy legközelebb rám dől rám, és nem azért, mert most éppen valami rosszat csinálok, lehet, hogy rosszat csinálok, de nem azért fog rám dőlni, hanem egyszerűen rám dől. Ő tudja, én nem tudom, te se tudod, és akkor...
6: De szerintem, fogadjuk el,
3: hogy hát szerintem, és azért hoztam ide ezt a témát, mert tulajdonképpen olyan sokszor egy életen át idegeskedünk olyan dolgokon, amiket nem bírjuk megérteni, hogy ez miért van így, és akkor bosszankodunk, meg megbetegítjük magunkat, ahelyett, hogy békésen elfogadnánk. Meg tudod-e tenni ezt a békés elfogadást? Néha.
6: Hát néha, amikor kiderül, hogy semmi beleszólásom nincs.
3: Akkor meg tudod tenni?
6: Hát akkor meg.
2: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: Vox FM.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Szöveggyártó Áron, színművész.
3: El tudom-e fogadni azt, ami érthetetlen? A kettő különböző. Elfogadás az pont az, hogy nem akarom megérteni, hanem azt mondom, hogy oké, okay, ez van. És ugye az előbb beszéltük, hogy a sorrend, a helyes sorrend talán az, hogy elfogadom és megértem. Uh-huh. Hogyha meg akarom érteni, hogy ez most miért történik, akkor nem tudok elfogadó lenni.
4: Beleőrülni viszont lehet, hogy...
3: Az biztos. Például a gyász is ilyen, nem? Tehát, hogy azt is egyszer csak el kell fogadni, hiszen beleőrülsz, beleőszülsz, és rámegy az egészséged, hogyha nem tudod azt a nehéz helyzetet feldolgozni és elfogadni.
4: És azt például, ha neked kellene menni, elfogadnád, vagy pedig minden áron
3: köszönöm.
4: Akarnál maradni? Komolyan kérdezem.
3: Minden áron akarnék maradni, és ezt én át is éltem. Volt nekem egy gyerekkori súlyos betegségem, amiben papírforma szerint bele kellett volna halni, de ott nem is én akartam annyira, 12 évesen azért még az ember annyira nincs tisztában azzal, hogy most akkor mi az életrendje, viszont a szüleim azok azt mondták, hogy itt nincs mese, itt túl kell élni. És akkor én azt parancsnak vettem, és a lehetetlent meghazudtolva életben maradtam. Szóval van ilyen, amit mondtál, hogy az ember annyira szeretne akár életben maradni, akár egy célt elérni, hogy aztán azt meg is valósítja, még a halállal is szembe mehet talán.
4: Szó szerint tényleg parancsba adták a szülők, hogy
3: igen.
4: Áron, ezt túl fogjuk élni.
3: Igen. Így, sőt, mostani szóval azt mondanánk, hogy vizualizáltuk, azt mondtuk, hogy van egy zsák, abban van a betegség, van egy zsák, abban van az egészség, és a betegséges zsákot töltsük meg, és dobjuk ki. És ugye ez pszichológia ma, de akkor ezt nem tudtuk, vagy lehet, hogy ők tudták, de akkor én ezt lerajzolgattam, és úgy gondoltam rá, és igen, ez egy parancs volt, és hát amit a szülei mondtak, azt teljesíteni kellett.
2: Szokol Péter, színművész.
5: Ha valaki ismerősöm, barátom, rokonom, tehát valami idő előtt meghal, mondjuk fiatalon, akkor azt nagyon nehezen tudom befogadni.
4: Most az jut eszembe, hogy egy édesapa mesélt el egyszer egy olyan történetet, akinek több gyermeke volt, most nem emlékszem, hogy 3, 4 vagy 5 gyermeke, hogy az egyik gyermeke, amikor megszületett a kórházban, akkor nem tudták már hazavinni a gyermeket, mert meghalt a gyermek a kórházban. És ő ment haza, és végig azon gondolkozott, hogy otthon mit mond a többi gyermekének. És aztán azt mondta otthon, hogy elmondta, hogy mi történt, az Úr adta, az Úr visszavette, áldott legyen az Úr neve. Ő ezt mondta, ez egy ige a Bibliából, és így tudtak ők tovább élni.
5: Ez egy ilyen megmagyarázása a dolgoknak. Tehát, hogy elfogadhatóvá válik, ha így veszem. Az Úr adta, az Úr visszavette.
4: És áldott legyen az Úr.
5: Áldott legyen az Úr neve.
4: Nem jobb elfogadni, mint lázadni ellene?
5: De jó, de hát most mindent fogadjak el, vagy hogy mondjam, az olyan megalkuvásnak tűnik.
4: A rossz?
5: Hát nem rossz, de azért csak az ember mindig felháborodik valamin, vagy hőzünk. De most aztán azzal elfogadni, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen a neve. Tehát mindenre nem lehet ezt mondani.
4: Miért nem?
5: Nem tudom.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

szétválaszt az minden, ami összeköt. Szállj.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Olyan embereket a hétköznapokban, akiket nem értesz. Valamelyest azért el tudsz fogadni?
2: Na hát ez az a kategória az elfogadásnak. Amikor nem biztos, hogy el kell fogadnom.
1: Nem. Akkor nem fogadod el, ha nem.
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Megpróbálom távol tartani magam tőle. Tehát nem tudom elfogadni. Én küzdök nagyon sokáig, meg hiszek a kommunikációban, mivel másképp a van emberi probléma, azt másképp nem lehet megoldani csak kommunikációval, de előbb-utóbb nagy, rettenetesen türelmes ember vagyok, de előbb-utóbb ezt abba szoktam hagyni. Tehát amikor már azt látom, hogy én nyomom az energiát kedvességgel, szép szóval, türelemmel, és hiába nem megy, és az egyik fülénbe, a másikon ki, akkor ezt abba szoktam hagyni, ezt a kommunikációt, és akkor megint magamon kell javítani, hogy az a dühroham, vagy az a... az a gyomorgörcs, amit érzek, amikor meglátom, az ne jutasson el egy pánikbetegséghez, hát és egy nem magamnak okozzak rosszat ezzel.
1: Na és akkor mi a megoldás ilyenkor? Tehát mondjuk megbeszélni vele nem lehet, őt megérteni, nem tudod?
2: Ilyenkor belebújok az ő agyába, és akkor megpróbálom az ő gondolatait megfejteni, hogy miért ilyen. És akkor találok is rá magyarázatokat, de... és meg is próbálom felmenteni már saját magam előtt, miközben az ő személyiségével tárgyalgatok, tehát egy dialóg alakul ki. De ennek ellenére van, akiket nem tudok elfogadni, és akkor egyetlen egy dolgot tudtam kitalálni, hogy egyszerűen elhatárolódom, tehát hogy bezárok, és megszüntettem a kommunikációt, a lehető legminimálisabb szintre csökkentem, és megpróbálok egy olyan védőfalat teremteni magamnak, hogy engem ne tudjon bántani, sérteni, dühíteni, ingerülté tenni, és valahogy kizárni az életemből. Tehát vannak olyan emberek, akikkel nem tudok mit kezdeni, de nem nekem kell megváltanom a világot.
1: Hát nem is. Csak nem ez maga a betegség, amikor valamitől elzárom magam, hogy egyszerűen elhatárolódom attól, nem vagyok képes, hogy nem. Még hogyha mondjuk megsimítanám, hogy micsoda egy alak vagy te. Egyszerűen hihetetlen. Jaj, legyintenék, és így szeretettel legyintenék rá, akkor pedig feloldódik ez az egész, nincs bennem betegség.
2: Ebben teljesen igazad van, mert ez betegíti az embert,
1: és
2: de valakire
1: meg
2: nem lehet rá legyinteni.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: És csak azt a védőhálót kell nekem megtalálnom, hogy én hogy nem sírlök, hogy nem betegszem meg, hogyha őt meglátom, és akkor ne forjon fel az agyvizem.
1: Van olyan dolog, amit nem tudsz elfogadni?
2: Az igazságtalanságot és a hálátlanságot.
1: Hálátlanság, tehát ha te valakinek adsz valamit egy helyzetben, és az az ember pedig elfelejti. Sőt.
2: Nem várok hálát.
3: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Csak ugyanúgy, ahogy én magamtól elvárom, hogy minden olyan dologra, akiktől kaptam valamit, azoknak megadom azt a tiszteletet, hogy tudom, hogy kaptam tőlük valakit, valamit, amit tovább lendítette. Ezt esetleg elvárom, hogy ez ne forduljon át olyanba, hogy ez teljes mértékben eltűnjön az életéből.
1: De ha mégis elfogadod.
2: Elfogadom, persze.
1: És a másik az igazságtalanság, azt mondod, hát azt is biztos egyébként elfogadod, mert az igazság még nem is a mi kezünkben van, persze. Hanem...
2: Ilyen szempontból mindent elfogadunk, csak hogy hogyan fogadjuk el, és mit okoz bennünk ez az elfogadás. Hogy az elfogadás, azt mondom, hogy elfogadom, leülök, megyek tovább, hogy az elfogadás bennem heves érzelmeket vált ki, és ettől én ideges leszek, mentálisan rosszul leszek, nem tudom, örlöm magam sokáig.
0: Van, amiket nem lehet megbocsájtani, meg nem is biztos, hogy kell, ezt majd a Jóisten eldönti odafent.
1: Ő azt mondta nekünk, hogy bocsáss meg, miképpen mi is megbocsátunk. Tehát azt kellene csinálnunk, hogy...
0: Igen, valamilyen szinten meg kell, hogy bocsássak, mert máskülönben elburjázik a gyűlölet, olyan, mint egy rózsatövis, hogyha megszúr, hogyha belemegy egy tüske az ujjadba, és nem szedett ki, akkor az elkezd gennyesedni, és ha valamilyen tüske éppen megszúrta az ujjacskámat, akkor nagyon figyelek arra, hogy azt minél előbb eltávolítsam.
4: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Paks FM.
6: Paks FM.

0: Paks FM.
1: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Az a kép jut eszembe, hogy tulajdonképpen olyan, mintha minden ember, aki itt életben van, színpadon állna folyamatosan a Jóisten előtt. Nem? Jól kell szerepelni a lehető legjobban, mert mindig nézve vagyunk.
3: Hát vagy a lehető legjobban, vagy csak létezni. Ugye talán ő azt gondolja, hogy csak létezz, csak élvezd az életet szabadon. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz, és nem tudod a szöveget, és elfelejted, és rossz jelenetbe mész be, akkor is szeretlek.
4: Sövegjártó Áron, színművész.
3: De mi magunkkal, vagy csak saját magamat hozom fel példakép, én azért szigorúbb vagyok ennél, tehát én nehezen tudok magamnak megbocsájtani.
2: Én is nehezen tudok megbocsájtani, de szerintem vagyunk még ezzel egy páran így.
3: Igen, csak érdekes, hogy én mondjuk neked, vagy bárki másnak sokkal könnyebben megbocsájtok, mint magamnak. Ez is érdekes, hogy miért van.
2: Hát de jól van ez talán így, mert ha ez nem lenne, hanem megbocsátanál mindent magadnak, akkor lehet, hogy egy szemét alak lennél ott állva, nem? Mert
3: azt mondja, hogy
2: minden, mit számít az?
3: Nagyon érdekes, mert én egész életemben így éltem, ahogy te most mondod, hogy menni előre, és csinálni, és akarni, és tenni, és jobb lenni, és ha tegnap 10 volt, akkor ma 15, ha 15, akkor 20, és most pont egy olyan időszakomat élem, hogy megpróbálom ezeket kicsit engedni, nem olyan szigorúnak lenni magammal. Talán a Jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is. Úgyhogy lehetne tőle tanulni és azt mondani, hogy Áron, legyél magaddal elégedettebb. Dolgozom rajta. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Paks FM.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Ukrajna kidolgozott egy cselekvési tervet az Európai Unió tagállamaira vonatkozó nemzeti kisebbségi követelményeknek megfelelően, és már zajlik a vonatkozó intézkedések végrehajtása is. Az MTI értesülései szerint ezek teljes mértékben figyelembe veszik Magyarország érdekeit, számolt be Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes szerdán újságíróknak a jogállamisági úti terv egy évvel az elfogadás után című fórumon az RBK Ukrajna hírportál beszámolója szerint. Harmadik alkalommal adta át a Bartók Rádió az előző év kiemelkedő zenei teljesítményeinek elismeréseként szakmai díjait 11 kategóriában szerdán Budapesten adta hírül az MTI. A Budapest Music Centerben rendezett díjátadón a komoly zenei elismerések mellett két jazz kitüntetést, a Babos Jazz előadói és a Vukán György jazz alkotói díjat is kiosztották. Az átadó ünnepségen idén is a magyar zenei élet meghatározó alakjai és formációi vehettek részt, és vettek át elismeréseket. Első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, melyekkel a természetvédelemre hívták fel a figyelmet, mondta el rádiónknak Pekárikné Bakó Eszter múzeumpedagógus.
2: Készíthettek madarakat különböző típusú magokból, csigát, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat. De készültünk népi játszótérrel, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk, tehát hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalma egy madárkex volt, elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben. Szabadtéren is volt foglalkozás, az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy madarak és a fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségeket, amelynek a fák és a madarak is részei. Illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalma egy zsákba macska volt.
1: A 6 éves Kónya Vencel az Ötvös utcai óvodába jár, és rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével.
3: Kerestem csontvázakat, játszottunk sokat, festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk, az egyiket közülök, én csináltam az őzikéset, azt az óvodába csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet. Festettem rá három fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
4: Miért fontos szerinted a fák és a madarak napja?
3: Azért, mert a madarakat védik a fák, madaraknak kirakunk madáretetőbe magot, a fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, és senki ne vágja ki.
1: Jótékonysági bált rendeznek 2026. május 16-án 20 órától a Tengelici sportcsarnokban, a Tengelici Mézes Kalács óvoda és mini bölcsöde szervezésében, adta hírül a település a közösségi oldalán. A program 22 órakor nyitó műsorral kezdődik, a bál jó hangulatáról a továbbiakban pedig a Tipsa Band gondoskodik. A vendégeket a helyszínen büfé várja. További információ a 0674 432 103-as telefonszámon kapható.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Nem bírt a Kaposvárral az atomerőmű ESE férfi kosárlabda csapata a bronzéremért folyó párharc első meccsén csütörtökön Kaposvárot. A piros-kékek 88-80 arányban maradtak alul a somogyiakkal szemben. A három nyert meccsig tartó párharc második mérkőzésére Pakson kerül sor május 17-én vasárnap 18 órakor.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paks FM.
0: Paks FM.
5: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: hazai.
1: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

Hold a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Suki koktél. A hétvégi napok indításához ezen a héten is

0: házigazda Sokert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás suki koktél mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig nosztalgia kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig nosztalgia kívánság műsor.

0: slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője egyaránt elítélte a Kárpátalját ért szerdai orosz drón támadást. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán azt írta, a kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról. A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz drón támadást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette eszélye a bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell, adta hírül az MTI. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Első alkalommal tartottak a Paksi Városi Múzeumban a Madarak és Fák napjához kapcsolódóan családi napot. A kellemes tavaszi időben már nem csak benti foglalkozások voltak, hanem az udvaron is lehetett a témához kapcsolódó játékokkal játszani, melyekkel a természetvédelemre hívták fel a figyelmet, mondta el rádiónknak Pekárikné Bakó Eszter múzeumpedagógus.
3: Készíthettek madarakat különböző típusú magokból, csigát, térbeli alkotásokat is készíthettek, szintén madaras alkotásokat. De készültünk népi játszótérrel, ez nagyon népszerű a családi napjainkon, és udvari festéssel is készültünk, tehát hagyományosan minden családi napunkon van keresőjáték, amely nagyon népszerű a gyerekek körében, melynek jutalma egy madárkex volt, elbújt madarakat keresgélhettek a kiállító tereinkben. Szabadtéren is volt foglalkozás, az udvari festés során arra kértük a gyerekeket, hogy madarak és a fák napja alkalmából madaras alkotásokat készítsenek, illetve jelenítsék meg azokat az életközösségeket, amelynek a fák és a madarak is részei. Illetve volt egy felhívásunk is, a gyerekektől kértünk rajzokat, melynek jutalma egy zsákba macska volt.
2: A 6 éves Kónya Vencel az Ötvös utcai óvodába jár, és rendszeres látogatója a Paksi Városi Múzeumnak édesanyjával és testvérével.
4: Kerestem csontvázakat, játszottunk sokat, festettem egy nagyon szép képet. Ugye kirakták, amit otthon csináltunk, az egyiket közülök, én csináltam az őzikéset, azt az óvodába csináltam, anya meg azt otthon csinálta, azt a szépet. Festettem rá három fát, egy barlangot, viharfelhőt, házat, napocskát, tengert, naplementét.
5: Miért fontos szerinted a fák és a madarak napja?
4: Azért, mert a madarakat védik a fák, madaraknak kirakunk madáretetőbe magot, a fákat meg úgy védjük, hogy locsoljuk őket, és senki ne vágja ki.
2: Dal született a Paksi Városnapja alkalmából. Az ötlet a Paks Városmárka referensének, Valla Gábornak a fejéből pattant ki. A szakember egy éve dolgozik ezen a területen a városban, és a tavalyi Városnapi rendezvény inspirálta, nyilatkozta rádiónknak.
6: Ez tavalyról indult, amikor én először voltam és először láttam itt Pakson a Városnapját és a különböző produkciókat a színpadon, és akkor mondtam a barátoknak, kollégáknak, hogy milyen jó lenne valami különlegesebb hip-hopos funkis dologgal előrukkolni a színpadon, és akkor előadni élőbe. Gondolkodtunk, és egy idő után így megszületett az a dolog, hogy készítsünk egy zenét, és akkor én készítettem nagyon sok videófelvételt a tavalyi rendezvényről, és akkor azokat felhasználtam, használjuk majd egy videokliphez, majd vágóképenként, képekként meg stúdióba leszünk, és akkor megkerestem a Tibit egy zenei alappal, ami nagyon megtetszett neki, ez egy fontos dolog volt ilyen szempontból, hogy utána elinduljon a munka, és akkor egy-két támpontot így adtunk egymásnak, hogy mi legyen, hogy legyen, mindenki megírta magának a saját szövegrészét, eljártunk a Delfin hangstúdióba, hozzá fölvettük a hangsávokat, és akkor elkészültünk.
2: A dal szövegírásában és feléneklésében a Kalocsai Verá Cruz zenekar frontemberei Kis Tibor és Kis Zsuzsa is részt vettek. A dal az ezévi Paksváros napjáról szól, de aktualizálható a következő évek rendezvényeire is, mondta el Kis Tibor.
7: Pont arra gondoltam, amikor írtam a szövegét, hogy én meg egy olyan szöveget szerettem volna így, hát most nem egy óriási nagy megfejtés a szöveget, csak hogy ilyen vidám, hogy ez megállja a helyét esetleg akár így a későbbiekbe is. Úgyhogy azt leszámít, amit a Gábor mond, az aktualitást kiveszünk belőle, az a pár sor, szóval tudunk bele egy olyan verziót készíteni majd esetleg a jövőben, hogyha van rá igény, vagy ha tetszik a dal, ha majd meglátjuk, hogy megy, amitől gyakorlatilag ilyen általánossá válik, vagy ami majd esetleg a jövőben bármikor hallgatható lesz.
2: A dalt Paks városának Facebook oldalán tették közzé csütörtökön délután. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság szekszárdi szakmérnökségének tájékoztatása szerint május 8-án megkezdődött a duzzasztás a Sió árvízkapunál, írja Bordács József, vadnagyközség polgármestere a közösségi oldalán. A városvezetők közlése értelmében a tervek szerint május közepétől a tolnai holtágak vízpótlása is elindulhat, és a megfelelő vízszint elérését követően a faddi holduna is vízpótlást kaphat. Bordács József szerint a folyamat jelenleg biztató, a vízszint lassan, de folyamatosan emelkedik. A vízügyi szakemberek nyomon követik a vízállást, és amennyiben minden a tervek szerint alakul, a jövő hét elején megkezdődhet a faddi holtág vízpótlása.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Ezen a hétvégén is összegyűlünk, hogy meghallgassuk a legkedveltebb Pax FM slágereket, amelyek között simán ott lesz majd két magyar felvétel is. Az egyik a New Level Empire

0: pedig Fehérvári Gábor Alfred, vagy ahogy mi ismerjük, Freddy. Az ő dalának címe pedig Pain and Glory. Nincs egy emlékeztetőt, hogy ne maradja a Top 50-ről. Szombat délután 3-kor kezdünk, számítok rátok.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Pax FM. Összeköt.

0: ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: PAKSZ FM.
1: PAKSZ FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: 8500 robotot enged rá Kína a villanyoszlopokra, őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói. Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna, és találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Többek között ezekről lesz szó következő tudományos magazinunkban, és természetesen a 100 éves David Attenborough-ról is. Sorra vesszük majd, hogy a brit természetfilmes 70 éves munkássága alatt milyen technológiai forradalmakat vezényelt le. A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, erről is szó lesz, és arról is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Egy mindössze 8 hónapja működő új podcast startup azt állítja, hogy már több mint 10 000 aktív műsora van, melyeket mind a mesterséges intelligenciával generált. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk!
2: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a PAKSZ FM-en.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.